0: Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlan bérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfűszezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmus. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll, Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Ma éjjel táncolunk, ez a
4: egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.
6: De vagy a legjobb dolog a héten.
4: Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Egészségedre!
3: Egészségedre!
4: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Geri Show! Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlan bérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfűszezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmus. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken négytől a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
3: a Hobby Rádióban.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfű szezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

mások vittek rossz utakra engem. A mások bűne az én hibám. Nem volt semmi nagyra vágyás bennem. Nem is lett volna soha talán. Tudom, hogy most intőt érdemelnék, ha osztályoznák az életem.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban. Kamureklám.
1: Húsvéti meglepetések, a kakakó, ez volt a finn verzió, most csinálunk egy magyar. Húsvéti meglepetések, a kakakó, ez gurú.
0: Kamureklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Felejtse el a Titanicot. Már a mozikban a világ legkatasztrofálisabb katasztrófa filmje, a Habci. Minden idők legkisebb hajója, a Habci elindul a Jászai Mari térről, hogy átszelje a Dunát.
2: Ó, Béla, látod, azok már ott a Margit sziget partjai.
3: Igen, Irénke, föld, föld.
1: De ekkor bekövetkezik, amitől mindenki rettegett.
4: Kapitány, egy kenó, vigyázz!
1: A hajó Kőbán Rita kenójának ütközik. Szerelem, utazás, kalandok, tragédia. Dráma az alsó rakpart és a Margit sziget között. Habci, új magyar katasztrófafilm. A főszerepekben Dunai Tamás, mint Béla, Vizi András, mint Irénke, és Rózsa Norbert, mint Kőbán Rita.
5: Mától a mozikban, Habci. A zsebkendőjét ne felejtse otthon.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.

0: Steffre Géva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlan bérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfűszezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmus. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Műsorajánló.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
1: Az alkohol elbutít és nyomorba dönt. Na most ez most vagy nem igaz, vagy rossz a sorrend.
0: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jó reggelt!
2: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlan bérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfű szezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmus. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Műsorajánló.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban, Baluval.

0: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 19-én az Emilia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név az Emil férfi névből alakult ki. Jelentése: Amilius, nemzetiség név, vetélkedő, valamint versengő. Ünnepelnek még az Emiliák január 5-én és szeptember 19-én is. Becézése: Emi, Emike, Mili, Milike, Lia, Liácska, Emma, Mimi és Minci. Jeles viselői ennek a névnek: Rotter Emilia olimpiai bronzérmes, világbajnok műkorcsolyázó, valamint ön kedves Emilia. Ugyanezen a napon ünnepeljük még Ajtonka, Alfréd, Alfréda, Andrus, Aranka, Arany, Arzén, Arzénia, Aura, Aurea, Aurélia, Emilia, Eperke, Estella, Esténa, Golda, Gyémánt, Morella, Rubin, Rubina, Rubinka, Rufina, Stella, Szederke, Varsány, Versény, valamint Vince nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1553-mal kezdünk, július 19-én, 6. Eduárd halála után Tudor Mária, más néven első katolikus Mária, 8. Henrik és aragóniai Katalin leánya lépett Anglia trónjára. 6. Edward, 8. Harry kiskorú fia uralkodása idején végbe ment az angol egyház reformációja Thomas Cranmer Canterbury érsek irányításával. Katolikus Mária már uralomra jutásakor szigorú intézkedéseket vezetett be az ország rekatolizálására. Mária, II. Fülöp spanyol király felesége, trónra lépése után terrorral próbálta visszaállítani a katolikus vallás uralmát. Megfosztotta tisztétől a Canterbury érseket és bebörtönöztette, majd 1556-ban Oxfordban mágiára küldte a reformátort, de Cranmer halála után az angol reformáció helyzete végleg megszilárdult. A 18. század végével folytatjuk. 1799. július 19-én megtalálták a Rosetta követ, amely segített a hieroglifák megfejtésében. Ezen a kövön egymás mellett található egy görög és egy egyiptomi szöveg, a tartalmuk ugyanaz, így a görög szavakból tudtuk kikövetkeztetni a hieroglifa jelek értelmét. A 19. század elejével folytatjuk. 1814. július 19-én megszületett a Connecticuti Hartfordban Samuel Colt, a forgatótáros revolver feltalálója. És még mindig a 19. század. 1834. július 19-én megszületett Edgar Degas, impressionista festő. Folytassuk 1848-a, július 19-én a New York államban lévő Seneca Falls-ban a nők jogaival foglalkozó konferenciát tartották az egyenlő jogokért. Még mindig a 19. század. 1879. július 19-én született Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus. Leghíresebb írása a Kincskereső kisködmöm. Ugorjunk a 20. századra. 1920. július 19-én gróf Bethlen István sikertelen kormányalakítási kísérlete után gróf Teleki Pál lett a miniszterelnök. Ezt a tisztséget először 1921. április 14-éig töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1928. július 19-én született Budai László futballista, a legendás aranycsapat jobb szélsője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.
3: Some people say look like

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19. fejezetéből.
1: Az Úrnak rendelései helyesek. Megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
2: Hobby Rádió. 2026. július 19-e, évközi 16. vasárnap. Uram, Te ugye jó magot vetettél a földbe. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 24-től a 43. versig. Abban az időben. Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához, és megkérdezték. Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe? Honnért került hát bele a konkoly? Az így válaszolt. Ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt. Nem. Nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégethessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá, és kérték. Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Elmélkedés. Isten országa növekszik. Egy kisvárosban élt egy postás, aki hosszú éveken át hordta a leveleket. Magának való ember volt, visszahúzódó, nem különösebben vallásos. Udvariasan köszönt, de sosem beszélgetett hosszabban senkivel. Egy napon az egyik idős asszony, akinek gyakran kézbesített levelet, meghívta egy csészeteára. Nem akarta hátráltatni a munkában, csak kiszerette volna fejezni köszönetét. A rövid beszélgetésből újabb meghívások lettek, aztán egyszer ajándékba adott neki egy új szövetséget. A postás elfogadta, otthon egyre rendszeresebben olvasgatta. Nem lett hirtelen más ember, de lassan megváltozott. Elkezdett beszélgetni másokkal is, érdeklődött, néha még tanácsot is kért, egy-két év múlva pedig még a templomba is elkezdett járni. Ilyen az Isten országa. Ilyen az, amikor a mag növekedni kezd. Az evangélium 3 példabeszédet állít elénk, a búza és a konkoly példázatát, a mustármag példáját, és végül egészen röviden a kovász hasonlatát. Első pillantásra talán a különbségek tűnnek fel számunkra, más képeket használnak, másfajta valóságot ábrázolnak. De van egy közös elemük, üzenetük. Isten országa titokzatosan, csendben, türelmesen növekszik. Nem látványos, nem hirtelen, de biztos és mély hatású. Az első példázat a búzáról és a konkolyról türelemre int minket. Isten országának egyik legnehezebben elfogadható titkával találkozunk itt. A rossz már jelen van, de Isten mégis türelmes, nem csap le azonnal, nem avatkozik be rögtön. Nem írtja ki késlekedés nélkül a bűnt, mert ismeri az ember szívét, és vár a megtérésre. Ez a példázat tükröt tart elénk. Képes vagyok-e elviselni a világban, sőt a saját életemben a búza és a konkoly együttélését? Megértem-e és elfogadom-e, hogy Istennek fontosabb a megmentés lehetősége, mint a gyors ítélet? Mert a végső aratás idején igazságot fog szolgáltatni, de addig is türelmesen vár. Akkor is gyors büntetést várok, amikor az én bűnömről van szó. A második példázat a mustármag növekedésének titkát mutatja be, hogyan lesz a kicsiny magból hatalmas növény. A tanítás világos. Isten művei gyakran kicsinyként indulnak, de hatalmas növekedéshez vezetnek. Ebben a példában nem a türelem, hanem a remény a lényeges elem. Jézus arra tanít, hogy ne becsüljük le a kicsit, aki ma csak imádkozni tud valamiért, és konkrétan nem tud semmit sem tenni az ügy előmozdítása érdekében, az is elegendő. Vagy ha valaki csupán csendben viseli a keresztjét, ő is részt vesz Isten országának építésében. A kicsiben már benne rejlik a nagy. A harmadik hasonlat, amely a kovászról, azaz az élesztőről szól, új szempontot hoz be. A belülről láthatatlanul formáló erőt. A kovász átjárja az egész tésztát. Csendben, láthatatlanul dolgozik, de hatása idővel szembetűnő. A tészta megkel. Ez a kép Isten országának belső, lelki hatását szemlélteti. Nem látszik a változás egyik pillanatról a másikra. De az isteni kegyelem átformálja a világ gondolkodását, a szíveket, a közösségeket. Ez a példa arra hív, hogy mi is a belső átalakulásra törekedjünk. Ne csupán látszat keresztények legyünk, hanem hagyjuk, hogy az evangélium gyökeresen átírja életünk minden szintjét, gondolatainkat, szándékainkat, magatartásunkat, cselekedeteinket. Aki nyitott szívvel hallgatja az igét, annak a szívében titokzatosan, de biztosan növekedni kezd Isten országa. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem erővel uralkodsz, hanem türelemmel és szeretettel építed országodat bennem és körülöttem. Segíts, hogy ne zúgolódjak a rossz jelenléte miatt, hanem higgyek a te bölcs ítéletedben és időzítésedben. Adj reményt, hogy a kicsiny kezdetek is eljutnak a nagy beteljesedésig, ha hozzád hűségesek maradunk. És add, hogy szívem kovászként tudjon hatni, csendben, alázattal, de átformálva a környezetemet, szeretetet szerint. Formálj engem, és tedd szívemet jó földé, ahol igéd gyümölcsöt hoz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
3: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Paul Winchell nem csak arról híres, hogy ő a tigris szinkron hangja a Mici Mackó rajzfilmekben, hanem arról is, hogy ő találta fel a mesterséges szívet. Szabadalmát az Utahi Egyetemnek adományozta.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Kapcsoljuk a Rádió S konyháját, ahol ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy olaszos ételkülönlegességet hoztam önöknek, spagettit húsgombócra tálalva, a hozzávalók 4 személyre. 40-dek a spagetti, 50-dek a csirkemellfilé, ezt lehet sertésből is elkészíteni, 10-dek a gyors rizs, egy kiskanál ételízesítő, egy evőkanál petrezselyemzöld, egy kiskanál bazsalikom, 15-dek a reszelt sajt, egy tojás, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só, bors, 3 evőkanálnyi sűrített paradicsom és 1 deciliter tejföl. A csirke mellett ledaráljuk, de mint az előbb mondtam, ezt sertésből is el lehet készíteni. Összedolgozzuk a tojással, a beáztatott rizssel, az apróra vágott bazsalikommal és petrezselyem zölddel, borssal és sóval. Vizes kézzel diónyi gombócokat formázunk belőle, lisztbe hempergetjük, majd ételízesítős sós vízben megfőzzük. Szűrőkanálba tálba szedjük a gombócokat és melegen tartjuk. A paradicsomot kikeverjük 0,5 deciliter ételízesítős lével, amelyben a gombócokat kifőztük, és felöntjük tejföllel. A fűszeres gombócokat visszahelyezzük a paradicsommártásba, a kifőtt lecsöpögtetett spagettit 4 előmelegített tányérra rendezzük, tetejét megratyújjuk a mártásos gombócokkal. Jól megszórjuk reszelt parmezánnal, vagy trapistával, és azonnal felszolgálhatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Rádió Ice finomságok minden nap, itt a 94.2-n.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Jó reggelt!
1: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfű szezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmus. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 19-én az Emilia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név az Emil férfi névből alakult ki. Jelentése: Amilius, nemzetiség név, vetélkedő, valamint versengő. Ünnepelnek még az Emiliák január 5-én és szeptember 19-én is. Becézése: Emi, Emike, Mili, Milike, Lia, Liácska, Emma, Mimi és Minci. Jeles viselői ennek a névnek: Rotter Emilia olimpiai bronzérmes, világbajnok műkorcsolyázó, valamint ön kedves Emilia. Ugyanezen a napon ünnepeljük még Ajtonka, Alfred, Alfreda, Andus, Aranka, Arany, Arzén, Arzénia, Aura, Aurea, Aurélia, Emilia, Eperke, Estella, Esténa, Golda, Gyémánt, Morella, Rubin, Rubina, Rubinka, Rufina, Stella, Szederke, Varsány, Versény, valamint Vince nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1553-mal kezdünk, július 19-én 6. Eduárd halála után Tudor Mária, más néven első katolikus Mária, 8. Henrik és aragóniai Katalin leánya lépett Anglia trónjára. 6. Edward, 8. Henrik kiskorú fia uralkodása idején végbe ment az angol egyház reformációja Thomas Cranmer Canterbury érsek irányításával. Katolikus Mária már uralomra jutásakor szigorú intézkedéseket vezetett be az ország rekatolizálására. Mária, II. Fülöp spanyol király felesége, trónra lépése után terrorral próbálta visszaállítani a katolikus vallás uralmát. Megfosztotta tisztétől a Canterbury érseket és bebörtönöztette, majd 1556-ban Oxfordban mágiára küldte a reformátort, de Cranmer halála után az angol reformáció helyzete végleg megszilárdult. A 18. század végével folytatjuk. 1799. július 19-én megtalálták a Rosetta követ, amely segített a hieroglifák megfejtésében. Ezen a kövön egymás mellett található egy görög és egy egyiptomi szöveg, a tartalmuk ugyanaz, így a görög szavakból tudtuk kikövetkeztetni a hieroglifa jelek értelmét. A 19. század elejével folytatjuk. 1814. július 19-én megszületett a Connecticuti Hartfordban Samuel Colt, a forgatótáros revolver feltalálója. És még mindig a 19. század. 1834. július 19-én megszületett Edgar Degas, impressionista festő. Folytassuk 1848-al, július 19-én a New York államban lévő Seneca Falls-ban a nők jogaival foglalkozó konferenciát tartották az egyenlő jogokért. Még mindig a 19. század. 1879. július 19-én született Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus. Leghíresebb írása a Kincskereső kisködmön. Ugorjunk a 20. századra. 1920. július 19-én gróf Bethlen István sikertelen kormányalakítási kísérlete után gróf Teleki Pál lett a miniszterelnök. Ezt a tisztséget először 1921. április 14-ig töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1928. július 19-én született Budai László futballista, a legendás aranycsapat jobb szélsője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19. fejezetéből.
1: Az Úrnak rendelései helyesek. Megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. július 19-e, évközi 16. vasárnap. Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 24-től a 43. versig. Abban az időben. Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalázba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához, és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe? Honnért került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégethessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott: példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá, és kérték: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: aki a jó magot veti, az az emberfia, a szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak Atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Elmélkedés. Isten országa növekszik. Egy kisvárosban élt egy postás, aki hosszú éveken át hordta a leveleket. Magának való ember volt, visszahúzódó, nem különösebben vallásos. Udvariasan köszönt, de sosem beszélgetett hosszabban senkivel. Egy napon az egyik idős asszony, akinek gyakran kézbesített levelet, meghívta egy csészeteára. Nem akarta hátráltatni a munkában, csak kiszerette volna fejezni köszönetét. A rövid beszélgetésből újabb meghívások lettek, aztán egyszer ajándékba adott neki egy új szövetséget. A postás elfogadta, otthon egyre rendszeresebben olvasgatta. Nem lett hirtelen más ember, de lassan megváltozott. Elkezdett beszélgetni másokkal is, érdeklődött, néha még tanácsot is kért, egy-két év múlva pedig még a templomba is elkezdett járni. Ilyen az Isten országa. Ilyen az, amikor a mag növekedni kezd. Az evangélium 3 példabeszédet állít elénk. a búza és a konkoly példázatát, a mustármag példáját, és végül egészen röviden a kovász hasonlatát. Első pillantásra talán a különbségek tűnnek fel számunkra, más képeket használnak, másfajta valóságot ábrázolnak. De van egy közös elemük, üzenetük. Isten országa titokzatosan, csendben, türelmesen növekszik. Nem látványos, nem hirtelen, de biztos és mély hatású. Az első példázat a búzáról és a konkolyról türelemre int minket. Isten országának egyik legnehezebben elfogadható titkával találkozunk itt. A rossz már jelen van, de Isten mégis türelmes, nem csap le azonnal, nem avatkozik be rögtön. Nem írtja ki késlekedés nélkül a bűnt, mert ismeri az ember szívét, és vár a megtérésre. Ez a példázat tükröt tart elénk. Képes vagyok-e elviselni a világban, sőt a saját életemben a búza és a konkoly együttélését? Megértem-e és elfogadom-e, hogy Istennek fontosabb a megmentés lehetősége, mint a gyors ítélet? Mert a végső aratás idején igazságot fog szolgáltatni, de addig is türelmesen vár. Akkor is gyors büntetést várok, amikor az én bűnömről van szó. A második példázat a mustármag növekedésének titkát mutatja be, hogyan lesz a kicsiny magból hatalmas növény. A tanítás világos. Isten művei gyakran kicsinyként indulnak, de hatalmas növekedéshez vezetnek. Ebben a példában nem a türelem, hanem a remény a lényeges elem. Jézus arra tanít, hogy ne becsüljük le a kicsit, aki ma csak imádkozni tud valamiért, és konkrétan nem tud semmit sem tenni az ügy előmozdítása érdekében, az is elegendő. Vagy ha valaki csupán csendben viseli a keresztjét, ő is részt vesz Isten országának építésében. A kicsiben már benne rejlik a nagy. A harmadik hasonlat, amely a kovászról, azaz az élesztőről szól, új szempontot hoz be. A belülről láthatatlanul formáló erőt. A kovász átjárja az egész tésztát. Csendben, láthatatlanul dolgozik, de hatása idővel szembetűnő. A tészta megkel. Ez a kép Isten országának belső, lelki hatását szemlélteti. Nem látszik a változás egyik pillanatról a másikra. De az isteni kegyelem átformálja a világ gondolkodását, a szíveket, a közösségeket. Ez a példa arra hív, hogy mi is a belső átalakulásra törekedjünk. Ne csupán látszat keresztények legyünk, hanem hagyjuk, hogy az evangélium gyökeresen átírja életünk minden szintjét, gondolatainkat, szándékainkat, magatartásunkat, cselekedeteinket. Aki nyitott szívvel hallgatja az igét, annak a szívében titokzatosan, de biztosan növekedni kezd Isten országa. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem erővel uralkodsz, hanem türelemmel és szeretettel építed országodat bennem és körülöttem. Segíts, hogy ne zúgolódjak a rossz jelenléte miatt, hanem higgyek a te bölcs ítéletedben és időzítésedben. Adj reményt, hogy a kicsiny kezdetek is eljutnak a nagy beteljesedésig, ha hozzád hűségesek maradunk. És add, hogy szívem kovászként tudjon hatni, csendben, alázattal, de átformálva a környezetemet, szereteted szerint. Formálj engem, és tedd szívemet jó földé, ahol igéd gyümölcsöt hoz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Paul Winchell nem csak arról híres, hogy ő a tigris szinkron hangja a Mici Mackó rajzfilmekben, hanem arról is, hogy ő találta fel a mesterséges szívet. Szabadalmát az Utahi Egyetemnek adományozta.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Műsorajánlót hallottak.

Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Hobby rádió. Jó reggelt!
1: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfű szezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Vendégünk a Braul Wallenberg Egyesület.
1: Braul Wallenberg Emberség Háza Egyesület.
0: Miért volt szüksége arra, hogy Braul Wallenbergről még egy egyesületet elnevezzenek?
1: Az, amit Sipos András és én terveztünk és szerettünk volna, az nem egészen fért bele abba a program struktúrába, amit a Braul Wallenberg Egyesület csinál most már 30 vagy több éve. Amit csinálnak, az nagyon jó, de kicsit másfajta stílus és másképp dolgoznak, mint mi szerettünk volna. És sajnos nem tudtunk megegyezni abban, hogy ez egy külön projekt legyen, és hogy mi külön tudjunk ebben dolgozni, és elkövetkezett egy olyan pont, amikor úgy gondolta a Sipos András és én, hogy akkor most elindítunk egy új egyesületet avval, amit mi szeretnénk csinálni.
0: Fontos volt az, hogy Braul Wallenbergről nevezzék el ezt az egyesületet is?
1: Igen, nagyon fontos volt, mert embermentőkről, civil kurázsiról, emberségről szól, és Braul Wallenberg és az embermentők cipőjébe szeretnénk tovább járni, őket követni, és az ő üzenetüket a mai világba valami formában úgy megfogalmazni, hogy az a mai fiataloknak és idősebbeknek is általában mindenkihez szóljon. Én egy kicsit olyan népnevelésnek is tartom ezt az egyesületi munkát, mert az az a cél, hogy aki velünk dolgozik, vagy aki részt vesz a programjainkon, az vigyen magával haza is valami olyasmit, ami a Braul Wallenberg eszmeisége sugall.
0: Horváth Judittal beszélgetünk egyébként, az egyesület elnökeként vagy jelen, de hoztál magaddal vendégeket. Mutassuk be őket is.
2: Lányi Pál vagyok, 2 éve tagja vagyok az egyesületnek. Szándékaim és a habitusom szerint csatlakoztam, és Juditnak a kérésére tulajdonképpen. Nagyon sok mindenben értek egyet ezekkel a gondolatokkal, és próbálok olyan területen, ami tulajdonképpen zsidóságkutatás, ezzel valamennyire csatlakozni.
0: Civil foglalkozásod egyébként mi, hogyha szabad megkérdeznem?
2: Mérnök vagyok és gazdasági mérnök, ilyen formán egész életemben 2 munkahelyen dolgoztam iparban, egyebekben pedig gazdaságfejlesztési kutatásban, szolgáltatás, minőség, innováció, kutatás, vállalkozás, fejlesztés, ilyesmi.
0: Azért ettől egy kicsit messze áll ez a civil segítés.
2: Valóban, de olyan felmenőkkel rendelkezem, szegedi családok, akik mindig foglalkozásuk mellett jótékonykodással foglalkoztak. A szegedi zsidó hitközségnek a keretében annak különböző vezetői voltak, és ezzel gondolom, hogy valahogyan méltó szeretnék lenni az emlékükhöz.
3: Ezért György vagyok, az egyesületben 3 évvel léptem be szinte Judit noszogatására.
1: Én vagyok a kerítő.
3: Megtiszteltek azzal, hogy az egyesület elnökségére is beválasztottak. Az egyesületnek pillanatnyilag 6 elnökségi tagja van, illetve ebből a 6-ból ugye van a Sipos András, aki az elnök, és Judit az elnök helyettes. Rengeteg projektet visz az egyesület, erről gondolom, hogy fogunk még beszélni.
0: Arról is, hogy mi kollégák vagyunk, számítástechnikai szakközépiskolában tanít, ezért ez sem egy, mondjuk úgy, hogy civil vagy segítés közeli szakma.
3: Az a bizonyos számítástechnikai szakközépiskola, Naiman János informatikai technikum, a mai nevén, ahova te is jártál, egyes feltételezések szerint én is, bár én közel 20 évvel korábban születtem, mint ahogy az iskola. Az iskolában mindig is megpróbáltuk segíteni a handicapet, a hátrányos helyzetűeket, azokat, akiknek talán kevesebb esélyt adott a sors. Én magam mindig is érzékeny voltam különböző szociális témákra, és hát mivel rendkívül közel áll hozzám, még családilag is a holokauszt, amikor felmerült első körben, hogy kapcsolódhatnék az egyesület munkásságához, akkor még nem volt szó tagságról semmiről, csak a kocka projektről, amiről pedig hosszasan lehetne beszélni.
0: Valószínűleg fogunk is.
3: Akkor gondolkodás nélkül mondtam igent, és az a szerencseért, hogy a kollégáim, illetve a iskola igazgatósága is abszolút mellénk állt ebben az ügyben.
0: Judit, említetted, hogy kerítőnőként is közreműködsz az egyesületben. Hogyan sikerül keríteni embereket? Ugye ez elég nehéz ma a civil szférában.
1: Nagyon konkrét konkrétan, hogyha ezt a két fiatal embert, aki itt van velem, hogy őket hogy kerítettem, hogyha Palkóval kezdjük, volt valaki, aki ismerte a Palkót, meg ismert engem, és kiderült, hogy szegedi kapcsolódásaink vannak, és az illető felkiáltott, és azt mondta, hogy nektek találkoznotok kell, meg kell ismernetek egymást. Úgyhogy ez így kezdődött, hogy mind a kettőnknek, és aztán szépen lassan kiderült, hogy mi az, amiket ő csinál, Palkó csinál, mi az, amiket én csinálok. Ami a Gyurit illeti, az egy kicsit hosszabb történet, mert hogy jártam a papájával akkor, amikor 15 éves voltam, aztán az összes többi dolgot nem fogom elmondani, mert az 58, 59, 60, 61 valamikor akkor volt, és annyiból csak azt tudom mondani, hogy a papájánál tanultam matematikát az érettségire, és amikor a munkából hazajött a jó, odavágdastam a matematika könyvet a falhoz, és akkor a papája, akit Lacinak hívtak, szépen fölvette a könyvet, odajött, leült mellém, és megpróbálta elmagyarázni a dolgokat. Körülbelül egy olyan 7-8 évvel ezelőtt papa unokatestvére már nagyon régen úgy gondolta, hogy nekem találkoznom kell a Laci fiával, és ez volt a Gyuri, és ez ténylegesen egy pillanat alatt úgy volt, hogy mi ismerjük egymást 50 ezer éve. Gyuri nálam volt, beszélgettünk, és akkor mondtam ezt a kocka projektet, amiről majd ő fog mesélni többet, fölkiáltott a Gyuri, hát ez nekünk kell. Én félénken megkérdeztem, és mit gondolsz, hogy az igazgatód mit fog szólni ehhez a projekthez? Ó, nem lesz semmi probléma, mondta Gyuri, és tényleg nem is volt semmi probléma. Úgyhogy így kerítettem ezt a két férfiút.
0: Már kétszer is megemlítettük ezt a kocka projektet, akkor beszéljünk most róla egy kicsit.
3: 15 éve lehet, hogy régebben Svédországban az ottani Raoul Wallenberg Akadémi szervezet elindította ezt a Cube projekt nevű programot a svéd iskolások számára. A programnak az a célja, hogy megismertesse ENSZ emberi alapjogok nyilatkozatát a fiatalokkal. Az a feltételezés, hogy ha ismerik a jogaikat, akkor talán nehezebben tudnak visszaélni mások az ő lehetőségeikkel.
0: Nem biztos, hogy különböző jogszabályok.
3: Hát itt nem az adott országnak a jogszabályairól szól még egyszer, hanem az ENSZ emberi alapjogok nyilatkozatáról. Ennek 30 cikkeje van. Svédországban az a hagyomány alakult ki, hogy 30 iskola részére delegálják ezt a 30 cikkeit, és minden iskolának egy kiállítást kell létrehoznia. A kiállítást eredetileg egy konténerbe kellett létrehozni, ezt nevezték kockának. Nagyjából 10 évvel ezelőtt elkezdett külföldre is terjeszkedni ez a program, amelyik országban a nagykövetség megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezett, ott tudott ez elindulni, tudomásom szerint ma működik ez New Yorkban, Párizsban, Belgrádban, Prágában, sok helyszínen. Örömmel tudatom, hogy Magyarországon most már vidékre is eljut, mert eddig csak budapesti iskolák vettek rajta részt, de most jövőre már, ha jól tudom, egy szegedi iskola is részt fog venni benne. A Neumann Technikum tavaly másodszor vett részt a projektben. Mind a két alkalommal az én akkori osztályom, illetve az előző alkalommal egy társosztállyal együtt készítettük el a magunk kiállítását. Külföldön, így Magyarországon is nem mondják meg nekünk, hogy melyik joggal foglalkozunk, melyik cikkelyel, hanem itt legalábbis én azt csináltam, hogy a aktuális osztályaimmal osztályfőnöki órán végigelemeztük a 30 cikkeit, aztán a diákok kiválasztották azt, ami hozzájuk közel áll, és ebben a témában alkottak valami maradandót. Az első alkalommal 2017-18-as osztályom emlékem szerint a 7-es cikkeit, a törvény előtt mindenki egyenlő cikkeit választotta ki és dolgozta fel. Az akkor olyan sikeres volt, hogy a svéd követség a kockát kiszállítatta hajógyári szigetre a Sziget Fesztivál alatt, aminek a diákjaim nagyon örültek, mert ügyeletet kellett tartani.
0: Ez egy viszonylag kis kocka, ugye? Tehát nem egy ilyen nagy konténerház,
3: hanem... 2 méteres konténer. Mm-hmm.
0: És akkor ebbe kell úgymond beleférnie ennek a, mondhatjuk ezt kiállításnak?
3: Ez egy kiállítás. Abban az évben, amikor mi voltunk, akkor rajtunk kívül még a Szerb Antal gimnázium alkotott, korábban részt vett ebben a József Attila gimnázium, ha jól emlékszem, a Kölcsei gimnázium, Odetúr gimnázium.
1: Székesfehérváron
3: volt, Szolnokon is volt. A Törvényel mindenki egyenlő nevű jog az úgy volt megvalósítva, mondom, 17-18-as tanévben, hogy felosztottuk két részre a kockát, fizikailag húztunk egy csíkot a közepén. Az egyik osztály teljes világtérképen keresztül demonstrálta, hogy ilyen kis bejelölt kis gombos tükkel, hogy hol voltak események, amikről ők beszélni akarnak, és mellé ki voltak tűzve a cikkek. Az én osztályom Magyarországra fókuszált, ők már beleraktak elektronikát, tehát kis ledekkel lehetett jelezni, tehát gombnyomásra kis ledek felvillantak, és akkor körülötte voltak kirakva a cikkek, és amelyik cikknél megnyomtad a gombot, az felvillant a térképen, hogy erről beszélünk, illetve akkor ők készítettek hozzá egy olyan applikációt is, ami felolvasta a cikket, hogy a látássérültek is követni tudják. Azóta annyi változás történt, hogy ugye ez egy kültéri, nagyon masszív kocka volt. Tavaly a svéd követség pilot jelleggel beltéri könnyű szerkezetes kockát bocsájtott a rendelkezésünkre. A mostani osztályom, akik jövőre érettségiznek, vett részt ebben a projektben. Most a 2. cikkeit, a diszkrimináció tiltása cikkeit választották ki. Érdekes módon, anélkül, hogy tudták volna, hogy az elődjéik mit csináltak, ők is térkép alapon dolgoztak. Elképesztő mennyiségű informatika technológiát rejtettek el a kockába, más nem mondjak, 120 méter kábel, internet kapcsolat, ha jól emlékszem, akkor 4 vagy 5 számítógép vezérelt a mögöttes tudást. Itt most már konkrétan az történt, hogy egy androidos tableten választott ki a térképen, hogy melyik ország érdekel, megjelennek róla a cikkek, és a térképen persze felvillan ugyanúgy a LED, de emellett például mesterséges intelligencia vezérelt napi szintű híranyag letöltés volt benne, szófelhő, tehát hogy a látogatók által begépelt szalagból készítette egy gyönyörű térképet, népek fala különböző kiállítási tárgyakkal, matrjuska baba, Buddha szobor, arab világot, ha jól emlékszem, egy teve képviselte. Tehát egy rendkívül gazdag kiállítást hoztak létre, de továbbra is csak 2x2 négyzetméteres a kiállítás. Ugye technikailag belül van ugye 3 oldal, és kívül is van 3 oldal, amiből persze nem mindegyik van kihasználva, hiszen fal mellett áll. Az idei kiállítás, vagy hát kockánkat, azt olyan jól sikerült, hogy a Neumann Társaság képes Gábor megtekintette, és első felindulásában meghívta, hogy a Szegedi Informatika Történeti Múzeumba állítsuk ki. Ez elég hosszas tárgyalás követte, aminek az lett az eredménye, hogy idén május 24-én, ha jól emlékszem, ugye szétszedtük, újraépítettük Szegeden, és most már állandó kiállítási tárgy lett a Szent Györgyi Agóra nevű rendezvényközpontban. Az emeletén van az informatika történeti kiállítás, és úgy döntött az Agóra vezetősége, hogy ne kelljen belépőt fizetni azért, hogy ezt megtekintesse valaki, ezért ez aztán a földszinti közösségi térben található ez a kis kocka kiállítás.
0: Ezeket a kockákat megvalósító diákok, közösségek tanulnak egymástól egyébként, vagy saját útfőből állítanak össze egy ilyen kiállítást a saját közösségükben?
3: Az enyémek nem mentek utána, hogy a korábbiak mit csináltak, egészen addig, amíg közöltem velük, hogy én elvárom, hogy nem csak a saját kockájukat készítsék, nem készítsenek egy kocka történeti weblapot, úgyhogy végül is készült egy ilyen összefoglaló is, ami az eddigi kockákat bemutatja, majd magyarországi kockákat.
1: A szó kiállítás az egy kicsit félreérthető, mert azt hiszem a legtöbben arra gondol, gondolnak, hogy szép képek vannak fönn a falon, de aztán a Gyuri elmondta, hogy annyi fajta féleképpen van feldolgozva ez, és ők ilyen nagyon előre haladott AI és más technikai dolgokkal dolgoztak. De rajzok is lehetnek, filmek is lehetnek, szóval teljesen szabadon választható a médium, hogy hogy dolgozzák föl azt a témát, azt a pontot az osztályban vagy az iskolában, amit választanak a gyerekek.
3: Részt vettem egy stockholmi, nem is tudom, hogy pontosan mi van
1: erre. Ez a Szenszka Institutet volt a meghívó.
3: Minden év augusztusában van egy ilyen nagy rendezvény Stockholm főterén, ahova az összes iskola által létrehozott kockát, svéd iskola által létrehozott kockát kiállítják, koncertek, előadások, népünnepék, kicsit úgy kell elkezdeni Magyarországon mondjuk a majálist. Tényleg nagyon jó a hangulat, és hát egybe lehet látni, hogy a svéd iskolások abban az évben miket alkottak. Én ott láttam olyan kockát, ami például szabadságról szólt, és a kocka beárata egy az egybe be volt rácsozva, tehát nem lehetett bemenni a kockába, csak be lehetett nézni, és ott bent ült valaki, egy kirakati bábú, és ez volt az ő prezentációjuk, hogy hát a szabadság az mennyire egyszerűen is meg lehet fogalmazni valamit. De láttunk olyat, ahol általános iskolás gyerekek tényleg ilyen kis gyerekrajzokkal teleplakátolták az egészet, tehát nem kell feltétlenül technikát meg elektronikát beletenni egy ilyen kockába. Valamiért a normanosok, anélkül, hogy forszíroz ezt, vagy legalábbis az én diákjaim azoknak erre jár az eszük.
2: Stockholm miatt eszembe jutott egy érdekes olyan dolog, a lányom középiskolai korszakából a közgazdasági politechnikumba járt, és benne voltak egy Young Enterprises nevű versengésben, amelyben ország elsők lettek, egy évig tartó vállalkozás fejlesztő és vállalkozás megvalósító projektjükkel, és a jutalomútjuk az volt, hogy Stockholmba hívták meg őket 1994 nyarán, és valami hasonló élményekről számolt be, hogy ott prezentálniuk kellett a projektjüket, és egyáltalán a vállalkozáshoz kapcsolódásukat és mindenféle tudásukat elő kellett ott egy fél órában adni. Ez egy 4 tagú kis csapat volt, és fantasztikusan jól szerepeltek, utána még egy jutalomutat kaptak. Nekem egy ilyen privát kapcsolódásom van.
0: Többször is szóba került Svédország. Én tudom, de miért pont Svédország?
1: Többfajta válaszom van erre. Mondjuk az első válasz az, hogy ha Raoul Wallenbergnek hívnak egy egyesületet, akkor az természetes, hogy a Svédországhoz kapcsolódik. A másik az, hogy 1970...
0: Ugye a svéd nemzetiségű.
1: Igen.
0: Csak a hallgatók számára mondjuk el, ugye, aki nem biztos, hogy ennyire tájékozottak.
1: Ja, ténylegesen pár szóban, a Raoul Wallenberg család, ez egy iszonyatosan nagy, gazdag bankcsalád. Na most mindenki azt hiszi, hogy a szerencsétlen Raoul Wallenberg is ugyanebből a részéből származik, mint ez a hatalmas bankcsalád, de nem. Még az is volt sajnos, hogy mielőtt ő megszületett, az édesapja hasnyálmirigy rákba azt hiszem meghalt, úgyhogy a mama nevelte egy darabig, és aztán lett egy mostohapja, von Dardel, akitől aztán lett egy nővér is. Ami az én számomra nagyon érdekes és fontos, hogy a nagypapa, a Raoul Wallenberg nagypapája, aki nem is élt Svédországba, ő volt az, aki irányította a Raoul Wallenbergnek az útját. Na most ez is egy olyan nagypapa volt, akit nem vettek be a bankcsoportba, hanem ő ilyen külkereskedelmi vagy külügyi vonalon volt Törökországba és aztán Japánba, és onnan instruálta a mamát és a Raoul Wallenberget, hogy tulajdonképpen hogy is kellene a fejlődésének lennie. Erről van egyébként egy könyv, svédül, ez magyarul még nincs ez a könyv, a levelezésük, a Raoul Wallenberg és a Gusztáv, a nagypapa levelezése. 2 dolgot emelnék ki ebből, azt hiszem, hogy ez meghatározó volt a Raoul Wallenberg számára. Az egyik az, hogy egy abszolút nemzetközi tanulást és képzést és tapasztalatokat akart a nagypapa, hogy legyen, ami én úgy gondolom, hogy ez nem volt ugyanaz, mint egy ilyen társadalmi közegben lévő, élő valakinek az élete Svédországban. Ő Ann Arborba tanult az egyetemen, ott kalandjai voltak, kirabolták, nem ölték meg, természetesen kibeszélte magát, Haifába volt, egy bankba, és egész egyszerűen utazott, Franciaországba is volt, Jamborin. Tulajdonképpen a nagypapa azt akarta, hogy egy olyan ember legyen, aki egy világban él, nem Svédország országban él, hanem a világban él. A másik pedig az, hogy azt hiszem, az az érzésem van, hogy éppen azáltal, hogy ő ilyen nagyon széleskörű tapasztalatai voltak, jó is, meg rossz is, és nagyon figyelte a világot. Nagyon sok minden volt olyan az érzékenységével, avval, hogy nem volt apja, avval, hogy ilyen nemzetközi életet élt, hogy ő látott sok mindent, amit mások nem vettek észre, vagy nem láttak. És azt hiszem, hogy ez predesztinálta őt arra, hogy amikor megkérdezték, hogy vállalja-e, hogy jöjjön Magyarországra, és megpróbáljon még valamennyi zsidót megmenteni Budapesten, egy pillanat alatt azt mondta, hogy igen. Amit mondjuk egy aranyfiú egy ilyen nagyon magas körű szituációban, Svédországban nem biztos, hogy vállalta volna, de ő vállalta, ő vállalta. Építész volt.
2: Nem foglalkozott tervezéssel. Inkább külkereskedésbe kezd, praxist abba szerzett, és a nagy kapcsolati rendszert, valamint több nyelven beszélt.
1: Igen, oroszul is, de ezt még az iskolába tanulta. Volt egy úgynevezett, ami akkor volt modern gimnázium, mint más volt a pedagógiai kiinduló pontja, mint a legtöbb gimnáziumnak, és odaíratták be, és többek között ott tanult oroszul.
2: Aztán használt lett.
1: 32 éves volt, amikor eltűnt. És még az átkosba azt írták róla nagybetűkkel, hogy a nácik ölték meg, ami természetesen egy nagy hazugság volt, eltűnt 45. január 17-én, és azóta is csak gondoljuk, hogy mit tudunk róla, hogy 47. júliusában megölték. De nem biztos, mert voltak olyanok, akik találkoztak egy svéddel Szibíriába, még sokkal ezután, az időpont után is. Úgyhogy a mai napig nem tudjuk, hogy az, hogy meghalt, az biztos, hogy meghalt, csak hogy milyen körülmények között, hogy kivégezték-e, vagy Szibíriába, vagy Lubjánkába, erről még mai nap sem tudunk semmit. A család nagyon-nagyon-nagyon sok évtizede próbálja megtudni. Amikor volt a glasnost, akkor volt egy kis lehetőség, hogy valamit többet tudtak meg. Ez a lehetőség eléggé bezárult az utóbbi időben, és azt is lehet mondani, hogy akkor, amikor még lehetett volna valamit csinálni magyarul, őt kicserélni szovjet foglyokra, akkor a svéd állam abszolút nem csinálta azt, ami egy államnak kötelessége az, hogy valamilyen formában visszakapja az állampolgárát.
0: Miért van Magyarország?
1: Csak Magyarországra jött, mert ez volt a küldetése. Ez volt az, amit megkérdeztek tőle, gondolom 44 tavaszán, hogy volna-e lehetősége arra, hogy lemegy Budapestre. Hát a vidéki zsidóságot már gyakorlatilag elvitték Auschwitzba, úgyhogy ott már sok százezer ember eltűnt, úgyhogy akit még esetleg meg lehetett menteni, az a budapesti zsidó volt. És ő ezért jött. Akit még lehet menteni, az mentse.
2: Munkájából is adódott ez, mert Svédországban zsidó-magyarral dolgozott együtt a külkereskedelmi praxisában. És tulajdonképpen emiatt volt neki egy affinitása, vagy egy rokonszenve, egy vonzalma Budapest iránt. Sőt, már többször járt is Budapesten előtte. Ez is lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ezt elvállalta.
0: Az, hogy mi történt vele, még ma is kutatják, vagy tudomásul
1: igen,
0: vették?
1: Igen,
0: hogy...
1: nem, ezt egy pillanat addig sem fogja a család tudomásul venni, hogy nem tudják, hogy mi történt.
2: Navalnyi történet, azt lehet mondani, hogy olyan...
1: Hát a Navalnyinál sajnos igen. Tudjuk, hogy mi történt,
2: igen.
1: De itt nem tudjuk. Van egy könyv, ami azt mondja, hogy azt hiszem 47. július 29-én szívinfarktusban meghalt, van egy ilyen orvosi bizonyítvány, ami az is lehet, hogy főbelőtték azon a napon. És ez is csak most a 90-es években derült ki, hogy van egy ilyen orvosi bizonyítvány.
0: Beszélgettünk a Kocka projektről. Mi az, amivel még foglalkozik az egyesület, mert gondolom, hogy van másféle projekt is.
1: Ha a svéd vonala folytatjuk, akkor van egy olyan projekt, szintén most 3 éve lett nemzetközi, aminek az a címe, hogy Young Courage. Ez szintén arról szól, fiatal kurázsi, ha lefordítom. Nem arról van szó, hogy magasról leugrasz, hanem arról szól, hogy valami olyan dolgot csinálsz, amivel kockáztatsz valaki másért. Lehet olyan, hogy valaki át akar menni, és te megmented, kockáztatod, hogy elüt egy autó, de olyan olyan is lehet, mint például a tavalyi győztes, egy fiatal fiú, aki 19 magyar győztes, aki 19 éves korában a kutyájával elment embereket menteni Törökországba, amikor földrengés volt. Az idei kislány az pedig inkább szociális vonalon megy, és inkább a ne csúfolják egymást, és segítsenek egymásnak, és tulajdonképpen erről szól ugyanakkor, amikor ő is ugyanezen ment keresztül, hogy egy nagyon rossz iskolai tapasztalata volt, és ahelyett, hogy befelé fordult volna, kifelé fordul, és erről beszél például rendőröknek, meg szociális munkásoknak, és az egész 16 éves. Ez a Jan Karic, de mondhatnék egy francia fiút is pár évvel ezelőtt, akinek arab háttere van, aki észrevette, hogy mikor leszállt az autóbuszról, hogy egy erkélyen ott állnak emberek, és ég a ház a lakás mögöttük. És most nem csak azt csinálta, hogy elhívta a tűzoltókat, hanem addig, ameddig a tűzoltók jöttek, ő maga is segített, és tartotta a lelket ebbe a társaságba, aki ott volt ezen a balkonon. És a lényege a dolognak, hogy amikor átvette utána a díjat Stockholmba, akkor már hivatalos tűzoltó lett.
0: Ez hogyan kapcsolódik a magyarországi szervezet?
1: Részben van a Jan Karic, ami a szintén a svéd nagykövetségen keresztül megy, de észrevettük, hogy akiket jelölnek, azok között rengeteg olyan fiatal van, akik fantasztikus szociális munkát, támogatás, jótékonysági munkát csinálnak. És akkor alapítottunk egy emberségdíjat, amit az egyesületünk alapított, és azokból a fiatalokból, akik nem mennek tovább, és nem kapnak Jan Karic díjat, kiválasztunk egy 4-5 gyereket, aki megkapja a mi emberségdíjunkat. Ez a direkt kapcsolódás.
0: Évente kerül ez az emberségdíj kiosztása?
1: Igen, most volt harmadszor. Minden gyerek fantasztikus. A legfiatalabb 13 éves, de a második az is azt hiszem 16, még annyi se. Van még egy 13 évesünk, egy fiú azt hiszem, aki ilyen tanodát csinált, és ő 10 éves volt, amikor kezdeményezte ezt, és úgyhogy azóta is csinálja, és most 13 éves. Úgyhogy ezek olyan fiatalok, akiket valamilyen formában úgy kellene támogatni, mert ezeknek kellene Magyarország jövendő vezetőinek lenni, és nem eltűnni külföldön, mint sajnos többen azok között, akik Jan Karic díjat kaptak, külföldön tanulnak, és aztán az életben nem jönnek vissza. Félreértés ne essék. Az, hogy valaki külföldön tanul, vagy au pair, mint én voltam Angliában, vagy tapasztalja a világot, ez mondjuk ugyanaz, amit a Ralph Wallenberg nagypapája akart, hogy egy olyan széles látókörű, széles tapasztalatú valaki legyen, aki nem csak ül otthon és bulizik és nézi a komputerét. Ezeknek a gyerekeknek vissza kéne jönni, és meg kellene engedni valahogy, hogy ezek a tapasztalataikat át tudják tenni a valóságba.
0: Aki érdeklődik az egyesület munkája iránt, az hol teheti meg?
1: Van egy honlapunk, aminek az a címe, hogy wallenberghaus.hu, és ott minden információt meg találhat arról, hogy miket csinálunk. Még egy valamit szeretnék megnevezni, ami egy olyan projekt, nagy projekt, ami most indul, lehet mondani, amire pénzt is kaptunk. A Stélo Gábor az szintén egy embermentő volt, és volt egy, benne voltunk egy nagyon nagy programba, és azon a programon belül pedig egy tábort csinálnak a taktársak, aminek az a célja, hogy a Stélo Gábor által háború után csellengő gyerekekből összeállított Gaudeopolis örömváros, ami egy demokratikus struktúrát, amit ők építettek föl, ezt szeretnénk megcsinálni szintén egy tábor formájában.
3: Hadd hívjuk fel a figyelmet rá, hogy ez most augusztusban lesz, de még nyitott a lehetőség arra, hogy bárki eljöhet. Elsősorban középiskolás fiatalok részére hirdetjük. 4-5 napos táborról beszélünk, és ennek a tábornak költsége nagyon nagy részt a pályázatból biztosított. A részvevőktől annyit kérünk, hogy erre a 4 napra, vagy 5 nap talán összesen 5000 forintot fizessenek be, de még szociális érzékenység esetén még ezt is meg tudjuk oldani, hogy
1: ne ezen múljon, hogy valaki
3: tehát,
1: nem tud jönni.
3: Valaki részt akar venni, akár a teljes díjmentességet is tudjuk.
1: Ez bankon lesz Budapesten.
3: És ennek a programnak, hogyha valakit az érdekel, felhívását, a hirdetményét, azt megtalálja még egyszer a hangot. hangozzék el a valemberkház.hu internetes oldalon.
2: Összeállítottam egy 30 kérdésből álló kvíz kérdéssort, amit majd ott lebonyolítanak.
1: Ha minden jól megy, akkor a Rámban levő Szabó Ervin könyvtárban lesz egy Raoul Wallenberg rész, lehet mondani könyvtár rész, ami részben Raoul Wallenbergről, embermentőkről, holokausztról lesz, és ha minden jól megy, október végén, november elején lesz a megnyitója ennek a könyvtárban.
0: Azt hiszem, hogy van miről még beszélnünk, úgyhogy szeretettel várunk titeket legközelebb is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Mi köszönjük, hogy meghívtatok.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Műsorajánló. Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást! Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
10: Omega!
12: Oh,
10: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
13: I want to break free.
10: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
14: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
10: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Végig futott a borsó a hátamon.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Könnyes arcú reggelek ébresztik a fákat. Nehéz álomtól ittasan pislognak a házak. Görnyed hátú emberek sietnek a szélben, fáradt szemük már az úton, emlékeik még az éjben. És peregnek a nappalok. A könyörtelen percek rabja vagy, előtted az ismeretlen, maradnál, de nincsen hol maradj. A percekig nem bánt senki, már az is öröm. A gyűlölet sivatagában oázis a közöny.

0: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. A mielőbbi bérrendezés a legfontosabb feladat a belügyi ágazatban. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csulyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. A folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretén belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Györfi leváltását, hogy egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon. Ne eltakarjon, hanem feltárjon. Ne a bűnbakokat keresse, hanem tanuljon. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
10: Egy földön kívüliről már
9: köszöntöm
10: tudunk.
9: A rádióhallgatókat.
10: Rádió műsora van.
9: Köszöntöm a rádióhallgatókat. A mikrofon meg a Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hát Jazz Klub az Üveghegyen túl. A 2021-es FSCO lemez került terítékre, játszottam már, nem először fogom leadni, de nagyon bírom. Nyilván itt a világzene és a jazz és a kamarazene határain mozgunk és billegünk, ami nem baj. Nagyon lehet szeretni ezt a lemezt a eklektikusságával együtt. A zenekar tagok neveit egy doksiból olvashatom föl, ha látom értelmét. Tegyem? Nagy János Jancsa, művészetvezető, billentyűs hangszerek és nagyrészt zeneszerző. Csonka Gábor, Kézdi Luca, Lantos Zoltán, Frenki Látó Hegedű, Haraszti Krisztina Brácsa, Pribai Valéria Cselló, Pozsár Eszter, Fuvola, Piccolo Fuvola, Gordon Teodóra, Klarnét, Zsemje Sándor, szoprán szaxofon, Blaskó Mihály Fagott, Frey György basszusgitár, Berdis Tamás a doboknál, Zsulbert Flóra ütőhangszerek, Szerényi Béla tekerő és Kubinyi Júlia ének. És ez a lemez, mint mondtam, 21-ben jelent meg. Természetesen a Nagy János a szerző, de ez nem mindenhol van így, mert például az egyes felvétel az Frey György szerzemény, aztán a négyes, az pedig a Nagy Ábel Márton szerzeménye, az pedig a Journey of the Light Beam Radiating from the Slushy Slide of Bread. Ez nem fordítom le ezt. Nézzük, az első, hát mondjuk, hogy 5 felvételre kerül sor, ami egy eléggé cudar pillanatban való kilépést jelent, hisz az 5 felvétel nagyjából 25-26 percet jelent a számunkra, tehát kicsit előre kerül a felezőpont, és ráadásul az intro number 2-val lépünk ki, majd pedig jönni fog a felezőpont, amikor ezt az más bejátszások következhetnek, vagy következnek a rádió műsorban, rádióadónként ez változik, és utána fog indulni a második blokkban, hogy ez egyik nagy kedvencem, a Western. Pedig annak az intrója, hát lett volna, de tegyük még egyszer, oké, menjen le még egyszer az intro, oké? Na, ezzel most, hogy kicsit összehadartam a műsort, mindegy, sodródjatok velem az események tekintetében, nem kell mindent érteni, jó lesz a rádió műsor, na, ennyi, induljunk!
11: Az egyensúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálóját járatod, amit nem tudsz megvakarni.
12: Balance is such to gravity is irritating. What you cannot stretch is to you.

Starsky, és hát Jazz Club használt zenei magazin.

hangsúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálójáratod, ami nem tud megvakarni. Balance is such to gravity is irritating. What you cannot stretch is to you. Peter Jufa Jazz Club. Fatal malfunction.

Itt kedvenc rádióműsorotok a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és ugye a Freestyle Chamber Orchestra Üveghegyen túl című 2021-es lemezét hallgatjuk, amelynek a intrójánál jöttem ki az adás az első felező blokknál. Most hát újra fogom indítani, a hátrőnkben újra kúszik, és akkor ezután jön majd a Western, az Induljon Egyúton, a Jöjj meg Duna, a Nagyapa dala, és akkor ezután jön a búcsú, amit most igazán de bosszant, mert hogy a Blues for Russell egy irgalmatlanul tuti Nagy János szerzemény, és a Russell Ferrante szólónak egy bizonyos eleméből épített újabb dalról van szó, tehát egy improvizáció, egy elhangzott improvizáció elemből született egy dal, amire most improvizálnak, aztán még meg fognak improvizálni mások, és ha abból is lesz egy téma, akkor arra is lehet majd improvizálni, majd valamikor a jövőben. Na mindegy, Blues for Russell lesz a első időtúli zene, az Adagio a második időtúli zene, és a Karánsztán szóló lesz pedig a utolsó zene felvétel, ami már bőven időn túl lesz, akár még oda se férjen, mert nem tudom, hogy befér egyáltalán. Menjünk. Ez egy gyors pörgésű, vidám rádióműsor, amelynek van neve is. Starsky és High Jazz Club. Következzék az említett, ugye, öt felvétel, beleért

Életerő adapter. Használati utasítás. Az életerő adapter használata rendkívül egyszerű, segítségével megfáradt életkedvünk újra a régi lehet. Összeszerelés és használat. A villásdugót helyezze a konnektorba. Az adapteren állítsa be a kívánt szintre az életerő feszültséget. Figyelem, az 1-től 10-ig terjedő skála magasabb értékeit csak erős levertség esetén használja. Helyezze az ábrán jelölt egységet a testnyílásba. A szájpadlás protézist a doboz fedelének belső oldalán találja. A fülcimpára csiptethető testelőkábelek sárga színűek. Ezeken távozik a fáradtság és a levertség az elektromos hálózatba. A testelt vaspapucsok az alsó végtagok irányába is képesek az ionizált bosszúságot és levertséget üríteni. Sárga bekötő kábeleit a doboz jobb oldalán találja. Figyelem, ne használja az életerő adaptert munkahelyi konfliktus esetén, ha az személyeskedésektől sem mentes, illetve ha levertségét küzdősportban elszenvedett súlyos vereség okozta.

0: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hot Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter és a Freestyle Chamber Orchestra az Üveghegyen túl című lemezét hallgatjuk 2021-ből. A lemez három felvétele fut mindjárt indul el, és fog kifutni időn túlra. A Blues for Russell, az Adagio és a Kanásztánc szóló. A Freestyle Chamber Orchestra hogyhogy nem az interneten megtalálható. Tehát én azt mondom, hogy ha FSC-ot vagy Freestyle Chamber Orchestra beéri a kedves rádiolgató, akkor sokkal többet fog tudni, mint hogy itt most le tudok hadarni. Ezzel kapcsolatban. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönöm a rádiolgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól szórakozott. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3W.zsuffajazz.hu, nem volt R-ből, szóval 3-ban, 3W.zsuffajazz.hu, melyet idegenek hallgatóink kedvéért. Így is elmondok a www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
2: Fiók Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltó András vagyok. Fiók Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulás ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban már a gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszentmiklóson és Halásztálken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Július 19-e vasárnap. A fővárosban ma üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövidebb szakaszon, mert burkolatot javítanak. Hétvégén a H8-as hév Szent Jakab, Mogyoród, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú peronnál áll meg karbantartás miatt. Lezárták a 6. kerületben a Bajza utcát az Andrássy út és a Déli Báb utca között burkolatjavítás miatt. A Déli Báb utca és a Benczúr utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott.
5: Hobby Rádió. Rádió.
0: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor, ezzel alkalommal Gyémánt Bálint Vortex of Silence című lemezét hallgatjuk meg, mely 2024. január 19-én jelent meg, és a triójának ugye a tagjai Gyémánt Bálint, ugye elektromos és akusztikus gitár, Szabó Ferenc Dániel, dobok, Bartók Vince, basszus. A három fő zenekar nagyon érzékeny, nagyon finom rezgésű zenéje, nagyon komoly visszhangot váltott ki a nemzetközi pódiumon is, tehát nagyon sokfelé találtam a interneten ezzel kapcsolatban cikket, bejegyzést és kritikát. Most a lemez, mivel 44 perces, így most érintünk majd egy másik lemezt is, és akkor próbálom olvasni a számok címeit, amelyek most itt nálam itt a legvégén vannak, ezért máshonnan fogok olvasni. Azt mondja, hogy már kattintottam is ide. Az első 6 felvételre kerül most sor, így a első lendületből. A Pyramidion lesz az egyes felvétel. Hopplát, kezdve megjegyzem, hogy látom, 48 ezeres mintavételezéses extra anyagom van, mert a stúdióban egyenesen ide jött hozzám a Bálint, majd ezt ellenőriznem kell. A Waltz for Mr. Diamond lesz a kettes. A hármas, a Storm is Approaching, a négyes, a Dunning-Kruger, aztán a Finding the Way Back lesz az ötös, a hatos pedig a Flint, és akkor ezzel a 6 felvétel indulunk most el, innen jövök vissza, a következő 2, 4, 6. Nagy hülyeséget mondjak. És akkor jön még a folytatás. Igen. Na, nem mondtam hülyeséget, az első 6 felvétel lesz az.
6: Ez már a műsor?

0: Molnár, Péter, Salamon.
1: Péter,
0: ellentétek.
1: Ellentétek. Szerelem nélkül
0: nincsen szakítás.
1: Rossz nélkül
0: nincsen semmi jó. Fény nélkül nincsen vakítás.
1: Csend nélkül
0: nincsen ordító.
1: Öröm és bánat.
0: Öröm és bánat.
1: Gyakori vendégek.
0: Nevetés. Nevetés. Sírás. Örökös kellékek.
1: Lent.
0: Fent. Kint, bent, bent, csupa ellentét.
1: Csupa ellentét.
0: Együtt él egészség és betegség.
1: Egészség és betegség. Tűr és víz.
0: Tűz és víz.
1: Éjjel köztük bölcsen.
0: Ne fulladj.
1: Ne fulladj.
0: S magad meg ne égesd.
1: Ne égesd.
0: Néha hegyen vagy.
1: Hegyen
0: máskor
1: vagy,
0: völgyben.
1: Máskor völgyben.
0: Egyszerre nem lehetsz vidám és mérges.
1: Vidám és mérges. S talán.
0: Talán a legnagyobb őstény.
1: Hogy
0: nincs külön hím és nőstény. Mardassák
1: egymást,
0: majd becézik. Pénzüket mind egyformán
1: megérik.

0: Bujócska.
1: Humás a nádas diantal.
0: Bujócskáznak a szavak fejemben. Melyiket találom meg?
1: Kegyetlen. Ha túl végre kerül is egy-kettő, mi lesz a többivel?
0: Rettentő. Mindet leírni, jaj, nem lehet.
1: Hiába próbálom.
0: Képtelen.
1: Örökké él, ki kötetbe jut.
0: Más elhomályosul. Ez lesújt.
1: Szaporítom csak. Nem jó. Kis hiba, kis hiba.
2: Megettem.
0: Szorítom csak írószerszámon. Talán jön egy kósza rím. Várom. Hunyó vagyok, tintán elapad. Hol vagytok ti szavak?
1: Szavak.
0: Ez alatt.
1: Ez alatt.

0: 1998. Az év legelhamarkodottabb döntése díj rádióműsor indítás kategóriában. 1999. A legtöbb szó ismétlés egy mondaton belül citromdíja. Ugyanebben az évben a törött RCA ezüst fokozata a minősíthetetlen műsorvezetés kategóriájában. 2001. A leghosszabb megszólalás nélküli adáscsend bronzfokozatú elismerése. 2002. A főszerkesztőnek szánt, tartósan kifeszített mesterséges mosoly, okleveles elismerése. 2004. A leghosszabb nevetés saját viccen kategóriájának aranypálma díja. 2006. A nyelvművelésért serleg, a műsor szöveges részeiben hallható őzések 20%-ról 17%-ra leszorításáért. 2009. A legarcátlanabb rádióadóváltás negyedéves különbözője.
1: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, a Vortex of Silence 2024-es Jazz House Records kiadványt hallgatjuk, Gyémánt Bálint triójának lemezét, melynek 6 felvétel után vagyunk, most jönni fog további 4, de nem erről a lemezről, hanem a, és most nem kéne hülyeséget mondanom, és akkor innen fog jönni, tehát, na, vegyük fel a szállat rendesen, tehát a Vortex of Silence lemeznek még 3 felvétele van hátra. Ez lesz a tavaszi szél, ez természetesen ugye a népdal. Már 3 monitoron nem találom magamat, ez már milyen. Igen, tehát a pillanat, oda kattintunk. Na most már megvan. A tavaszi szél. A Dancing Dragon lesz a 8-as felvétel, ami ezt követi, és a Vortex of Silence lesz, ami a 9-es felvétel a lemezen, a címadó felvétel, és ezután még jönni fog egy felvétel, abba fog följönni búcsúzni, ez pedig egy ugrás, lemezugrást is jelent, hiszen ebben az esetben átmegyünk a Gyémánt Bálint True Listener című lemezre, és onnan a GFC fog jönni majd. Ezek hangok a gitáron szerintem, de ezt majd megmondja a szakember köztetek, hogy hülyeséget mondtam-e. És utána pedig ebbe följövök búcsúzkodni, és még 2 felvételünk lesz, a 3-as és a 6-as erről a lemezről, az Indigo és a Fly to Berlin, melyek viszont időn túli zenék lesznek. Na, járjunk el akkor ez szerint.

A fejlődés immár megállíthatatlan. Önnek már nem kell a hangerőgombhoz nyúlnia. Műsorunk hangmérnökei gondosan ellenőrzik az adás hangerejét, amit kordában is tartanak. De ez még nem minden. Szeretné, ha halkabb lenne? Íme. Vagy hangosítsuk feljebb? Tessék! Oda van kötözve a székéhez a konyhában? Nincs szabad keze? Közben zavarja a hangos zene? Ne aggódjon! Mi lehalkítjuk.

0: a Zsufa Péter Jazzkóban, mikrofon meg a Zsufa Péter, a GFC-be jöttem föl, a Diamond Bar in True Listener című lemeznek ez a kettes felvétele. Amint végig szánkóztunk ebben a műsorban, az a Vortex of Silence című lemez a Jazz House Recordsnál 2021-ben megjelent Diamond Bar in Trio lemez, Diamond Bar in lemez, így mondom, minden szerzemény Diamond Bar in nevéhez köthető, és innen gyakorlatilag meghallgattuk a teljes lemezt, és eldobtuk rá ezt a bizonyos GFC-t, ami viszont így most már sérült, hogy rábeszélek. Két felvételre maradt puskaporunk, tehát két felvételre még sor kerül. Ez a True Listener című lemeznek a Indigo című hármas felvétele, és a Flight to Berlin, a hatos. Ezekkel lépünk ki, ezek lesznek a időn túl zenék, ezeket fogja lekeverni a technika, és ezek hallgathatók meg egy helyen biztosan. www.zsufajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom, www.zsufajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Megjelent a magyar közlönyben a 17. alaptörvénymódosítás. Két villamos baleset is történt éjszaka a fővárosban. Irán elleni válaszcsapást indított az amerikai haderő katonáinak halálát követően. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a magyar közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Vasárnap hajnalban fél egy körül két villamos ütközött össze a Könyves-Kálmán körúton a fővárosban, amelyek a kocsiszínbe tartottak, az egyik vezető megsérült a balesetben, közölte Facebook oldalán a Csepel Info. Összeütközött egy villamos és egy személygépkocsi a Szent Gellért téren a Szabadsághíd lábánál, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a villamoson mintegy 50-en utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőihez mentő érkezett. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Favi Gábor egyetemi agyunktus a csapat vezetője az MTI-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepelték, közölte a csapatvezető. Válaszcsapást indított az amerikai haderő iráni célpontok ellen szombaton, miután Jordániában amerikai katonák vesztették életüket egy Iránból indított pénteki támadásban. A középső parancsnokság közösségi médiában megjelent közleménye szerint washingtoni idő szerint este 6 órakor indult az újabb művelet légi csapások formájában. A csapásmérés célja, hogy Iránt további támadó képességeitől fossza meg, amelyekkel fenyegeti a Hormuzi szorosban zajló kereskedelmi hajózást, valamint cél, hogy keményen megbüntesse az iszlám forradalmi gárda egységeit, amelyek amerikai katonák halálát okozó támadásokat indítottak Jordániában az előző éjszaka, áll az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményében. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Július 19-e vasárnap. A fővárosban ma üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző örök segítik. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövidebb szakaszon, mert burkolatot javítanak. Hétvégén a H8-as hév Szent Jakab, Mogyoród, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú peronnál áll meg karbantartás miatt. Lezárták a 6. kerületben a Bajza utcát az Andrássy út és a Déli Báb utca között burkolatjavítás miatt. A Déli Báb utca és a Benczúr utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringozni a kacaj birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
7: Hát szevasztok, lépbe a kapott szép jó napot, üdvözlünk mindenkit. Ez a szevasztok elnevezésű kulturális miassoda. És hát el kell pár dolgot mondanom így előjáróba. Ennek a teremnek, ahol most vagyunk, 8 sarka van, nekem 2 mellékesém, és mellettem ül egy új hang az éterben, amit még eddig nem hallhattatok. Ő Bakos Ildikó, mutatkozz be kérlek, mi a rádió hallgatóknak.
8: Sziasztok, Bakos Ildikó vagyok.
7: Mit kell rólad tudni, hogy került ide közünk?
8: Hát a drága kedvesem, Gárdonyi Szilárd hozott ide.
7: És hogy tetszik a rádió berkeiben mozogni?
8: Nagyon jó ez az asztal.
7: Esetleg foglalkoztat a dolog, hogy későbbiekben is foglalkozzál a rádiózással?
8: Hát foglalkoztat, de nem biztos.
7: Inkább a tévé vagy más média esetleg jobban érdekel?
8: A fotózás.
7: A fotózás. Ne, erről is lesz még a mai műsor folyamán szó, illetve a műsor végén meg fogjuk váltani a világot is, és nagyon jó zenékkel várunk titeket. Ugyanakkor nagyon sok izgalmas dolog lesz, így nem is lövöm le előjáróba, de lesz benne például valentinnapi előzetesek, illetve mi lesz még? Ma lehátogatunk egy iskolába, és jaj, nem is tudom sorban. Lesz még egy, igen, 2 doktor is lett körünkben, hogy is hívják őket?
8: Dr. Bigó és Dr. Bige.
7: Úgyhogy maradjanak velünk, szevaszt!
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kamureklám.
1: Extra felszereltség alapáron. Vásároljon Seat Ibizét, és ingyen adunk hozzá ikerfényszorot könnyű fémkerékkel, vagy Philips rádiót 6 darab hangszóróval.
0: Kamureklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Hövött a gurbe fejbe!
3: Újra itt vagyunk a stúdióban, és épp az a gondolat röppent fel az agyunkban, hogy mi lenne, ha Guli pajtással beszélgetnénk, itt úgy hallgatja. Soha senki vagy nem hallhatja, csak az utolsó percben, úgyhogy Guli pajtás, most ne keszegezzük a kérdést.
1: Mi a véleményed a szerelemről?
4: Hát nem tudottam. Hát biztos, hogy jó ötlet szerintem. Szerelem, hát én még nem akadtam erre rá, de próbálgatok.
1: És hol? Diszkóba?
4: Hát nem diszkóban, diszkóban én ritkán szoktam járni.
3: Hova szoktál járni szórakozni?
4: Klinika mozi az a jó hely, ott lehet úgy csajozni, szerintem.
1: És milyen a női ideálod? Van-e valamilyen elképzelésed, hogy milyen feleséget szeretnél?
4: Hát, hogy milyen feleséget szeretnék, azt még nem tudom, de olyan túlzott női ideálom, az nincsen.
1: Kisebbségből, vagy néget szeretnél, néger lányokat tudom, nagyon szépek, vagy beéred egy kis orosz kislánnyal is?
4: Hát nekem egy kis magyar kislány kéne, egy kis szőkehajú az.
3: Megtudtuk, hogy a szőkehaj tetszik neked is, ez dílik, hozzáillő kék szemekkel és méretes domborulatokkal. Akkor ezzel is bölcsebbek lettünk. Szevasztok! A műsoromkor még a fának is füle van.
5: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kamu reklám.
1: 3, 2, 1.
2: Ha egy szinkronúszó megfullad, a többieknek is meg kell?
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Szevasztok! 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Napi jó tanácsaink és graffiti karanköpések következnek az elkövetkezendő másodpercekben.
2: Az élet olyan, mint egy szennycsatorna. Hogy mit lehet belőle kihozni, az attól függ, hogy mi lehet beleadva. Ha csókol az anyósod, hunyj le a szemed, és gondolj arra, hogy Krisztus is szenvedett. Alapjában véve a feleségem éretlen volt. Ülök békésen a kárban, ő meg bejön és elsüllyeszti a kis hajómat. A világnak több szerény zsenire lenne szüksége, olyan kevesen maradtunk. A csók olyan, mint az érettségi tétel. Ha nem tudod, az élet buktat el.
1: Ezek voltak a mai jó tanácsaink. Igen, ez nagyon jó végszó is volt. Szavaztok a hétrangos eseménye. Most pedig ennyi, szám is
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Folytassuk valami egészen mással. Néhány újabb graffitit felolvashatnánk. Például a juhászosság feltétele, hogy a fél süget, a feleség pedig vak legyen. Meghalni nem is olyan rossz, de másnap szörnyen rosszul érzem magad.
1: Menj templomba most vasárnap, kerüld el a karácsonyi tolongást.
2: Illetve van valami, ami a halálnál szörnyűbb, méghozzá az élet.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Graffiti például. Szex olyan, mint a havazás. Soha nem lehet tudni, hogy hány centi lesz és meddig tart.
1: Mióta a halál megszületett, az ember nincs biztonságban.
0: Minél több emberrel találkozom, annál jobban kedvelem a kutyának.
1: Semmi stressz, csak a fű meg a szex.
0: Hogy ezt kimutatta, és azt hiszem ennyi volt. De is teltünk mára, zárul a szevasztó munkatára. De ha tetszett, és eljössz a következő alkalommal, sokkal szellemesebbek leszünk. Úgy vagyok például nőkkel, mint az elefántokkal. Szívesen elnézegetem, de ott van a például egyik erőse kellene. Na jó, azt hiszem ezzel zárhatjuk sorainkat, és hamarosan felcsendül a szignál, ami már sejteti, hogy véget ért a mai nap is. Zárjuk sorainkat, csók a családnak.
1: Sziasztok, érezzétek jól magatokat, további jó hétvégét.
0: Két hét múlva ugyanitt, sziasztok, szevasztok.
1: Sziasztok. Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt, majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Otthagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 19-én az Emilia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név az Emil férfi névből alakult ki. Jelentése: Amilius, nemzetiség név, vetélkedő, valamint versengő. Ünnepelnek még az Emiliák január 5-én és szeptember 19-én is. Becézése: Emi, Emike, Mili, Milike, Lia, Liácska, Emma, Mimi és Minci. Jeles viselői ennek a névnek: Rotter Emilia olimpiai bronzérmes, világbajnok műkorcsolyázó, valamint ön kedves Emilia. Ugyanezen a napon ünnepeljük még Ajtonka, Alfréd, Alfréda, Andús, Aranka, Arany, Arzén, Arzénia, Aura, Aurea, Aurélia, Emilia, Eperke, Estella, Esténa, Golda, Gyémánt, Morella, Rubin, Rubina, Rubinka, Rufina, Stella, Szederke, Varsány, Versény, valamint Vince nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1553-mal kezdünk, július 19-én, 6. Eduárd halála után Tudor Mária, más néven első katolikus Mária, 8. Henrik és aragóniai Katalin leánya lépett Anglia trónjára. 6. Edward, 8. Henrik kiskorú fia uralkodása idején végbe ment az angol egyház reformációja Thomas Cranmer Canterbury érsek irányításával. Katolikus Mária már uralomra jutásakor szigorú intézkedéseket vezetett be az ország rekatolizálására. Mária, II. Fülöp spanyol király felesége, trónra lépése után terrorral próbálta visszaállítani a katolikus vallás uralmát. Megfosztotta tisztétől a Canterbury érseket és bebörtönöztette, majd 1556-ban Oxfordban mágiára küldte a reformátort, de Cranmer halála után az angol reformáció helyzete végleg megszilárdult. A 18. század végével folytatjuk. 1799. július 19-én megtalálták a Rosetta követ, amely segített a hieroglifák megfejtésében. Ezen a kövön egymás mellett található egy görög és egy egyiptomi szöveg, a tartalmuk ugyanaz, így a görög szavakból tudtuk kikövetkeztetni a hieroglifa jelek értelmét. A 19. század elejével folytatjuk. 1814. július 19-én megszületett a Connecticuti Hartfordban Samuel Colt, a forgatótáros revolver feltalálója. És még mindig a 19. század. 1834. július 19-én megszületett Edgar Degas, impressionista festő. Folytassuk 1848-al, július 19-én a New York államban lévő Seneca Falls-ban a nők jogaival foglalkozó konferenciát tartották az egyenlő jogokért. Még mindig a 19. század. 1879. július 19-én született Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus. Leghíresebb írása a Kincskereső kisködmön. Ugorjunk a 20. századra. 1920. július 19-én gróf Bethlen István sikertelen kormányalakítási kísérlete után gróf Teleki Pál lett a miniszterelnök. Ezt a tisztséget először 1921. április 14-ig töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1928. július 19-én született Budai László futballista, a legendás aranycsapat jobb szélsője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19. fejezetéből.
1: Az Úrnak rendelései helyesek. Megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.

0: 2026. július 19-e, évközi 16. vasárnap. Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 24-től a 43. versig. Abban az időben. Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt, és kalázba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához, és megkérdezték. Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe? Honnért került hát bele a konkoly? Az így válaszolt. Ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt. Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégethessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá, és kérték. Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Elmélkedés. Isten országa növekszik. Egy kisvárosban élt egy postás, aki hosszú éveken át hordta a leveleket. Magának való ember volt, visszahúzódó, nem különösebben vallásos. Udvariasan köszönt, de sosem beszélgetett hosszabban senkivel. Egy napon az egyik idős asszony, akinek gyakran kézbesített levelet, meghívta egy csészeteára. Nem akarta hátráltatni a munkában, csak kiszerette volna fejezni köszönetét. A rövid beszélgetésből újabb meghívások lettek, aztán egyszer ajándékba adott neki egy új szövetséget. A postás elfogadta, otthon egyre rendszeresebben olvasgatta. Nem lett hirtelen más ember, de lassan megváltozott. Elkezdett beszélgetni másokkal is, érdeklődött, néha még tanácsot is kért, egy-két év múlva pedig még a templomba is elkezdett járni. Ilyen az Isten országa. Ilyen az, amikor a mag növekedni kezd. Az evangélium 3 példabeszédet állít elénk, a búza és a konkoly példázatát, a mustármag példáját, és végül egészen röviden a kovász hasonlatát. Első pillantásra talán a különbségek tűnnek fel számunkra, más képeket használnak, másfajta valóságot ábrázolnak. De van egy közös elemük, üzenetük. Isten országa titokzatosan, csendben, türelmesen növekszik. Nem látványos, nem hirtelen, de biztos, és mély hatású. Az első példázat a búzáról és a konkolyról türelemre int minket. Isten országának egyik legnehezebben elfogadható titkával találkozunk itt. A rossz már jelen van, de Isten mégis türelmes, nem csap le azonnal, nem avatkozik be rögtön. Nem írtja ki késlekedés nélkül a bűnt, mert ismeri az ember szívét, és vár a megtérésre. Ez a példázat tükröt tart elénk. Képes vagyok-e elviselni a világban, sőt a saját életemben a búza és a konkoly együttélését? Megértem-e és elfogadom-e, hogy Istennek fontosabb a megmentés lehetősége, mint a gyors ítélet? Mert a végső aratás idején igazságot fog szolgáltatni, de addig is türelmesen vár. Akkor is gyors büntetést várok, amikor az én bűnömről van szó. A második példázat a mustármag növekedésének titkát mutatja be, hogyan lesz a kicsiny magból hatalmas növény. A tanítás világos. Isten művei gyakran kicsinyként indulnak, de hatalmas növekedéshez vezetnek. Ebben a példában nem a türelem, hanem a remény a lényeges elem. Jézus arra tanít, hogy ne becsüljük le a kicsit, aki ma csak imádkozni tud valamiért, és konkrétan nem tud semmit sem tenni az ügy előmozdítása érdekében, az is elegendő. Vagy ha valaki csupán csendben viseli a keresztjét, ő is részt vesz Isten országának építésében. A kicsiben már benne rejlik a nagy. A harmadik hasonlat, amely a kovászról, azaz az élesztőről szól, új szempontot hoz be. A belülről láthatatlanul formáló erőt. A kovász átjárja az egész tésztát. Csendben, láthatatlanul dolgozik, de hatása idővel szembetűnő. A tészta megkel. Ez a kép Isten országának belső, lelki hatását szemlélteti. Nem látszik a változás egyik pillanatról a másikra. De az isteni kegyelem átformálja a világ gondolkodását, a szíveket, a közösségeket. Ez a példa arra hív, hogy mi is a belső átalakulásra törekedjünk. Ne csupán látszat keresztények legyünk, hanem hagyjuk, hogy az evangélium gyökeresen átírja életünk minden szintjét, gondolatainkat, szándékainkat, magatartásunkat, cselekedeteinket. Aki nyitott szívvel hallgatja az igét, annak a szívében titokzatosan, de biztosan növekedni kezd Isten országa. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem erővel uralkodsz, hanem türelemmel és szeretettel építed országodat bennem és körülöttem. Segíts, hogy ne zúgolódjak a rossz jelenléte miatt, hanem higgyek a te bölcs ítéletedben és időzítésedben. Adj reményt, hogy a kicsiny kezdetek is eljutnak a nagy beteljesedésig, ha hozzád hűségesek maradunk. És add, hogy szívem kovászként tudjon hatni, csendben, alázattal, de átformálva a környezetemet, szeretetet szerint. Formálj engem, és tedd szívemet jó földé, ahol igéd gyümölcsöt hoz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hopirádió.hu. A rádió.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy Paul Winchell nem csak arról híres, hogy ő a tigris szinkron hangja a Mici Mackó rajzfilmekben, hanem arról is, hogy ő találta fel a mesterséges szívet. Szabadalmát az Utahi Egyetemnek adományozta.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Július 19-e vasárnap. A fővárosban ma üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző örök segítik. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövidebb szakaszon, mert burkolatot javítanak. Hétvégén a H8-as hév Szent Jakab, Mogyoród, Szilasliget és Kerepes állomáson mindkét irányban a Gödöllő irányú peronnál áll meg karbantartás miatt. Lezárták a 6. kerületben a Bajza utcát az Andrássy út és a Déli Báb utca között burkolatjavítás miatt. A Déli Báb utca és a Benczúr utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott.
0: Műsorajánló.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.
8: Hova akkor, hogy menjetek?

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Fülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Fülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia a Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Szigetszentmiklóson és Halásztálken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
6: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
7: és uraim! A Hobbi Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
8: Kedves hallgatók, jó estét kívánunk! Hát ez már megint a Gépház. Hát hihetetlen, hogy már megint itt van a Rauch Robi, a Szakács Máté, meg a Bojtor Zoltán.
9: Jó estét!
8: Meg a Gépház.
10: Szevasztok! Sziasztok! Szevasztok. Igen, itt vagyunk, itt vigyorgunk önöknek. Pivaszul vigyorgunk itt önöknek. Itt van megint péntek, megint Gépház. Na, Gépház van. Szép estét kívánok mindenkinek. Nem, ilyen pimaszó nem vigyorunk, legfeljebb csak az Oli.
8: Na, menjél innen el.
10: Most jöttem.
8: De minek?
10: Ennyi épp elég volt mi.
8: Pontosan. Kedves hallgatók, hát nyár van. Gépház ide vagy oda.
9: Hát így július közepén érdekes is lenne, hogyha tél lenne.
10: Úgy például a Juliannát szokták úgy betizni, hogy július. Csak így eszembe jutott.
8: Ha lehet, akkor több
10: de ilyen. Lehet, akkor de jutsa az semmi se eszembe. Nem tudom, kinek van meg, eszembe jutott a kifli, egy ominózus, kultikus film jelenetében, Üvegtigris, de ott is azt mondja a végén Csúlya Imre, hogy tudod, mi fogjátok még egyszer eszembe jutni. Én is ezt mondom, hogy nektek nem fog semmi se eszembe jutni. Nem becsülitek meg akkor.
8: Robikám, nem csak nekünk nem jut az eszedbe semmi, hanem úgy egyáltalán nem szokott, mert nincs eszed. Na de, miután ezt így kitárgyaltuk.
10: Megbeszéltük. Nyár van, ott tartottunk. Most
8: igen, nyár
10: ez
8: van.
10: Ez sokkal eszesebb gondolat az Olitól.
8: Az idő tökéletes. Meleg van, strandidő van. Reméljük, hogy közel vannak mindenféle vízhez, és ott hallgatnak bennünket.
10: Ha meg nem, várjunk, meg esik az eső. Sok közel lesznek a vízhez.
8: Kedves hallgatók, miért van ez
10: így? Megint eszembe jutott valami.
8: Már az elején sírva könyörgöm, hogy ne szólaljon meg. De szólaljon meg, az önök leveleit olvassa fel, mert azért fizetjük, azért tartunk.
10: Igen, tarthatnátok jobban is, de azért ettől függetlenül szívesen olvasok leveleket, mert a hallgatóinkat nagyon kedvelem.
8: Ti a kicsit nem becsüli, tudod?
10: Hát ez neked jutott eszedbe. Tessék, köszönjük szépen.
8: Most itt nagyon közhelyet hirtelen nem tudtam kitalálni.
10: Épp elég volt ez közhelynek, annak jó volt. Igen, szépen, kedves hallgatók, akkor így lassan rákanyarodva az értelmesebbnek titulált témákra, így 2-3 perc ilyen holt idő után, amit megint prezentáltunk. Igen. Szóval rákanyarodunk az értelmesebb témákra. Nyilván nem véletlen, hogy a legtöbb érdeklődést az a két részes adássorozat váltotta ki az utóbbi időben, ami a múlt héten, illetve a múlt héten megelőző héten került itt nálunk műsorba. Ugye Porondon volt két kedves vendégünk, és az általuk is használt Meta Ray-Ban okos szemüveg. Hát a legelső kérdést akkor most így engedhessük meg, nem hölgyel kezdem, mert hölgyek is írtak nekünk. De Dani azt kérdezi tőlünk, ami egyébként a műsorban elhangzott, de se baj, mert ismétlés a tudás anyja, hoppúja, micsoda közhely, azt a mindenit.
9: Vagy neki. Apja, két P-vel.
10: Az apja. Csináljunk egy ilyen ismétlés appot. És az lesz a tudás apja.
8: Jézusom.
10: Szerintem ez tök jó.
8: Az.
10: Ó, hogy az apja. Ezt nem folytatjuk ezt. Mindenki befejezi, ahogy tudja. Ellenben már is olvasom Dani kérdését.
8: Szeretne is ilyet vásárolni.
10: Igen, szeretne ilyet vásárolni, és nagyon tetszett is neki a műsor. Köszönjük. Mind a múzeti, mint az előtti. Kérdése pedig az, hogy itt a műsorban, amivel foglalkoztunk, az pontosan melyik féle volt? Itt mondja a Dani, hogy látott olyat, hogy gen 1, tehát első generációs, második generációs. Érdeklődik tehát, hogy itt melyik félről volt szó. Én úgy emlékszem, hogy a második generációsról
9: itt
10: volt szó.
9: Első generációt semmiképp ne vegyenek. Kedves hallgatók, ezt újra hangsúlyozzuk.
8: Második generációs volt, első generációsat ne. Tudjuk, hogy az az olcsóbb, csak...
10: Most még?
8: Ha az az olcsóbb, de nem tudjuk semmire használni, akkor viszont igen drága lesz így. Szóval lehet, hogy kevesebb bankót kell adnunk érte, csak ha nincs értelme, akkor szállhatjuk, bánhatjuk azt a mennyiséget, amit odaadtunk, mert az elveszik. Szóval gen 2-t kell venni, háromféle van. Mindegyik unisexnek lehet mondani talán, meg hát a mai világban ez már nem is nagyon számít, én kérek elnézést, de akkor mondom. Három típus van, a Skyler, a Headliner és a Wayfarer. Ezek a Ray-Ban szemüveg típusok, tehát az, hogy Gen 2 az elektronikára vonatkozik, tehát az okos szemüveg részére a meta szempontjából. Az pedig, hogy milyen kialakítású, az meg a Ray-Ban napszemüveg része, tehát ezt a Ray-Ban teszi hozzá. A Skyler, Skiller, macskaszem formájú, leginkább nőknek szánt modell. A Headliner kerek kialakítású lencsékkel rendelkezik, ez lehet akár unisex is. A Wayfarer,
10: Milyen jól ugatsz ilyen, Wayfarer.
8: Köszönöm Headliner. Szépen.
10: Nagyon tetszik.
8: Ezért jövök ide minden péntek este ugatni.
9: Jó az angolod.
8: Köszönöm. Tehát a Wayfarer, Wayfarer kicsit ilyen szögletesebb lencsékkel rendelkezik, azt mondják, hogy ez a férfiasabb modell, de igazából csomó csajról tudok, akik ilyet vettek, kinek mi a kényelmes. Ezeken belül van még egy large kifejezés is, amit használnak. És az ez elméletileg szélesebb a szemüveg eleje. De a szártávolság állítólag ezen is nagyjából hasonló.
9: De szerintem mind háromból van large?
8: Mindegyiken belül vannak altípusok, ilyen polarized, meg ilyenek például, ami napfényre sötétedik,
9: igen.
8: Meg hasonló, és ezekből nem mindegyikből van large. De kedves hallgatók, a kérdésük van, akkor szívesen segítünk. Például van olyan, hogy clear, az a tiszta üveg. Vannak különböző színben, meg van polarized, polarized, a napfényre sötétedő. Tehát ez azt jelenti, hogy lakáson belül, akinek mondjuk fénylátása van, egy helyiségen belül tök jól láthat vele, nem sötétít. Viszont amikor napra megyünk, akkor sötétít, tehát a zavaró napfényt esetleg ezáltal át lehet hidalni. Ha van,
10: ez úgy tök jó. Ez a leghasznosabb, de hát nyilván ez ízlés dolga, kinek mi jön be, meg kinek mi kényelmes, meg mi az, ami igényeinek megfelel. Tehát pillanatnyilag, Dani és minden kedves érdeklődő, hogyha Meta Ray-Ban szemüveget szeretnénk venni, tehát azt, amivel itt adásban kedves vendégeink és Zoli foglalkoztak, akkor ezek állnak rendelkezésre.
8: És akkor az elektronika később... az tényleg mindegyikben igen. Ugyanaz, hogy nagyon hasonló, tehát körülbelül ilyen 140 és 240 között van az ára, de a modelltől függnek, mármint annyiban a modelltől, hogy melyik sötétedik napra, meg különböző extrák, de ezt már a Ray-Ban teszi hozzá, de az elektronika mindegyikben ugyanaz, az ott tér el, hogy első vagy második generációs, második generációst kell venni.
10: És persze nyilván jöhetnek majd újabb modellek, erről is beszéltünk már. Ha majd ezek magyar piacon kapható lesznek, akkor nyilván szót ejtünk róluk. Azt nem ígérhetjük, hogy azokat is tesztelni tudjuk. Pillanatnyilag, mert itt volt szó olcsóbb modellekre, amelyekhez hát már nem lesz
8: a Ray-Ban nélküli modellek, igen. Tehát ezáltal nyilván olcsóbb lesz, mert nem Ray-Ban lesz, ami egy nagyon márkás napszemüveggyártó. Nem ebben lesz elhelyezve az elektronika. Ez ősszel várható, valamint a Google és a Samsung fejlesztésében jön a Google szemüveg szintén ősszel.
10: Kíváncsian várjuk. Igyekszünk foglalkozni legalább az egyikkel, vagy akár mindkettővel, hát ez majd alakul.
8: Azóta egyébként mentem vele, például most is, az adás előtt pár perccel, ahogy ide jöttem a stúdióba. Például akkor közölte már velem, hogy lépcső van előtte, amikor az elsőre felléptem. Tudtam, hogy lépcső jön, de egy picit szólhatna előbb. Mert egy ismeretlen helyen nem szeretnék fekete humorba átmenni, de amikor már leestél a lépcsőn, akkor már későn szól, hogy lépcső
10: van. Kérdés persze, hogy ismeretlen helyen is olyan tempóban mész-e, mint ismert helyen?
8: Nem mentem gyorsan, pont azért, mert két ilyen sövényes rész között kellett befordulnom, és ott óvatosan kell közlekedni, mert könnyen megszúrhat a sövény, főleg így rövidújú pólóban. Tehát hát nem siettem.
9: Volt lehetőségem kipróbálni. Zoli szemüvegét is bizony engem nem érzékel. Nekem például az nem lesz jó, amit a Zoli vett, úgyhogy nekem majd valamilyen másmilyen kell, amennyiben szeretnék ilyen szemüveget.
10: De mi az, hogy nem érzékel? Tehát a fejed rása megy rendesen, vagy egyébként kényelmesen tudod viselni, csak ettől függetlenül nem érzékel téged, tehát felhasználod, vagy hogy kezd elképzelni?
9: Én úgy érzékelem, hogy rámegy a fejemre, egyszerűen nem működik az érintő felület, hogy a jobb oldalán szemüvegszár, jobb oldalán legyen érintő csík vagy sáv, és hiába húzogatom az ujjamat, nem működik. Se a hangerőszabályzás, se a rejátszás szünet, egyszerűen semmit nem csinál.
8: Meg ugye, amikor a fejedre rakod, akkor zenélnie kell, azt hallod.
9: És nem zenél.
8: És nem zenél neki.
10: Neked ilyen rejtett fejed van.
9: Igen.
10: Nem detektálja a szemüveg.
9: Lehet olyan kicsi, hogy nincs azon mind detektálni, úgyhogy.
10: És kérdés, hogy ilyenkor az agyból szedi az információkat, és akkor ott nem talál semmit, és azért hát, nem.
9: Az sem lenne meglepő. Hát majd ki kell próbálni más modelleket, hát ha azok találnak.
8: Báté, a te fejedben nincs az a modell, ami talál valamit, de...
9: Majd hát ha a Google...
10: Az majd mélyebbre túr. Dori, köszönjük szépen. Dorina is írt nekünk. Ő annak kapcsán írt nekünk, hogy ugye az Oriont tudjuk használni ezzel, mert a Ray-Ban okos szemüveggel, és múlt héten ennek ékes példáját, sőt, példáit hallgathattuk meg. Jó néhány volt. És akkor beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne az Orionnak adott utasításokat finomítani, mert hogy gyakorta éreztük azt, hogy vagy túl sok információt közölt az Orion, vagy esetleg irreleváns információkat közölt. Mindezt úgy, hogy egyébként a más fontos információk talán nem jutottak el hozzánk időben. Legalábbis ez volt a mi egyik konklúziónk, és akkor Dorina ezt illetően írt nekünk. Dorina szerint úgy lehetne ezt megközelíteni, hogy a prompt felosztja a vizuális infót a fontos és nem fontos kategóriákra. A fontosat elmondaná, a nem fontosat pedig értelemszerűen nem. Például átkelésnél a legfontosabb a lámpa színe, meg hogy az úttesten, ahol átkelünk, ott van-e valami, halad-e velem időben autó. Mindemellett az emberek és az emberek viselete abszolút lényegtelen.
8: Az sem tart. Dorina erre kínál megoldást is? Hogyan fogalmazzuk meg azt a
10: promptot, ami... nem ír. Itt nem látok a levelében olyan utasítás készlet, amivel kísérletezhetnénk. Azt írja még, hogy az, hogy az út tiszta, az botta is érezzük. Tehát azt ő sem tartja jónak, hogy bemondja. Ugye erről beszélgettünk elég sokat, hogy bennünk milyen érzéseket vált ki, hogyha elmondja, hogy az út tiszta és nincs előtted semmi. És többen mondtuk talán azt, hogy ez inkább zavaró, vagy akár bizonytalanságot is kellett, vagy egyszerűen elvonja a figyelmet más információktól, mert azt a bottal is érzékeljük, hogy tudunk menni, hogy előttünk mi a helyzet. Tehát valóban dolog, nem ír konkrét promptot, csak az elképzeléseit írja le, hogy hogyan csoportosíthatja az Orion ezeket az információkat.
8: Világos, és ez jó, és ezt köszönjük is szépen.
10: Köszi.
8: Dorina, várjuk tőled továbbra is a leveleket, mert régen írtál már nekünk, úgyhogy üdv újra itt a gépház
10: közelében.
9: Köszönjük, és köszönjük, hogy írtál.
10: Írtál. Petra, az Orionról kérdez leginkább.
8: Neki is köszönjük, hogy írt.
10: Köszi, hogy írtál. Petra. Köszönjük, hogy
9: köszi.
10: Gyakorta írsz nekünk. Ő azt kérdezi, hogy az Orion az utcai közlekedésen túl, tehát most nem elsősorban azt a témát illetően, hanem hogy egyébként jobban teljesít a szemüveg használata mellett, vagy jobb anélkül, amikor telefonnal használjuk. Ezt azért kérdezi, mert például próbálta a színfelismerést, próbált mutatni hangasszisztensnek egy farmer nadrágot, de nem tudta meg, hogy az milyen színű. Meg azt kérdezi még, hogy ha az Oriont alaphelyzetben használjuk, akkor a telefon melyik kameráját használja alapban?
8: A hátsó.
10: Tehát nem a selfie kamerát, hanem a rendes hátsót, amivel például a pénzfelismerőt is használjuk, vagy amivel fotózunk. Nem magunkat, hanem úgy általában.
8: Támadjuk le az Oriont, és tegyünk egy kísérletet itt a stúdióban. Nézzünk körül például, nem is tudom, közeli tárgyakra kéne
10: rákeresni? Azt mondtad, meg akarsz mutatni a gatyát színét.
8: Akár. Ha ez téged érdekel, akkor...
10: Engem ez nem érdekel.
9: Nem érdekel, úgyhogy ezt mellőzzük, ha lehet, igen.
8: Nem kifejezetten erre gondoltam, hanem itt a stúdióban néznék körül, előbb telefonnal, majd szemüveggel, amit megpróbálunk majd itt meghangosítani, amennyire csak lehet. Ha nyissuk meg az Oriont, akkor először még pusztán a telefon kamerájával dolgozunk.
11: Orion, hogyan segíthetek? Gomb.
8: Nyomjuk mondjuk meg ezt is a hanggal. Nézzünk körül a stúdióban.
11: Bezárás, gomb, a közeli tárgyak, címsor. Fekete, fa asztal, fehér, fekete, fekete, fekete, világos barna asztal. Fekete, fehér, fekete, szürkek, fekete, piros és világos barna fal a háttérben.
8: Ez gáz, annyi mindent akar elmondani, hogy nem tudja elmondani.
11: Fekete billentyűzet, fehér, fekete hangszóró. Fekete kábelek a mikro, fekete téglalap alakú tár, fekete lap, fekete USB kábel az asztalon.
10: Már tudtuk, hogy jó sok minden fekete.
8: A te lelked is.
11: Fekete egér, fekete fehér fűvön fűdőleges csíkokkal.
10: Na, végre egy fehér.
11: Fekete világos barna asztalon.
10: Ott volt valami ezüst is, csak...
11: Világos, fekete, fehér,
8: igen,
11: fekete USB kábel a bal oldalon.
8: Mozgatom.
11: Fekete, fehér, fehér piros csíkos zacskó. fekete, világos, fekete laptop, ez is
10: piros csíkos zacskó,
11: ez is fekete, fekete
10: USB kábel
11: a laptop mellett.
8: Szóval.
11: Fekete egérfad az asztalbal alsó részén.
8: Szemüvegre. Az Oriont becsukom.
11: Adváltó. Óri.
8: És kinyitjuk szemüveggel. Én nem fogok tudni beszélni, mert akkor nagyon torzítanék.
9: Az a jó.
10: Ez már kezd tetszeni.
8: A szemüveget. Ezért kell ehhez a drasztikus lépéshez folyamodnom. Íme tehát.
12: Orion, hogyan segíthetek? Gomb. Orion megnyitása. Orion mostantól aktív. Mondd ki, hogy Orion a kezdéshez. Könnyebben hozzáférhet. Misa meg a standard a szemüveged jelenleg csatlakoztatva van. Misa meg a standard funkció. Vizuális kérdés. Keresési objektum. Gomb. Keresési szöveg. Gomb. A közeli tárgyak. Gomb. A közeli tárgyak. Két fekete távirányító egy faasztalon. Fehér fal. Világos barna faszék. Fehér nyomtató. Fekete tok fehér dejepelec logóval. Világos barna faasztal. Fehér papírlapatok alatt. Fehér papírlapok a távirányítók alatt. Fehér fürdőny a jobb oldalon. Fehér papír a nyomtató tetején. Fekete hangszóló a nyomtató mellett. Fekete mobiltelefonálványon. Fekete laptop két képernyővel. Barna réban szemüvegtok. Fekete kábelek. Fehér fürdőny apró pötyökkel. Fekete popfilter. Fekete mikrofonálvány. Fekete mikrofon. Fekete fejhallgató az asztalon. Fejhallgató jobb fülhallgatóján R betű. Ezüst színű keverőpult. Keverőpulton sok színes gomb és tekerő. Keverőpult jobb oldalán narancssárgán világító LED. Világos barna faasztalap. Fekete kábelek. Fekete mikrofontartó. Zöld csatlakozó a keverőpultban. Barna szemüvegtok. Réban logó a szemüvegtokon.
8: Nos, ennyit erről. Szerintem a válasz egyértelmű. Szemüveggel jobb.
10: De azért jobb szemüveggel, mert egyszerűen a szemüveg rajtad van és jobb. Vagy azért, mert nem ugyanazon az úton indítottad a funkciót az Orionban. Tehát ezt, amikor a szemüveg rajtad volt, akkor nem adtál neki promptot, hanem a közeli tárgyak funkciót választottad, míg a telefonnal ugye
8: adtam neki promptot, és akkor is a közeli tárgyak funkciót nyitotta meg.
10: Tehát, hogy az
8: meg.
10: Tök ugyanaz?
8: Ugyanazt a funkciót nyitotta meg. Hát nem tudom, hogy én mozgattam el lassabban a fejem, én azt gondolom, hogy a telefont is egészen lassan mozgattam.
10: De ez
8: képest ilyen fe.
10: Nekem ez tök furú, hogy a telefon ilyen volt, mert nem ilyenre emlékeztem.
8: Régen használtam Oriont telefonnal, megmondom őszintén. Még amikor bemutattuk annó gépházban tavaly, azóta bármikor frissülhetett. Most amennyiben, kedves Petra, ez neked válasz volt, akkor válaszoltunk.
10: Érdemes kísérlet telefonnal is, hát ha azzal is jó, vagy máshogy viselkedik, vagy az alkalmazást újraindítod, megpróbálod még egyszer. Ezért ez elég nagy gány, hogyha szemüveg nélkül csak arra képes, hogy fe. Tehát ezért annyira talán mégse az igazi. Köszönjük szépen! Milán is írt nekünk. Milán, üdvözlünk téged! Örülünk, hogy hallgatsz
9: üdvözlünk.
10: Minket.
9: Üdvözlünk! Jó, hogy írtál.
10: Milánt nagyon magával ragadta a múlt heti, illetve az előtti adás, az okos szemüveges műsor. Azt írja, hogy Melitta, Feli és Zoli nagyon elragadóan beszéltek erről a témáról, a szemüveg használatáról és viseléséről. És kérdésekkel fordul Ezsornő hozzájuk.
8: Milán kérdéseit olvasva azt írja, hogy három fontos dolog van egy vakember életében, a fehér bot, a kutya és a Braille jelző. Számára igen fontos kérdés, hogy tudja a Braille jelzőt csatlakoztatni a szemüveghez? Hát a szemüveghez nem, mert a telefonhoz lehet, és nyilván amit a voiceover kimond a szemüveg felé, azt közvetíti a Braille jelző felé is. Meg lehet ezt próbálni vakvezető kutyával is, hogy csatlakoztatjuk a telefonhoz Bluetooth-on, csak nem biztos, hogy azt mondja el, amit a Braille jelző leírna.
9: Az Orion az a voiceovernek közvetíti az infókat?
8: A voiceovert is be tudod kapcsolni az Orionhoz. Aha. Saját hangja, de be tudod a beállításokban kapcsolni.
10: Tehát a voiceover lesz a kimenet.
8: Így van.
10: Mi azt is kérdezem, mi történik akkor, hogy szakad az eső?
8: Tehát nem akkor elázol.
10: Igen, mint Rihanna, hogy elázik, de hogy a felől érdeklődik, Milán, hogy mi a szemüveg elektromos. Nem fogja megrázni a benne lévő egyenáram. Az is egyenáram
8: ne az, amit szerintem
10: nem ráz.
8: Igen.
10: De, mert a váltóáram rázhatna meg, de szerintem nem fog megrázni, erre azért felkészítették.
8: Nyilván a szemüveg fel van készítve esőre, a műanyag vázon belül van az elektronika, meg hát az nyilván is? Nincs benne egy acélos akkumulátor, ami megrázhatna. De tehát villamos nem működtessünk erről az akkumulátorról, ami ebben van.
10: Még hozzá tudsz kötni egy jó autóakkumulátort, amit a hátadon viszel közlekedés közben, akkor lehet, hogy akkor a szemüveg üzemidejét ki tudod itt tolni.
8: Igen, valószínűleg akkor a szemüveg üzemideje megnövekszik 3-5 évig. Addig nem kell tölteni.
10: Igen. Az már 3-5-ig. Az is érdekli,
8: de ez lehet egy büntetési tétel is.
10: Az is érdekli Milánt, hogy a tokban található törlőkendő az mennyi idő alatt tölt fel, és hány órát bír ki töltés nélkül?
8: Imádlak, Milán. Reméljük, hogy fogsz még többször nekünk levelet írni. Ez nagyon tetszik nekem. Hát annak idején foglalkoztunk egy műsorban az Apple-ös törlőkendővel, aminek darabja 10 000 forint, vagy mennyi? Valami jó,
9: igen, is még volt kompatibilitás lista is, hogy azt az iPhone 5-est már nem lehet vele törölni.
8: Aztán nem lehet vele törölni, azt nem törli le. Kész. Fúj. Csak annál újabbakat töröl. Na most, hát itt a törlőkendőt érdemes rádugni a töltőre, vagy már az említett autó akkumulátorra, és az azért jó, mert miközben tölt, így ugrál, és akkor alárakjuk a szemüveget, és akkor megsikamikálja.
10: Lehet, hogy a sikálástól ilyen töltés generál, és akkor téged fog megrázni, így megcsíp egy kicsit, mert töltés generáltál a sikálással, a súrlódással.
8: Igen, felveszed a szemüveget, és kész.
10: Milyen az is érdekli, hogy lehet-e a szemüveget használni strandon vagy fürdőben. És lehet-e a szemüveggel csajozni? Nem tudom, de strandon például lehet csajozni. Lehet, hogy szemüveg nélkül, de lehet, hogy szemüvegben is.
8: Szemüvegben is lehet szerintem csajozni, csak nem biztos, hogy a legjobb vízbe vinni, meg hogyha most belegondolunk, bemész a vízbe a szemüveggel, a már említett dolgokkal, tehát szemüveg, fehér bot, brejkijelző és vakvezető kutya.
10: Sőt, autóakkumulátor a hátadon.
8: Igen, tehát ezekkel is bemész a vízbe, nem fogsz tudni csajozni. Ez garantáljuk, viszont az előbb, amikor mentem levele, akkor egy csaj igen nagyot rám köszönt a liftnél, úgyhogy lehet, hogy...
10: De nem kutya volt.
8: Nem. Mondom, nem, köszönöm, nem ugatott.
10: Ja, te szoktál.
8: Ezt már a műsor elején megbeszéltük.
10: Igen. Akkor jó.
8: Wayfarer.
10: Wayfarer. Milyen kérdései közül szemezgetnék még? Hány év jó utálás van a szemüvegre? Ez egy jó kérdés. Na, hány év jó utálás van? Egy? Kettő?
8: Azt hiszem, hogy három, kettő.
10: Négy?
8: Talán kettő. Ha jól emlékszem, akkor kettő, de ezt nem tudom pontosan megmondani. De azt hiszem, hogy kettő.
10: Mert minál itt említi nekünk, hogy szokott néha éjjeli őrként meg bakterként is dolgozni a temetőben. Temetőben nem láttam még baktert, de...
8: Miért vonatokkal járnak ki is be?
10: Mit lehet csinálni akkor, hogyha az embernek könnyezik a szeme? Kérdi Milán.
8: Megtörli zsebkendővel.
10: Most kérdés, hogy az örömtől könnyezik, vagy a bánattól, mert a szemüveg nem ugyanúgy viselkedik.
8: Én például most a röhögéstől, mert igen, jó levelet írt Milán.
10: Igen, akkor a szemüveg is örül. Hogyha a bánattól könnyez, akkor lehet az AI megvigasztal, hogy ne sírjál.
8: Sír a telefon.
10: Sír a telefon. Sír a bácsi. Megint sír a telefon. Milán bácsi.
8: Ulán bátor.
10: Továbbá kérdezi Milán, hogy a mobilrádió bejön-e a szemüvegen, mert akkor meg se veszi a szemüveget.
8: Ezt nem csodálom. Én se venném meg.
9: Hát egyébként éppesség.
8: Bejön, mert ha a telefonon
9: bejön?
8: Behozzuk, akkor szól a szemüvegen.
10: Hát jó, de az a telefonon jön be. Ez nem ugyanaz, hát nem a szemüvegen igen, jön be.
9: Bluetooth fülesként is csatlakozik a szemüveg, tehát végig is, hogyha összekötöd először ugye metaljájápal, akkor behúzható a hobbi rádió.
8: Igen, de lehet, hogy olyan, hogy kiviszed a kertbe, és ott egy fej káposzta, ránézel a káposztán, bejön a Kossuth rádió, és hallod a szemüvegbe. Ez, hogy hobbival működik, ezt nem tudom.
10: Kérdezi Milán továbbá, hogy a szemüveget lehet-e közügyre igényelni, és idézek tőle, valahogy minden ingyen kell, tehát neki is ingyen kéne a szemüveg.
8: Nyilván ezt vest fel, mindenképpen vest fel, kedves Milán. Én annak idején, hát megboldogult diákkoromban, hát hogy mondjam ezt, hívtam hölgyeket, akiknek a telefonszámuk nyilvános volt bizonyos dolog céljából, és megkérdeztem előre, hogy mivel, hogy a vasúton meg volánnál jár a 90%-os kedvezmény, hogy nála ez működik-e így. És hát szerintem a 24-ből egy hölgy azt mondta, hogy igen.
9: De legalább volt egy, aki azt mondta.
8: Tehát Milán, még neked is van esélyed az ingyen szemüvegre.
10: Meg lehet próbálni.
8: Én kérek elnézést. Nem tudom, hogy van-e még Milánnak kérdése, de reméljük, hogy...
10: Milán...
8: A levelét olyan komolysággal kezeltük,
10: ahogy ő azt írta.
8: Igen.
10: Bízunk benne. Milán tovább jó egészséget kíván. És
8: írjál még nekünk.
10: Igen, írjál még nekünk, mert...
8: Szeretjük, hogyha a műsor első 3 értelmetlen percét a kedves hallgatók kitolják még 8-al.
10: Kitolják, kibővítik.
8: Ez jó.
10: Köszönjük szépen, Milán.
9: Köszönjük szépen.
8: Én kérek elnézést, ha ízléstelen voltam.
10: Hát nem tudom, hogy megbocsátunk ki. Az a baj, hogy nem...
8: Szánom, bánom minden akkori tettemet egyébként. Tehát az ember fiatal és bohém.
10: bohém, ilyen, vohó. Kedves hallgatók, gephaszcsapat@gmail.com, ezért mindig az e-mail címünk, ide várjuk a komoly, és hát, mint látjuk, kevésbé komoly leveleket is. Mi is így fogunk reagálni, hiszen is ilyenek vagyunk. Ami viszont komoly, és nem izé humbug, meg nem kamu, meg nem kamerolás, el nem viszitek, de a Microsoft Corporation cég
9: sün.
10: Nagyon váratlanul, egyébként tényleg
8: sün.
10: Váratlanul.
8: Sün. Anno a rendőrök
10: az az alakzat. Sün alakzat. Tényleg. Szóval tényleg váratlanul.
8: 2006
10: környéki. Legalábbis általam váratlanul, de szerintem sok számára is. Röviden is tömören arról van szó, hogy kitolta a Windows 10 kiterjesztett támogatását, az úgynevezett ESUT, ugye ez a rövidítése a kiterjesztett támogatásnak, ami Európában ingyen elérhető. Itt tehát nálunk is. ESUT.
8: Nekem a buk jut eszembe. Shoot!
10: Igen, a karak mondta ezt, Csákhányi László alakította. Milán kizökkentett minket a komoly adásból az a helyzet. Tehát erről igazság szerint ő tehet. Igen, mindig rá kell fogni valakire. Muszáj valakit hibáztatni.
9: Csak ne a hallgatót.
10: Ne?
8: Hát Milán azért írt egy olyan levelet, amiért egy kis hibáztatás akár rá is fér.
10: Igen, szerintem is. Egy kis hibáztatás azért belefér.
8: Milán ezért nem fog megsértődni.
10: Én sem gondolnám. De kedves voltok, lényeg, hogy a Windows 10 operációs rendszer az ötös hírekkel és információkkal ellentétben 2027 októberéig biztosan használható.
8: Mi van?
10: Már biztos lehet ebben a világban.
8: Most akkor eddig azt mondtátok, hogy nem. Meg a Microsoft azt mondta,
10: hát eddig azt mondták, hogy
8: nem, most majd lesújt itten Damoklész kardja, és vége lesz a Windows 10-nek most idén ősszel.
10: Most ősszel, igen. De most akkor nem lesz vége a Windows 10-nek idén ősszel. Sőt, a Microsoft Corporation nagyon sok felhasználójának küldött egy e-mailt, egy szívhez szóló e-mailt küldött, amelyben arról ír, hogy tisztában vannak azzal, hogy az új számítógép, az új PC beszerzése sokaknak körülményes és megterhelő lehet anyagilag, ezért döntöttek úgy, hogy most kiterjesztik még egy évvel a Windows 10 támogatást.
8: És még legyünk hálásak, jövőre is drága lesz, de...
9: De és ami érdekes, még nem is próbálja rávenni ebbe az e-mailbe állítólag a felhasználókat a Windows 11-re való váltásra, úgyhogy érdekes, hát mondjuk ilyen
10: megértő mellett.
8: Milyen megértőek, igen, ez a szó jutott nekem is eszembe ott Microsoft-téknál.
10: Szóval kedves hallgatók, hogyha kényszerből terveztek mostanában Windowsos gépet vásárolni, Win 11-es gépet vásárolni, akkor mondanám, hogy ne tegyék, de nem biztos, hogy jövőre olcsóbb lesz, de ugyanakkor az se biztos, hogy jövőre nem gondolja majd úgy a Microsoft, hogy például 2028-ig is kiterjeszti a támogatást. Tehát, hogyha ők meg vannak elégedve a Windows 10-zel, és pillanatnyilag nem olyan fontos, hogy lecseréljék azt 11-re, akkor nem kell azt úgy elkapkodni. Így van. Csak úgy patópalisan.
8: Azt vettem észre, hogy Milán miránk nézve rossz hatással van, de megpróbáljuk összeszedni magunkat a levele után, de ez a hír már komoly túl volt.
10: De ez a hír komoly volt, igen. Tényleg ez van most. Pillanatnyilag 2027 októbere most a dátum, azt mondja, hogy változik, meg minden az majd kiderül. Egyébként borzasztó, tehát beszéltünk már erről sokat, de irgalmatlan drágák a memóriák, az adattárolók, tehát SSD meghajtók, memória csípek, pendrive-ok is. Elképesztő a memóriak, nem is beszélve, hogy milyen felháborítóan drágák. Tehát a mobil piac is, meg a PC piac is komoly visszaesést könyvelhet el. Ugyanakkor nem állnak meg az AI-os fejlesztések sem, illetve lehet, hogy mégiscsak megállnak, vagy legalábbis komoly ellenállásba ütköznek. Hogy mondod?
9: Hát döntsük el, hogy megállnak, vagy nem állnak.
10: Hát ezt ők se tudják eldönteni. Ezt azért mondom így, nem én zavarom össze, hanem zavaró dolgok történnek. Például a Meta közzétett 5 nappal ezelőtt egy vadonatúj fejlesztést, amit már vissza is vont. Na most ja, akkor hát én hozom zavarba, ezért nagy érdeműt, vagy mi? Hogy van ez? Mint van?
8: Ezt nagyon bírom, mert a Meta AI alkalmazás egy napon belül kétszer frissült, csak mondom.
9: Hát ez remek.
10: Ez egy AI képgeneráló alkalmazás, ugyanírva, hogy muse. De akár más se kell jegyezni, mert pillanatnyilag most nem érhető el. Mert hogy remekül működött, túl jól is működött, de úgy működött túl jól, hogy az Instagram, illetve a Facebook felhasználók nyilvános elérhető profiljáról, illetve profilképéről, vagy profilképeiről is tudott ilyen alapú módosított fotókat készíteni, mégpedig a felhasználók megkérdezésének teljes hiányával.
8: Gratulálunk!
9: Remek.
10: Ezen irgalmatlan felháborodás támadt, és most visszavont a
8: Meta. Mert ezt kitalálta ki.
10: Tehát mondom a Meta. Tehát a
8: most
10: saját.
8: Mi arra gondolt, hogy a nyilvánosan elérhető képedből én mondjuk csinálok egy hát meglehetősen előnytelen képet, amint nem tudom, az utcán lovagolsz egy kutya hátán. És
10: ilyen autóakkumulátorral a hátamon.
8: Akár.
10: És
8: brejkijelzővel a kezedben.
10: Gondolom Veta arra gondolt, hogy Isten igazából már úgyis mindegy. Mert hogy azért legyünk őszinték, senkinek nem akarok ötleteket adni, tehát távol álljon tőlem. Nagyon sok képgeneráló szoftver létezik már AI alapon, az OpenAI-tól, a Google-től, a Grok-tól, és most akkor egy csomót nem mondtam még. Csak azok nem férnek hozzá ennyire direkt módon, meg ennyire pofátlan módon a Meta AI ellentétben, ugye a Meta saját termékeihez, meg a nyilvános fotókhoz, de hogyha mi azt a nyilvános fotót valami tök egyszerű módszerrel a gépünkre szedjük le, és ott kezdjük el módosítgatni, akkor már teljesen mindegy igazából, hogy hogyan, de bármit, tehát meg tudod csinálni azt a kutya hátán lovagoló akkumulátoros rejkijelzős képet rólam, ha akarod, csak mondjuk egy lépéssel nehezebb dolgod lesz, de ennyi. Mert a gondom arra gondolt, hogy mindegy, mindegy. Már úgy is lehet bárhogyan, bármilyen képet generálni, mindenféle AI szennyet előállítani. És mondta, hogy akkor megkönnyíti a szenny előállítást akkor már. Tehát a feloldás is kicsit egyfelől teljes mértékben érthető, tehát nehogy bárki félreértsen, baromira érthető. Szerintem jelen formában szerintem fölösleges. Nem azért, mert nincs foganatja, mert visszavonták most a képgenerálót, de már van másik. És csak 2-3 kattintással válik nehezebbé a fake képgenerálás. És ez nem jó, nem ezért mondom, csak én, ha a Meta agyával gondolkodnék, én így gondolkodnék.
8: Hát most a fake, mint fake, ez a világ már tényleg a fékek és ellensúlyok rendszere, komolyan mondom. Tehát érdekes. Annyi hamisság, annyi turpisság van itt, kérem szépen, hogy hát lehet, hogy a Meta úgy gondolta, hogy egyáltalán több vagy kevesebb. Hogy
10: erre akartam utalni, hogy
8: könnyedén lehetővé teszi. Minden esetre azért hadd nem áll. Tehát ez kicsit olyan, hogy mindenki tudja, hogy egyes emberek lopnak, de azért ne tegyük már hivatalosan támogatott a lopást.
10: Teljes mértékben. És ez nagyon milliárdos hasonlat, mert ez is lopás, képlopás, képmanipulálás. Nem is értem, hogy hogy gondolták.
8: Viszont Apple,
10: no,
8: ezt csak elmesélném, hogy volt szerencsém kipróbálni AirPods 4-et, akik AirPods-ot használnak. Ugye ez az Apple-nek a vezeték nélküli fülese, és volt lehetőségem megnézni AirPods 4-et, ez csak fehérben kapható, ez csak egy ilyen információ.
10: Mint a bot.
8: Vehetünk hozzá fehér prejkijelzőt is. Kész. Milán, tökretetted az adást.
9: Fehér autóakkumulátort.
8: Szóval, láttam AirPods 4-et, sőt próbáltam is. Az alakja az valahogy most olyan kialakítású, ami még az én fülemben is csodálatosan megmarad. Ez az egyik. Két modell készült ebből.
10: Ezért biztos veszek, hogy a te füledben jó.
8: Akkor is elmondom, két modell készült belőle, mégpedig az olcsóbb, ami nem ANC-s, tehát nem zajszűrős, illetve a drágább, ami igen. Hát Apple árakat mondok, tehát ezzel így szokjunk hozzá, hogy ezek Apple fülesek. Egyébként mindjárt majd mondom, hogy mit tapasztaltam. Az olcsóbb 60 ezer körül, a drágább 80 ezer körül van. A olcsóbbnak egyszerű tokja van, már C-s csatlakozóval rendelkezik, bedugjuk és tölt. A drágább, az zajszűrős füles viszont tud még pár dolgot, illetve a tok, hangszóró van a tokban. Ha merül a füles, vagy töltőre dugjuk, vagy kivesszük, betesszük, akkor ad ki hangot. Sőt, tokkal együtt tudjuk keresni is a fülest, csipog a tok, illetve vezeték nélkül is tölthető. Ez már tudja a vezeték nélküli töltést, míg az olcsóbb nem. Illetve zajszűrős, amint említettem, és ezt adaptívra is tehetjük, azaz tud olyat például, hogy zajszűrő van a fülünkön mondjuk egy közlekedési eszközön, mert nem szeretnénk a vonat hangját több órán keresztül hallgatni, de ha jön a kalauz, és mi elkezdünk vele beszélni, akkor kikapcsolja az zajszűrőt, amíg beszélgetünk, és utána vissza. Ugyanez a zenére is vonatkozik, ezt az olcsóbb is tudja, zajszűrő nélkül. Hogyha hallgatunk zenét, de elkezdünk beszélgetni valakivel, akkor addig lehalkítja, és ha befejeztük, akkor visszahangosítja utána.
10: Ez még tök jó.
8: Bizony. Van rajta hangáteresztő mód is, tehát ez annyiban jó, hogyha bedugjuk a fülünkbe, akkor egy mikrofon azon dolgozik, hogy ezt mi ne halljuk, hogy bedugtuk a fülünkbe, tehát a hallójáratunkat nem takarjuk el, mert egy mikrofon valós időben közvetíti a fülünkbe azt, amit hallanunk kellene, tehát azt, amit a füles elvesz azzal, hogy a fülünkbe dugtuk, egyébként nem gumiharangos, tehát abszolút a nyitott kialakítást kedvelőknek lesz ez a fülese, amennyiben bárkit is érdekel, tehát úgy illeszkedik a fülünkbe, hogy a hallójáratunkat egyébként nem zárja el, de azt a minimális elzárást, amit egy ilyen füles is okoz, az egy mikrofonon keresztül pótolja a fülünkbe, tehát olyan, mintha oda se illesztettük volna. Egyébként nagyon stabilan a fülhöz kapaszkodik, lehet vele ugrálni, futni, fejet mozgatni, apropó fejmozgatás. Például azt is tudja, hogyha bekapcsolod az úgynevezett fejkövetést, ahogy elfordítod a fejed, akkor olyan, mint a más irányból jönne a hang. Mintha egy moziban lennél, követi a fejmozgásodat. Tehát alaphelyzetben mondjuk az énekes ott énekel előtted, de hogyha balra fordítod a fejed, akkor az énekesnő jobbra fog menni. Egyébként pedig, és talán itt a lényeg, a hang minőség, illetve a mikrofon minőség fantasztikus. Hatalmas, szerintem remek, agyrázó basszusai vannak, de a közép és a magas is remek, nem panaszkodtam rá, egészen jól szól, és a mikrofonja is egészen jó minőségűek.
10: Be lehet állítani az érintéses vezérlést?
8: Mind a két oldalon úgynevezett nyomásérzékeny érintő felület van, és nem hátul, tehát nem a fülhallgató hátsó részén, hanem így az elején van, ugyanúgy a száron, egyébként már rövidebb a szára, mint mondjuk az egyes vagy kettes verziói, és elől van, de hátul meg kell támasztanod mondjuk a hüvelykujjaddal, és úgy tudod a mutatóval megérinteni elől, és akkor egyszer megérintett play-pause, kétszer, akkor következő szám, háromszor, akkor előző szám, lehet ilyeneket.
10: Hangerőt állítani így?
8: Hangerőt állítani még mindig nem lehet.
9: Mindig nem.
8: Ez még a prók kiváltsága maradt. Hangerőt állítani nem lehet. Egyre inkább nő ezeknek a tudása meg az állítási lehetősége. Nem értem, hogy miért pont a hangerőt nem lehet, de nem lehet.
10: De ettől függetlenül tök jó.
8: És egyébként az még teszt alatt van, hogy voiceover ez hogy működik, de hogyha engedélyezed a Siri-nek az értesítések megjelenítését és a hívások bejelentését, akkor ha csörög a telefonod, akkor egy bólintással tudod fogadni, illetve egy fejrázással, tehát hogyha bólintással egy igent mutatsz, akkor fogadod, ha fejrázással nemet mutatsz, akkor pedig elutasítod a hívást.
10: Jó cucc.
8: Elég jó cucc szerintem is. Csak gondoltam ezt nektek és a kedves hallgatóknak így közreadom, hogyha bárkit érdekel, egyébként, hogyha van kiegészíteni valójuk, akkor szintén gap.

0: öltözzel című dal. De hogy miért? Nem ok nélkül. Elmondjuk, mert ha még nem említettük volna, mert ilyenek vagytok, hogy nem is ejtettetek szót vendégünkről, aki zene után érkezik. Na?
1: Majd zene után ejtünk szót.
2: Gépház. Otthon az informatikában. Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com. Műsorunk archívuma gépház.hu.

0: műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Gépház. Egy kattintásra öntől.
2: Hallgatók, itt vagyunk zene után.
3: Költözzel.
2: Jó kis zene volt ez, költözzel. Igen, ez nem egymásnak üzenünk most ezzel.
3: Na-na.
2: Ennél sokkal mélyebb üzenete van. Mélyebbre kell most látni. Itt vagyunk, kedves hallgatók.
4: Milyen és ami igazán
2: örömteli hír. De igen, hát. Szóval úgy tűnik, hogy mostanában itt a vendégek egymásnak adják a kilincset. Itt a mi stúdiónk kilincsét. Úgy látszik, nyár van. Szívesen húzódnak ide be hozzánk egy kis hűs gépházazásra.
3: Persze, mert van a gépbe ventilátor.
2: Így van, azt bekapcsoljuk, és akkor nem csak a procit hűti, hanem minket. Most mondanám, hogy hűti minden procikánkat. Ez rettenetesen borzalmasan szörnyedelmes volt.
3: Igen, a ventilátor aztán... vendégünknél különösen jó, mert be kellett csukni a szegénynek az ablakot. Úgyhogy.
2: Hát azért kell a ventilátor.
3: Éppen most süledezik. Igen.
2: Mert ilyen sok sületlenséget összehordaz, Zolikám.
3: Ahelyett, hogy bemutatnád.
2: Kedves hallgatók, nagyon nagy szeretettel köszöntjük itt a Gépház stúdiójában. Szerencsére immáron nem először, és bízunk benne, hogy nem utoljára. Kedves vendégünket, Vede Anitát. Szia!
4: Szia, Anita!
5: Sziasztok!
3: Szia, Anitám!
5: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ami igazán érdekes, az tulajdonképpen az, ami miatt te most jöttél, mert nem csak úgy jöttél, hogy tényleg, hogy a stúdióban hideg van, meg nem süledezik az ember, meg hagyjuk az Oli sületlenségeit, meg az én sületlenségemet, meg a Máté sületlenségeit, meg nagyjából az
3: egész sületlenségeit. Szegény Máté meg se szólalt még.
2: Hát igen, azért hagytam utoljára, hogy érezze, hogy ő még épp kevés sületlenséget.
3: Hogy ő még tartozik némi sületlenséggel.
2: Igen.
4: De az Zolinak beszóltam azért, úgyhogy most megérdemeltem.
2: Na igen, az már kezdett sületlenség. Na most ez nagyon sületlenségnek fog tűnni, ne az is, de nyár van, ideg tényleg hülyeség, de azért nekünk van egy olyas fajta szokásunk, amit időnként elhanyagolunk, időnként kicsit újra előveszünk, nem minden évben sikerül, de igyekszünk azért

0: úgy intézni, hogyha van rá mód, valamilyen mód kínálkozik rá, hogy azért sikerüljön, hogy nyaranta azért elő-elő veszünk igazán könnyed témákat. Ezt egyébként így Milán levele alapozta meg, pedig rá nem számítottunk, mert egyszer csak úgy jött. De alapban is könnyed témával készültünk. Ugye nyaranta szoktunk néha játszani, játszadozni. PC és esetleg telefonos, esetleg, hát főként ez a kettő, tehát ilyen platformon
1: lehető játékokat. Azt hittem, egy gazdálkodj okosan, vagy ilyesmi.
0: Hát és Monopolyt már próbáltunk, az kicsit hasonló, de az is PC-n volt, meg telefonon. Ugye társas játékot nem hoztam, legalábbis fizikailag nem. Hogy meg majd még aztán mit hozunk az elkövetkezendő hetekben, az majd még kiderül. De most játékot hoztunk. Olyan játékot hoztunk, kicsit paradox módon, ami már elég régóta megjelent, elég régóta használható, csak nem látássérültként. Vagy legalábbis idáig nem volt látássérültként használható. És én most arra szeretném kérni kedves vendégünket, Anitát, hogy mesélje régi élményeiről, amikor ő ezzel a videójátékkal, amiről most szó van, mondja el is mondja, hogy miről van itten szó. Amikor ő ez a videójátékkal játszott, és szerette az időtájt, ugye mit tudott is vele játszani, lévén akkor még látta a kijelzőt. Vagy képernyőt, akkor lehet, hogy képernyőnek hívtuk akkor, tehát még nem is kijelzőnek. Nem volt azért olyan régen.
2: Nem, azért nem volt olyan régen.
1: Segítek, Robikám, monitor.
2: Hát, de...
0: Monitor.
3: Vagy lehet,
2: igen.
3: Hát, még régebben még tévé, nem?
0: De ez már nem tévén volt ez a játék.
3: Ez már nem tévén volt?
0: Volt ez a játék.
3: Nem,
2: ez PC-n ment. Hát igen, ez egy látós játék. A nevét eláruljam rögtön?
0: Hát ugye lehet az is, hogy nézzük meg, hogy fiúlát beszélünk róla.
1: Hogy
0: és
1: kapcsolódunk. Kassa Tibi Költözzel című dalához, hogy miért ment ez. De egyébként Robi úgy szokta, hogy fél órát beszél róla, mint ahogy most is így felvezette.
2: Igen,
1: és majd a műsor végén
2: voltam,
1: elmondja hogy a nevét. Igen.
2: Kíváncsi volt, hogy jut a végére. Ennek az a neve, hogy Pokoli Szomszédok. És annó ennek két része volt, ami igazán befutott. A játék lényege igazából azon, hogy a dalhoz kapcsolódik, hogy van egy főhős, akit a eredeti játékban Woodynak hívnak, és ő különböző módszerekkel próbálja felidegesíteni a szomszédot a saját otthonában.
0: Tehát
2: így röviden, tömören.
0: Ez a Woody, ez gyakorlatilag behatol észrevétlenül a saját szomszédjához, és ott a mindennapi tevékenység közepette igyekszik neki kellemetlenségeket okozni.
2: Hát igazából a játék már igen ott indul, ott kezdődik minden pálya, tehát a szomszéd otthonában van, ott tartózkodik, és akkor a szomszédnak van egy rutinja, ami egy pályának egy-egy tematikát ad tulajdonképpen, és akkor ez körkörösen ismétlődik ez a rutin, és akkor így meg lehet figyelni, hogy mit csinál a szomszéd, és akkor a játék közben lehet tárgyakat találni, amit a szomszéd csinál, azokkal lehet így összekötni, amiből egy, hát úgymond egy olyan tréfa kerekedik ki, ami a szomszéd kárára megy.
0: Nekünk tréfa, szegény szomszédnak azért nem annyira mindig tréfa.
2: Hát igazából annyira nem tréfa, volt is egy mérce ebben a játékban, egy ilyen hőmérőt képzeljetek el, aminek a tetején a szomszéd feje volt. Ha nyugalmi állapotban volt, akkor normál fejet vágott, és ahogy emelkedett a hőmérő, úgy lett a szomszédunk egyre idegesebb, és nyilván a játék lényege az volt, hogy a szomszéd az folyamatosan ideges legyen, tehát ezt a 95-100%-ot így az ideg mércével megüsse.
1: Ez egy kedves kis játék.
2: Én nagyon szerettem, lehet, hogy pont ezért, de igen, egyébként egy ilyen egyszerű, vicces, megnevettető, néha gondolkozni kell, hogy tulajdonképpen mit, mivel köthetsz össze, mi az a tárgy, ami neked tényleg kell, mert a játékban lehetett olyan tárgyat is találni, nem sokszor, de lehetett, amire aztán nem is volt később szükséged, tehát hogy egy kicsit ilyen fejtörő stílusa is van.
0: Egyébként ezt a játékot én is ismertem, nyilván nem tudtam bele játszani, hiszen akkor se láttam már a monitort, sem a tévét, sem egyebet, ellenben barátaim, haverjaim, sőt még a tágabb rokonságban is játszottak vele, ez egy nagyon népszerű játék volt, tehát sokan ismerték, volt egyfajta humora tényleg, sőt az egész úgy megcsinál, mint egy show műsor, tehát hogy
2: igen,
0: amikor a szomszéd megtréfálásra került, tehát bizonyos csinyeket elkövettünk, akkor a show műsor nézettsége növekedett, és akkor ez volt még
2: sőt,
0: néha...
2: a közönség is volt, aki tapsolt.
0: Igen, voltak tapsok, igen. Nyilván úgy kell ezt elképzelni, hogy azért a szomszédnak nem úgy működött ez a játék, nem volt annyira fizika hű, tehát meg életszerű. Tehát például a szomszédnak nyilván nem tudtunk úgy sérülést okozni, hogy az, teszem azt, maradó károsodást okozzon. Jó, hát olyan van benne, hogy egy kis hasmarsot okozunk a szomszédnak, vagy valami megcsapja, fejbe vágja, stb. De soha nem úgy, hogy... Tehát ennek a játék nem az volt a lényege, hogy a szomszédokat elbánjunk. Tehát ez tényleg egyfajta kellemes, humoros, vicces, könnyed játék volt. És egy kis logikai, meg egy kis, hát valószínűleg stratégiai is, sőt inkább stratégiai, mint logikai.
2: Az mindenképp.
0: Mert igen, ugye meg kellett figyelnünk minden pályán, hogy a szomszéd mit csinál, azokat milyen sorrendben csinálja. Ugyanis, és ez nem került még szóba, hogy ezt nem úgy kellett elvégeznünk ebben a videójátékban, hogy soha nem kerülhetünk a lakásban, a szomszéd lakásában, a szomszéddal egy helyiségbe.
2: Hát, hogyha mégis egy helyiségbe kerültél a szomszéddal, akkor az annak a pályának a végét jelentette, mert lebuktál a szomszéd előtt, és kezdhetted újra a kört.
0: És a szomszéd egy kiadós agyabugyában részesít ilyenkor.
2: Igen. Amíg szintén nem került szóba, hogy ugye a szomszéd egy bizonyos időt tölt egy helyen, tehát hogy erre is figyelni kellett, hogy azon az időintervallumon belül csináld meg a csínyt, hogyha épp arra a helyiségre tart, ahol te vagy.
1: És idő előtt még távozzunk el, különben a szem elé kerülünk.
2: Igen, igen, pontosan.
0: Tehát egy folyamatos menekülés, bujkálás a szomszéd elől, eközben hát kicsit csúnya szóval szivatni, hát tréfálni kellett a szomszédot. Minden pályán volt egy adott mennyiségű csíny vagy tréfa, amit el kellett követni. Hogyha sikerült úgy összehoznunk, hogy a szomszéd esetleg egymás után élje át ezeket a remek tréfákat, és felforrt az agyvize, akkor az még nagyobb nézettség, még több pont. De a legfőbb cél az volt, hogy az adott pályákon a csinyeket sikeresen végrehajtsuk, és akkor megnyílt a következő pálya, ami egy kicsit megint más témán alapult. Ennek a játéknak egyébként volt magyar fordítása is. Szinkronja nem volt, mert nem nagyon beszéltek a játékban, értelmeségben is biztos, hogy nem, de feliratai voltak, amit azért nekem annak idején felolvastak a haverjaim, mikor ezzel játszottak. Nyilván a szomszéd úr, mert hogy ez nem hozott még el, de ő egy férfi, akivel tréfálkozunk, de a szomszéd
2: ráadásul egy egyedül élő.
0: Igen, egy aglegény szomszéd.
2: Igen.
0: És akkor, ha valami csínyt elkövettünk, vagy legalábbis rajta vagyunk, hogy csináljuk, akkor mindig volt valami kis vicces beszólás, amit felolvastak a haverok. De hogy miért beszélünk erről? Mi egy videójátékról beszélünk, most már idestova 10 perce, amivel Anita egykoron játszott.
1: Nekem például megjött a kedvem, Robikám, hogy ilyen Woodyként mondjuk a te lakásomban szeretnélek téged végtelenül felidegesíteni.
0: Ez odáig nekem is tetszik, hogyha én téged szomszédként, mint Woodyt elkaplak, és úgy elverlek.
1: De nem kapsz el.
3: Azt de meghallgatnám.
1: Túljárok az eszeden.
0: Az a kérdés, hogy miért beszélünk mi most erről? Mert ez egy remek videójáték, de hát az a helyzet, hogy látás hiányában ez abszolút nem játszható. De valahogy mi ebben az adásban nem sokára mégis kipróbáljuk ezt a játékot, illetve ennek a játéknak egyfajta módosított verzióját. De hogyan? Meg miért?
2: Nagyon-nagyon sok játék van, amit látóként nagyon szerettem, és ezek nyilván látássérültként nem játszhatóak. Pont a pokoli szomszédok jutott eszembe egy ilyen megoldásnak, hogy mi lenne, hogyha én ezt megpróbálnám átintegrálni úgy, hogy én ezzel tulajdonképpen a mai nap ugyanazt az élményt tudjam hozni magamnak, mint annó látóként.
1: Na most azt tudom rólad, Anitám, hogy te oktató vagy, de azt nem tudtam, igen, hogy programot írni is tudsz. Te időközben megtanultál programozni? Ilyen játékokat?
2: Nem.
1: Hogyan készítetted el?
2: Hát van egy nagyon jó barátom, a Gemini.
1: Ja, nekem a Google, hoppá, igen. Végülis van közük egymáshoz, igen.
0: Van közük egymáshoz.
2: Hát rokonságban vannak, igen. A Gemini felkészült el ez a játék, sőt nem is egy, hanem kettő, mert megcsináltam az első részt, és az nagyon-nagyon jól sikerült, és akkor így rákérdeztem, hogy ismeri a másodikat, amire nyilván az volt a válasz, hogy igen. És az első beszélgetést folytatólagosan csináltam, és így meglett a második is, amit igazából már csak azokat az elemeket, amikre emlékeztem meg, amivel kiegészítette, finomítva. Tehát, hogy a második rész az már azért sokkal hamarabb megszületett, mint az első. Az első volt a nagyobb munka.
0: Kérem szépen, itt azért akkor el kell mondanunk egy olyan fogalmat, amivel talán a gépházban nem foglalkoztunk, mi pedig AI-ja már annyit foglalkoztunk minden tekintetben, beszélő AI, meg zenélő AI, meg mit tudom milyen AI. Nem nagyon került még szóba, ez egy, nem tudom, szerintem alig egy-két éves fogalom, talán még nincs is annyi, nincs is magyar neve, úgy hívják, hogy Vibe Coding, Vibe Coding, ez így van írva. Ez tulajdonképpen azt takarja, mármennyire ezt én a magam igazításával el tudom mondani.
1: Az nem lehet sok.
0: Hát igen, ez nem lesz sok. Amikor is, ugye a fejlesztő, vagy akár tervezőnek is lehet nevezni, nem úgy próbál megalkotni egy programot, akár játékszoftvert, hogy egy korábban megtanult programozási nyelvet, például C-t, Python-t, stb. Alkalmaz, sőt nem is feltétel, hogy az alkotó vagy tervező ismerje ezt a programozási nyelvet, persze nem árt.
1: Persze az Anita érdemeiből egy fikarcin sem von le.
0: Persze, hogy nem, mint ahogy senki érdemeiből nem volna, aki vibe coding-gal hoz létre valamit, hisz attól még az ötlet, illetve a megvalósítás, mondja, megkérdezzük, hogy ez hogy van. Tehát ez nyilván az emberi szürke állomány terméke. Csak
1: igen, az, ami neked
0: szó,
1: nincs, igen.
0: Igen, ezért beszélek róla ilyen nagy aránnal, hogy legalább aki nem tudja, az tanítja, tudod, ez így van. Tehát olyan is tapasztalatom róla, de legalább tudok róla beszélni. Szóval arról van szó, hogy az ember beszélgetésbe elegyedik egy általa kedvelt és egyébként a feladatra alkalmas mesterséges intelligenciával, Anita akkor szerint a Geminit választotta, amikor is lefekteti vele az elképzelése alapjait, és majdhogy nem élő szóban, vagy legalábbis írásban, de mindenképpen magyar nyelven, vagy akár magyar nyelven, megbeszéli az AI-jal, hogy mit képzelt el, az AI megmondja, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és gyakorlatilag ilyenkor a készítő az a tervezést végzi, a kialakítást és az alkotást magát, de a kódok begépelését, ami, mint tudjuk, rengeteg programozási nyelven kapcsolatzárójelekből, rengeteg parancsból, szívtek, függvények, funkciók, stb. Mondom, hogy nem értek hozzá, azért beszélek ennyire jól. Szóval rengeteg ilyesmiből áll, de ezeket nem, vagy legalábbis nem mindig, és nem feltétlenül kizárólagosan az alkotó hozza létre, hanem a mesterséges intelligencia. Na most ez hogy volt? Ez úgy volt, hogy megjutott neki, hogy ismered a pokoli szomszédokat? Igen. Akkor szeretnék egy akadémentes játékot, csináld meg? Igen. És így elkészült, így végig lehet is vele játszani?
2: Hát jó lett volna, ha ennyire gyorsan készül el, de ja. Nem. Hát az eleje az igen így indult, hogy megkérdeztem tőle, hogy ismeri-e a játékot. Ő azt mondta, hogy igen. Ebben nem voltam annyira biztos, úgyhogy én rákérdeztem, hogy akkor meséljen róla, mi volt a lényege, és akkor így leírta nekem, amit így nagyjából eddig beszéltünk a játékkal kapcsolatban, és akkor így ennek mentén indultam el. Mondtam neki, hogy én egy látássérült személy vagyok, és ezzel a játékkal szeretnék újra játszani, és hogy szerinte ez megoldható-e ő általa lekódolva. És azt mondta, hogy igen, és így indult el a folyamat.
0: Nyilván, hogyha valaki vibe codingol, akkor nem kell már meglévő projektet. Tehát mondhatja azt, hogy szeretnék egy ilyen cuccot, van egy ilyen elképzelésem, valósítsuk meg a te segítséged, de mondja ezt az AI-nak. Most a pokolszomszédok egy speciális helyzet, mert az már létezett, csak nem akadálymentesen, és akkor nyilván meg kellett alkotnod a felépítését, a pályákat, a kezelését, ezt gondolom, mi ez, egy-két óra, vagy...
2: Nem, ez nekem körülbelül egy hét volt, és egy héten belül nem egy-két órát foglalkoztam vele napi szinten, hanem legalább 6-7 órát. Tehát ez így sok órát
1: nagyon
2: foglalt
1: intenzív
2: magába, mire elkészült.
1: Volt, hogy összevesztél az AI-jal? Mert azt mondta, hogy ezt nem tudjuk megvalósítani te megközölted, hogy de én így akarom?
2: Ilyen nem volt. Olyan volt, hogy a játékban szerettem volna hangot integrálni. Először olyan hangokat akartam belerakni, amiket én szedek össze, tehát ami nem a játékból való hang, hanem így innen-onnan én szedem össze, vagy inkább először ő. Tehát az volt a lényege az első ilyen próbálkozásnak, hogy ő az internetről, ingyenes helyekről épít be hangokat, és ez sajnos kudarcba fulladt, vagy hát így utólag azt mondom, hogy inkább szerencsére, mert nálam nem jelent meg az a hang, amit ő beépített, és akkor mondott több megoldást, hogy hogy lehetne még, azok közül egyik sem sikerült, és aztán jött egy ötlet, hogy mi lenne, ha az eredeti játékból való hangokat, vagy hát azoknak egy kis részét tennénk be a játékba, és akkor azt mondta, hogy azt viszont így simán meg lehet oldani, és ez így majd később meglátjátok, ez működik is.
0: De azt nem ő szedte össze, hanem ő csak a kódot biztosította, nyilván neked kellett a megfelelő helyre a hangokat.
2: A hangokat, igen, hát, igen.
0: Tehát ugye nyilván nem úgy kezdte elkezd az ember mondani ötletet, vagy entert, és elkészül az ötlet. Egyszerűen ilyenkor az ember inkább tervezői munkát végez, megalkotja a kinézetet, megalkotja a kezelőfelületet, az interfészt, hogy így mondjam, megalkotja, hogy mikor milyen reakció történjen. Tehát ebben nagyon sok tervezés, munka, meg összefüggéskeresés, meg mi egymás van, de a kódolás maga az valóban nem a tervező feladata.
1: Igen, azt mondhatja ez velem, hogyha valaki nem is tud programozni, mert miért tudnánk. De elég kitartó és szenvedélye az, amit létre akar hozni, akkor a kitartás és a munka az előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, és így bárki állíthat elő programot, anélkül, hogy programozni tudna, ha jól értem én, de nem biztos.
2: Igen, tehát azért ennek megvan a korlátja, én például előfizettem, mert az ingyenes fiók az nagyon-nagyon kevés lehetőséget adott arra, hogy úgy haladjak, ahogy én szeretnék. Nagyon gyorsan elfogytak a tokenek. A másik része pedig, hogy lépésről lépésre kellett megcsinálni, tehát amivel ő elkészült, azt én mindig leteszteltem, mindig finomítottam, mert nálam az volt a cél, hogy az eredeti játékhoz mind a két rész a lehető legjobban hasonlítson.
0: Tehát egy hibakeresés.
1: Ez sikerült?
0: Végeztél.
1: Úgy érzed, hogy hasonlít?
2: Szerintem igen. Most nyilván vannak csínyek, amik nem teljesen, nyilván vannak olyan pályák, amiknek a tematikáját én találtam ki, nem emlékeztem mindegyikre, hogy volt az első részben látóként a szomszéd otthonában, de azért nagy része szerintem, igen, én azt mondom, hogy a 95% az szerintem megvan, az pipa.
1: Alig várom, hogy meghallgassam.
0: Hát
1: szerintem
0: én
1: már a kedves hallgatók is.
0: Igen, azt akartam mondani, én tudomást szereztem, hogy a projektjéről már annak alakuló fázisában, mert egy kicsit a tesztelésben én is részt vehettem. Én nekem voltak emlékeim erről a videójátékról, kellemes emlékeim, mert a haverokkal nagyon jókat játszottunk, meg jókat röhögtünk. És most mivel nem mondom azt, hogy totál teljes egészében egy minden egyes hang olyan, meg minden egyes mozzanat tökéletesen megegyezik vele, de épp eléggé megegyezik, hogy a hangulatot, meg az egész...
1: Az atmoszféra olyan legyen.
0: Az atmoszféráját azt nagyon-nagyon visszaadja. Úgyhogy szerintem próbáljuk ki.
1: Én addig hadd kérdezzem meg azért Anitát, hogy fogsz még ilyen projektekbe? Tehát más álmaid is vannak, amikkel annak idején játszottál. Vagy most egy picit eleged lett, vagy élvezted ennek a folyamatát, ahogy elkészült? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy inkább ideges, vagy inkább elégedett, mosolygos Anitát láthattunk a folyamat alatt.
2: Szerintem mosolygósat. Habár, amikor lebuktam a szomszéd előtt, akkor ideges voltam, de
1: inkább
2: mosolygósak. Igen. Az a baj, hogy látok, én nagyon sok olyan játékkal játszottam, amik szerintem nem építhetőek be. Én nagyon szerettem autós játékokkal játszani. Nagyon szerettem, van egy öcsém, szóval így ezek a fiús játékok, ezek egy picit rám ragadtak tőle. És szerintem ezek közül nagyon-nagyon kevés olyan van, amit át lehetne vinni. Viszont vannak olyan játékok, főleg stratégiaiak, amiket meg tényleg én szerettem, azoknak egy része szerintem igen megoldható.
0: Igen, tehát fontos tudni a korlátait, hogy Anita is mondta, hogy ez a Bokai szomszédok, ez egy nagyon ismert, viszont elég szűk költségvetésű játék volt, egy viszonylag ismeretlen stúdiótól, és belátható
1: az, hogy mondjuk egy Need for Speed-et.
0: Ez igen, egy orosz fejlesztés, igen.
2: Igen.
0: Tehát belátható, hogy mondjuk egy Need for Speed, vagy egy autós játék, vagy egy nagyon sok pályából álló, a mozgásra alapuló Call of Duty.
1: Jó FIFA, ha már itt VB van.
0: FIFA, na te, ha már VB van. Tehát olyan biztos nem lehet, és nem lesz, mint az eredeti. Tehát itt nagyon sok minden függ, hogy meg lehet-e valósítani. Nyilván vannak korlátok egy egyszemélyes fejlesztésnél, meg van különbség egy olyan fejlesztés között, ahol mondjuk egy hatalmas játékstúdió áll irdatlan pénzekkel, humán erőforrással. Nem lehet mindent megcsinálni, de arra is rá kell érezni, mi az, amit viszont meg lehet. Igen.
1: Nekem például most az jutott eszembe, én nagyon szerettem tévéjátékon, egy nagyon egyszerű kínai tévéjátékon, nem tudom, volt néhány beépített játékprogram, állítólag 2500, de ez nem igaz, tehát szerintem egy ilyen 20 ha volt. Mindegy, lényeg az, hogy volt egy box játék, amiben két kis figura középen találkozott, és csépelték egymást. Én például ezt hangban tudnám elképzelni, hogy ütöm, ő elugrik, ha őt, akkor én ugrom el jobbra vagy balra, és középen találkozunk, csépeljük egymást, vagy jobb bal sarokban, ahol elérjük egymást, és az a lényeg, hogy jobbra-balra elugorjunk a másik elől.
0: Adott esetben ilyet még akár vibe codinggal is meg lehet.
1: Én egy ilyen kis szerint dolgot képzelek el, de nyilván a pokoli szomszédok ennél sokkal jobb, csak most ez jutott eszem, vagy én, ha már így egy kedvenc játékunk megvalósításáról beszélünk, hogy én ezt a boxot nagyon szerettem, és akkor még láttam annyira, hogy a tesom látók haverjait simán elvertem. Az igen. Joystickkel mozogtam, és vertem őket.
0: Nem is volt ilyet. Az enyémet, amit én játszottam a Nintendo, az Kung Fu-nak hívták. Ilyen tök jó zenéje volt, és úgy lehetett ütni, és akkor bam, bam, bam. Nagyon jó 8-bites hangjai voltak.
1: Az igen, is ezek is ilyen 8-bites hangokkal lenne, és ilyen volt a box.
0: Hát kedves hallgatók, én akkor azt javasolnám, kicsit hallgassunk ebbe bele. Nekem nagy élmény volt, amikor először a tesztverziót, vagy annak egy részét kipróbálhattam, mert akkor éreztem azt, értem be először, hogy én magam játszom a Pokoli Szomszédok című játékkal, és erre korábban nem kínálkozott esélyem, lehetőségem.
1: És akkor most te fogsz játszani?
0: Boldogon. Igen, most én fogok
1: akkor
0: játszani.
1: Akkor gyorsan vége lesz.
0: Nem, jó lesz. Jókat fogunk nyerni. Megcsinálom az első két pályát.
1: Jó.
0: Az elsőből.
2: Azok a legkönnyebbek.
0: Hát azért, hogy az nehogy aztán szégyenbe maradjak.
1: Azért is szeretném hallani, hogy elvert téged a szomszéd. Ez mindenképpen.
0: Ahogy mit jelent az, hogy azok a legkönnyebbek? Hogyan nehezednek ezek? Mondod, hogy a legkönnyebb az első kettő. Mi változik mondjuk a harmadikban?
2: Az első kettő pályán úgy néz ki, hogy az első pálya az három csínyből áll, mindössze, a második pálya pedig négyből, és ezek a pálya előre haladtával növekszenek. Igen. És nyilván a legutolsó, a nyolcadik pálya az első részben az a legösszetettebb. Az áll már a legtöbb helységből, és az áll a legtöbb csínyből is.
0: Ezt nem próbálom ki.
2: Illetve amiben még különbözik az nem első két pálya a többitől. Az első pályán a szomszéd nagyon lassú. Ő 50 másodpercet van egy helységben, és a második körben is ez így van, viszont a harmadiktól már 25 másodpercet van.
1: Jaj!
2: Tehát ott már kb. Azt a tempót veszi fel, amit látóként volt egy szobában így, Schatzper kb. Tehát ott már pörgősebbek a dolgok.
0: Tudtam én, hogy melyik két pályát kell választanom. Az első kettő, az jó lassú a szomszéd, én is lehetek jó lassú, és biztosan nyerni fogok.
1: Erről nem vagyok azért egészen meggyőződve. Nézzük meg, tehát akkor az eredeti hangok egy részét halljuk, az atmoszféra meglegyen, nagyon kíváncsi vagyok.
0: Megnyílt a játék, megnyitottam, ugye webes nézetbe kerülünk, a legtetején van egy gomb.
4: Gomb elindított hangzóró hangok kikapcsolva, kattints ide a bekapcsoláshoz.
1: Ja, akkor ezért nem hallok hangok, de várj, hogyha ezt megnyomod, akkor lesznek hangok?
2: Igen.
0: Ha én ezt megnyomom, akkor...
4: Hangos hangzóró.
1: Hoppa.
2: Ez a fő menünek a zenéje.
0: Gyakorlatilag ez ugyanaz a zene, ami a játék indulásakor a videójáték verzióban van. Hát igen. Volt, van.
2: Igen. Igen.
1: Igen. Na most adódik a kérdés, te egy gombot nyomtál meg, akkor gombokkal közlekedünk? Vannak-e címsorok, billentyűparancsok?
2: Vannak címsorok, az már pályákon belül, vannak gombok is, és vannak gyors billentyűk is, de ezt a gyors billentyűket, hogy mi mire való, ezt a menüben el tudjátok olvasni. Az ott ki van emelve.
0: Elindulok lefelé.
4: Pokoli szomszédok, főmenü. Pokoli szomszédok, a szömeges kaland. Üdvözöllek a körmét legszórakoztató titkos akciójában. A játék Unbody bőrébe búz, akinek egyetlen célja pokollá tenni a drága szomszéd mindennapjait. Emberünk egy modok marad legény, aki egyedül él a hatalmas, csupis legény lakásában. Üres. Gyors billentyűk képernyőről masokhoz csak játék közben.
0: A második fel van sorolva.
2: Igen.
4: Halt egy, szomszéd radar bemondása.
0: Halt egy,
2: ez azt a célt szolgálja, hogy folyamatosan tud nézni, hogy épp a szomszéd hol van.
0: Ez egy segítség, aha. Meg hát amúgy tudnunk ki, hogy hol van, mert a videójátékban nyilván látni lehetett, hogy a szomszéd hol tartózkodik éppen.
4: Halt kettő, leltár és célok lekérése.
2: A leltár az azt jelenti, hogy milyen tárgyak vannak már nálad, a célok pedig nyilván a csínyek. Hogy mennyi csínyt kell egy körben megcsinálni, és ebből mennyit teljesítettél.
4: Aha. Alhalt 3. Szoba leírásának megismétlése.
0: Ez ilyen terület, hogy éppen hol vagyunk, nem?
2: Igen, igen.
4: Alt 4, esemény napló legutóbbi csapta élesítése van, baleset bemondása.
0: Na, így tudjuk megnézni, hogy a szomszéd éppen vagy mit csináltunk, vagy a szomszéd éppen hogyan járt pórul. Ez
2: igen, van egy
0: ki volt írva a játék az eredetiben.
2: Igen, van egy vicces leírás, amikor megcsinálod a csapdát, és van egy vicces leírás akkor, amikor megtörténik a szomszéddal a baleset.
0: Hát ezt majd gyakran fogjuk az alt négyet nyomkodni.
4: Üdvözöllek a játékban. Kapcsincs a hangok bekapcsolására. A szomszéd
0: azon készítésben.
4: Válassz egy kört.
0: Válassz egy kört, gondolom válassz egy pályát.
2: Igen.
0: Nézzük.
4: Gomb egy kör a kezdetek.
0: Ez van címe minden pályának.
2: Minden pályának az a címe, ami a játék tematikáját adja.
0: Aha. Hát akkor mondjuk én nem az első,
1: hogy
0: merész vagyok. És mondjuk egyből a kettes, vagy akár a hármasról indulok.
4: Gomb nem érhető el kettő, kör, a háziket ment zárolt.
1: Aha, nem érhető el, tehát ez számodra nem teszi lehetővé a játék, hogy a nyolcassal kezdjél. Ez nem is baj.
2: Minden pálya látóként is úgy oldódott fel, és ezt szerettem volna, ha itt is megmarad, hogy az először kör teljesítésével, és nyilván, hogyha megcsináltad minden nyolcat, akkor ugye mindegyik fel van oldva, ezeket visszazárolhatod a legalsó gombbal.
1: De hogyha mondjuk szerda délután megcsinálom négyesig, akkor csütörtökön folytathatom az ötössel? De el tudom menteni, ahol
2: megjegyzi, igen, megjegyzi, hogy hol tartottál.
1: Tehát akkor nem kell mentenem, magától jegyzi meg.
2: Igen, attól a pályától folytatja, amit te feloldottál.
1: De
2: igen.
1: Jó.
0: Nézzük akkor, most akkor én egyet brillírozok.
1: Jó, az egyes pályán, Robikám.
0: Az egyes pályán brillírozok. Az kezdetek amatőröknek, való. Nézzük, hogy hogy teljesítek rajta. Rámegyek akkor Woody, oda kerül a szomszéd lakásába.
2: Igen.
0: Én vagyok Woody, van a szomszéd. Megnézzük, hogy miket találunk, és én majd jó firfangosan meg fogom tréfálni ezt a kedves szomszédot.
1: A Hungária Duci Uci című felvételére alapozva meg fogom írni a Woody Robi című dal.
0: Rámegyek.
4: Gomb egy kör a kezdetek.
0: Egy egyes körre.
4: Gomb átmenésébe. Gomb a kör elindult. Radar. Gomb a iszik egy pohár vizet.
0: Az alt
2: egy. Most be is lehetett hallani, igen, hogy mit csinál. Gomb a
4: iszik egy pohár vizet.
0: Dalt egyen meg is lehet ismételtetni, hiszik.
4: Leltár, üres, kínyek, 0-3 darabból.
0: Tehát itt üres minden.
4: Helyzet, egy hosszú folyosó, ahol a padlót felkapcolták a cipőtalpak. A sarok a múlságok, a falon lomb a drága festmény, a sötét ruhás szekrény tökéletes menedéket nyújt.
0: Már kell
2: vannak menedékek. Igen, aha, vannak ilyen menedékek egy-egy területen, ahova el tudsz bújni a szomszéd elől. És hogyha hallottad például ilyen a szekrény.
0: Aha. Itt nyomok hát címsoros gombot.
4: Nincs következő cím lépések.
0: Lépések, és akit lenyíl.
4: Navigáció. Gomb átmenésébe. Gomb.
0: Ott van ő, tehát az nyilván nem megyek.
4: Gomb átmenésébe. Fürdőszoba. Megállt. A szomszéd megállt. Elkapta a kablékot és kidobott. Lebújt.
0: Engem ver a szomszéd.
2: Ez gyorsan meghallottad szólni, hogy milyen amikor.
3: Ez jó. Elhettél egy bugyába.
1: Ezt kifejezetten élve, Robikám, még egy ilyet. Remekül játszol, meg kell, hogy dicsérjelek.
3: Nagyon jó, hogy igen.
1: Megtapsoljál.
3: Csak itt tovább a többi pályával is.
1: Robikám.
3: Ez sikerül eljutni.
0: Ez csak azért volt, mert megálltam igen. Nektek megmutatni, hogy mit nektek. Hogy kell, meg hogy... Igen.
1: Hát persze.
0: És akkor ilyenkor hogy...
4: Gomb vissza a főmenübe.
0: Főmenü?
4: Gomb vissza a főmenübe. Gomb körülre indítása.
0: Ja, van ilyen is. Hát ezt gyakran fogom használni. Uranyítom a kört.
4: Pokoli szomszédok a végre.
0: Elindult, és akkor alatt egy elgondolom, megnézem, hogy a konyhában van, gondolom, nyilván ott, mert ott kezdi az egyes
4: pályát. Igen.
0: Akkor nyomok H betűt.
4: Tárgyak.
0: A tárgyak, ez a legalsó címsor, tehát nincs. Shift H-val egyet visszamegyek a lépések.
4: Lépések.
0: Csak itt akár tabbal is lehet menni.
4: Navigáció elemcsoport átmenésébe. Gomb a gomb. Átmenésébe. Fürdőszoba gomb.
0: Fürdőszoba.
4: Rejtőzködés elemcsoport elújás. Ruhás szekrény gomb.
0: Ez jó lesz.
4: Bebújtál ide. Ruhás szekrény. A sötétből figyelsz.
0: Volt ilyen hangja is. Kinyitottam ott és becsuktam. Tehát most, amíg itt vagyok, addig a szomszéd engem nem lát meg, viszont figyelhetem az alt egyel, hogy mikor hova megy. Most épp ugye a konyhában van.
2: Akkor is ezt a hangot hallod, amikor változtat egyik helyszínre.
0: Énekelgetik?
2: Hát igen. Most így jól érzi magát.
0: Ugye a folyosón van, azért kapott el az imént.
4: Rata, a szomszéd itt van, folyosó. Nézegeti a festményét. Düszint, nulla.
0: Düszint, nulla. És azért nem kap el, ne bevújtam a szekrénybe. És itt még ugye 50 másodperc van arra, hogy a szomszéd itt
2: igen, úgyhogy van, egy de... kis időt itt tört.
0: De később már 25 lesz, ami ugye pontosan a fele. Ezt jó kiszámoltam azért. Ja, addig én meg akarom nézni, hogy a szomszéd... Igen. És meg akarom nézni, hogy hova megy a szomszéd, és hogy mi a rutinja.
1: Mi a stratégiája.
0: Igen.
1: Hogy ehhez képest dolgozni az ellen. Tévezkedik.
0: Konyha, folyosó, fürdőszoba. Milyen hangzatív?
1: És neked kéne a konyhába menni akár, vagy a folyosó.
0: És késő a fürdőből hova megy vissza?
1: Hogy vége, szekrényben tartózkodva kívánod. Így hosszú játék lesz, viszont nem.
0: Úgy nem lehet megnyerni a játékot, hogy végig itt vagyok?
2: Nem.
0: Ez baj.
2: Viszont, hogyha arról nem esett szó, hogyha a csényeket úgy követed el, hogy így egymás után éri, tehát nincs ideje lenyugodni, mert hogy az eredeti játékban lenyugodott, szóval itt is van esélye, hogy lenyugodhat, akkor kombókat kapsz, tehát az düszintje akár megkétszereződik.
0: Ezt nem most fogom
4: jelenteni.
0: Körbe ment, akkor én most itt a
4: lépések.
0: Lépéseknél.
4: Menekülés ellen csoport kibújás. Ruhásszett kibújtál a fejtekfejből.
0: Itt vagyok a folyosón, ott három
4: meg is lehet. Egy hosszú folyosó, ahol...
0: És akkor itt van H betűvel a tárgyak.
4: Földön temető holmik. Tromtáskába vesz. Hashajtó.
0: Hashajtó.
4: Ipotori szomszédok a végleges kaland.
0: Ott hang ilyen. Ha! Nyomtam egy entert a hashajtóra.
4: Nincs csínyek.
0: Csapák. Tromtáskán
4: a mély hashajtó, a mély festményon.
0: Kipróbálom.
2: Hát a ragozásokkal van egy kis gond.
0: Jó, hát az nem van.
4: Ipotori szomszédok a mély.
0: Mi az, hogy...
2: Azt, hogy a hashajtók nem a festményre való, tehát ez a hang, ez azt jelzi.
0: Aha, és ez így az eredetiben is egyébként.
4: Csínyek.
0: Mindjárt jön a szomszéd, be kell bújnom a...
4: Lépések, csínyek, lépés, navig átmenésében,
0: üdvözlök,
4: rejtőzkedésselem, bebújtál ide, ruhás szekrény.
0: Mi jókor? Hát egyre jobban játsz.
3: Hallott pont. Ha már fél másodperccel később csinálod, akkor ezt buktad volna, úgyhogy ügyes.
0: Igen. Van egy hashajtóm, de azt nem tudom a folyosón használni, majd ezt valahol máshol kell.
1: Gondolom a konyhában lévő víz.
2: Igen, tehát érdemes nézni, hogy a szomszéd mikor mit csinál.
1: Mit csinál?
0: Átmegy majd a
4: fürdőbe. Folyosó, nézegeti a festmény.
0: Amint átmegy, én kibújok innen, és megyek a konyhába.
1: Igen, hogyha bemegy a fürdőszobába, nyilván ez egy sokkal pörgősebb játék lesz, csak ez ilyen bemutató, tehát ilyen Robinak való, meg hát
3: mondom, bele kell jönni ennek is.
1: Kezdjük még.
4: Átment ide, fürdőszoba, most lépések. Menekülés,
0: kibújás,
4: ruh, kibújtál a fejtekre, lépések. Navigáció, trom, átmenésébe, konyha. Pokoli szomszédok, a végleges kalandok. Helyzet, a legény konyha, mosatlan edényekkel. Nincs
0: csatálások. Alt hárommal néztem meg.
4: Tárgyak, földön temerő holmik, trom, táskába vesz, filctól. Pokoli szomszédok, a végleges. Csínyek, nincs következő,
0: lépések. Csínyek,
4: és akkor itt most megint csínyek hábetű.
0: Aha.
4: Potoli szomszédok a végleges kaland dokument.
2: És ez most egy sikeres cím.
4: Kész a koktél. Indulhat a sprint a WC felé.
0: Kimegyek a...
4: Nincs csínyek. Lépések. Navigáció elem csoport átmenésébe. Folyosó gomb. Átmentél ide csínyek. Csapták. Gomb használ a mélyfilctól a mély festményon. Potoli szomszédok a végleges kaland lépések.
2: És most szerintem bújjál.
4: Átmenésébe rejtőzködése. Bebújtál ide ruhás szekrény. A sötétről figyelsz. Rata. Átmentid. Kiszik a vízből, a szeme kikerekedik, a hasához csap és roham a WC felé, halkan morog a szorra alatt, azt hiszi, csak a véletlen műve.
0: Felkiáltott a szomszéd, amikor megitta a vizet, és akkor alt négyen most már ezt látjuk.
4: Legutóbbi esemény, kiszik a vízből, a szeme kikerekedik, a hasá...
0: Mindjárt majd megy a WC felé is, hát a fürdőbe gondolom, nem megy oda, de előutóbb oda is megy, mert oda is kell mennie.
2: De hát ugye majd a folyosó után.
0: Megint áldogál egy kicsit, és pont lenyugszik addigra, mire ilyen sokat áldogál, de hát majd a következő pályákon nem fog ilyen sokat áldogálni. Ezt értsük, ilyen bemelegítés. Most olyan folyosóra összefirkáltam a filcszolal a festményét egyébként.
2: Ha most alt kettővel megnézted, akkor láthatod is, hogy van-e valami
4: nevetés. Hány csincsinált el? Egy mély levegőt, bűszintje csökkent. Nulla, meglátta a firkát a festményen. Tüdösen próbálja letörölni, de csak jobban szétkeni a cintát. Trombó, kettővű az arca vörösödik, ököl leszorul a keze. Kezd gyanakszani.
0: Mégis sikerült. a dűk, ez volt négy ilyen.
4: Legutóbbi esemény, meglátta a firkát a festményen. Büdösen
0: próbál. Ugye ezt már olvastuk, de ha lemaradnánk róla a szomszédnak a dühéről, akkor alt négyjel meg tudjuk mindig nézni. Tehát ha az MVD vagy a Jaws éppen mást beszélt, akkor alt négyjel az a jó, hogy mindig vissza tudjuk nézni. Most mérges, és összefirkáltam a festményét. Ugye vagy a fürdőbe. Hát ott elfelejtettem járni. Akkor kellett volna oda vennem, hogy a konyhában volt. Mindegy. Gondolom, ott is van valami.
4: Kratom, átment ide, fürdőszoba. Most
0: a mérges már.
4: A szomszéd vettem, mélyről megyőtt, bűszintje csökkent.
1: Ezt nem tudtam, hogy a méregtől adja ki ezt a hangot, vagy al miatt, amit a hashajtó okozott neki.
4: Legutóbbi esemény, meglátta a firkát a festményen.
0: Igen, mert utána nem történt, még a firka van.
2: Hát ugye a dű szó itt a kulcs szó. Arra adja ki ezeket a hangokat.
0: De most, amint kimegy a fürdőből, én bemegyek a fürdőbe, ott is kell valamit csinálni, gondolom, mert három csíma ideig, kettő volt a hashajtó, meg a Fieldstól.
2: De alt kettővel le is csekkolhatod.
4: Leltár, üves, csínyek, kettő a három darabból, uradom, átment ide, romba, izikre, lépések. A szomszéd menekülés, rom kibújás, ruhás szekrény, pokoli szomszédok a végleges, rom átmenés ide, fürdőszoba. Pokoli szomszédok a végleges, helyzet, csempés fürdőszoba, csúszós adlóval, nincs hova elrejtőd.
0: Tárgyak, H betűvel.
4: Földön temerő holmikrom, táskába vesz, szappan. Pokoli szomszédok a végleges, ha nincs köve,
0: csínyek. Ugyan itt kell alkalmaznom is.
4: Rom használ, azé szappan, azé csempé lett padlón. Pokoli szomszédok a végleges, kalant dokumentum. Legutóbbi esemény, szappan a padlón. Kellemes csúszást. Lépések. Navigáció, rom átmenés ide, folyosó. Pokoli szomszédok a végleg, rom átmenés ide, rejtőzködés. Rom elbújás, pokoli szomszédok a végleg.
0: Meg is a szekrénybe. Szerintem ezzel a pályával meg is vagyok. Csak meg kell várni.
2: Tovább tartott, mint az átlagnál.
3: Meg kell várni, meg a szomszéd.
0: Nyugodt, most megint tudorászik. Igen, ugye az eredeti játékban is úgy van egyébként, ez nem ilyen programhiba, de ott is, tehát ha megvolt a csíny, és a szomszéd megint körbeér, akkor az, amit a csínyel tönkretettünk, az megjavul. Tehát most a festmény ismét szép. Tehát a videójátékban is letörölte a festményt, és akkor...
1: újra tiszta.
0: Igen, a víz is tiszta lesz.
1: Nincs benne.
0: Ez így volt az eredeti játékban is.
1: Azért az tetszik, hogy a játék rögtön egy hashajtóval indul. Mindjárt átmegy a
4: főnök. Kérdezik, átmegy ide, fürdőszoba, mossa az arcát. Hatalmas csattanás, megcsúszott a szappanom és a hátára esett. Halkan morog az orra alatt, azt hiszi, csak a véletlen műve. Zseniális munka, megcsináltat az összes csínyt, a drága szomszéd teljesen összeomlott.
0: Gyertem.
1: És megtapsoltak téged.
0: Első pályán azért. Ügyes. Nézzük a másodikat.
4: Gomb vissza a főmenü, gomb tovább a következő kettő. Körbe.
0: Jössi, akkor ez ugye már kigyílt.
2: Fel is oldódik, igen.
0: Nézzük.
4: Pokoli szomszédok a végle.
0: Nézzük. Alt kettő.
4: Leltár, üves, csínyek, 0-3 darabból.
0: Itt is három kell még. Hol a szomszéd?
4: A szomszéd itt van, nappali. Leül a fotelbe tévét nézni, majd eteti a papagájt. Bűszint, 0.
0: Tévét néz.
2: Itt egy újabb helyszínet lett.
0: Én meg a folyosón kezdek szintén.
4: Tárgyak.
0: Itt vannak a földön tárgyak.
4: Földön temető holmik. Tom táskába tesz. Csípőfogó. Pokoli szomszédok a végle.
0: Csípőfogó.
4: Tom elbújás. Ruh lépések. Nincs következő.
0: Ilyenkor a tárgyak ha nincs a földön semmi, akkor a tárgyak címsor el is tűnik.
4: Könnyenet és
0: tár. Se shift H-val.
4: Lépés könnyenet nem látsz felvetető tár lépések. Navigáció. Tom átmenés ide. Tomha.
0: Konyha.
4: Rom átmenés ide, fürdőszoba. Rom átmenés ide, nappali. Rejtőzködés.
0: Ez a három hely van.
4: Rom átmenés ide, nappali. Rom átmenés ide, fürdőszoba. Pokoli szomszédok a végleg. Helyzet, fehér csempés fürdőszoba.
0: Nézzük, van egy tárgya. Hopp, elment a szomszéd valahová.
4: Radar, a szomszéd itt van. Konyha, eszik valamit a fürdőből.
0: Konyhában van, én a fürdőbe. Nézzük, van egy
4: tárgya. Lépések, tárgya, földön temető holmik. Rom táskába vesz, rajzöm. Hopel.
0: Ha. Rajszög.
4: Rom átmeni, rom lendő fehér zászló körfel lépések. Hát könnyen lépések, nincs következő.
0: Nem tudok csinálni.
4: Könnyenet és tárgya. Lépi navigáció. Rom átmenés ide, folyosó.
0: Folyosó.
4: Pokoli szomszédok a végleg.
0: Innen jöttem.
4: Navigáció, rom átmenés ide, konyha. Rom átmenés ide, fürdőszoba. Rom átmenés ide, nappali.
0: Nappali.
4: Pokoli szomszédok a végleget.
0: Nézzük alt hárommal.
4: Helyzet, fotel és tévé, a sarokban a papagáj. A kanapé mögött elbújhatsz.
0: Itt is el lehet bújni.
4: Csínyek.
0: Hával. Tárgyak nincsenek.
4: Lépi könnyeneté, lép csínyi csapák. Rom használ, azé csípőfogó, azé tévion.
0: Tévé?
4: Pokoli szomszédok, a végleges nap.
0: És úgy alt, alt négyen.
4: Legutóbbi esemény. Kábel elvágva. Ma nincs esti műsor.
0: Közben átment valahová. Volt egy ilyen.
4: Radar. A szomszéd itt van. Folyosó. Sétál egyet.
0: A folyosón van.
4: Kények. Csapták. Dom használ a V-rajzön a V-tévion.
0: Rajszög a tévén, gondolom nem.
4: Pokoli szomszédok a V.
0: Mondja, hogy á-á.
4: Dom használ a V-rajzön a V-fotelon.
0: Fotel?
4: Pokoli szomszédok a V-leges talan. Legutóbbi esemény.
0: Akupunktúra.
4: Lépése, nincs következő cím, navigáció, dom átmenés.
1: Javaslom, bújjál.
4: Dom elbújás, kanapé mögött. Pokoli szomszédok a végleges talan.
0: Elbújtam. De itt a nappaliban két síny is vár rá, de mi lehet a harmadik, az hol? No, itt valamit még nem vettem észre.
1: Még a konyhában nem jártál.
0: Ez igaz.
4: Radar, átment ide, nappali, leül a fotelbe tévét nézni, majd eteti a papagáj, becsapcsolja a tévét, de csak sercen, értetlenül rázza a távirányítót, halkan morog a forra alatt, azt hiszi, csak a véletlen műve, beleül a fotelbe, majd hatalmas üvöltéssel kipattam, a rajzöm a fenekébe fúródott, csombó, kettő műtűzösen toporzikol és rázza a szöklét, már tudja, hogy valami nem stimmel.
0: Elrontom a tévét is, meg beleült a rajzszögbe is. És akkor a videójátékban ilyenkor lehetett látnia, hogy hát így megjavítja valahogy a tévét, meg kiszedi a rajzszöget a fotelből, tehát nyilván ez nem az életszerűség.
1: Nem a fotelből, nem odafúródott.
0: Ja, a fenekéből szedi ki, tényleg. Hát azt nem tudom, lehetett látni, hogy onnan kiszedi. Lehet, hogy
2: a fotelből szedegette ki egyébként. Látóként nem a fenekéből.
0: Most hol megy? A nappali, aztán megy majd a konyhába, de én oda egy pont én akartam menni. A fürdőben nincs semmi.
4: A szomszéd metten még lemegyött, bűszintje csökkent.
2: Hát ő a fürdőszobában nem
4: megyett.
2: De lehet, hogy van ott neked valami.
4: Legutóbbi esemény, beleül a fotelbe, majd hatal.
0: Na most hol van?
4: Radar, a szomszéd itt van, konyha, egy menekülés elem csoport ki.
0: Kivinultál
4: a fejtek, lépések. Navigom átmenésébe, folyosó. Pokoli szomszédok a vég lépések. Navigátom átmenésébe, csonyha. Dom átmenésébe, fürdőszoba. Pokoli szomszédok a vég
0: lépések.
4: Nincs következő lépések. Nincs következő és tárgya.
1: Nem voltak, nem látsz felvezető tárgya.
0: Fenébe.
4: Navigáció. Dom átmenésébe, folyosó. Pokoli szomszédok a vég lépések.
0: A konyhából a folyosóra fog menni, akkor én visszamegyek a
2: navigáció. Igen, el kéne bújnod a
0: Azt is lehet, de a
4: napoliból
0: is. És itt is elbújhatok. Igen, most még ez egyszerű.
4: A szomszéd metten még lemegyött. Bőszintje csökkent. Megradat. Átment ide. Folyosó. Sétál egyet.
0: Most ha megint jókedvű. Mormog.
4: Radar. Átment ide. Nappali. Leül a fotelbe tévét. Lépések. Menekülés. Tom kibújás. Ruhás szekrény. Pokoli szomszéd. Havé navigáció. Tom átmenés ide. Tomha. Pokoli szomszédok a végleges talan. Helyzet, konyha, nincs takarásod. Lépések. Tárgyak. Földön temerő hó.
1: Na itt már vannak.
4: Táskába tesz. Skilis madáreleség. Pokoli szomszédok a vég. Tompát, tomblengő fehérzá. Lépések. Navigáció. Tompát menésébe. Folyosó. Tomblengő fehérzászló. Tompát menésébe.
0: Föl is lehet adni.
4: Pokoli szomszédok a végleges talan. Dokum.
0: Megint elbújok a ruhás szekrénybe. Tompát
4: rejtőzködés. Tom elbújás. Ruhás szekrény. Pokoli szomszédok a végleges talan.
0: Megint megvárom, hogy kijön nappaliból. És bemegyek, és a papagáj, gondolom a papagáj elejét kell kicserélni, mert eteti a papagájt, ez elhangzott. Tehát majd egy csilis elesére kicserélem, és az biztos nem lesz jó a szomszéd.
2: Igen.
4: Radar, átment ide, csomha, eszik valamit a hűtőből. Lépés, menekülés, csom kibújás, ruhát, pokoli szomszéd,
1: a papagájnak meg végképpen lesz jó.
4: Csom átmenésébe, fürdőszoba, csom átmenésébe, nappali, pokoli szomszéd, a vég.
0: H betű.
4: Csínyek, csapták. Tom használ a vét skillis madáreleség a vét évion. Tom használ a vét skillis madáreleség a vét fotelon. Tom használ a vét skillis madáreleség a vét papagáj etet. Pokoli szomszédok a végleges taland dotu. Legutóbbi esemény. Tüzes falatok a madárkának. Nincs következő lépések. Navigom át rejtom erom lendőfe rom elbújás. Kanapé mögött. Pokoli szomszédok a végleges taland.
0: Jósan megjön. De most még milyen lassú? Mi lesz a 33-as pályán, mikor már csak 25
3: másodperc. Ez a fábrostó már felennyi időd lesz, úgyhogy...
4: Radar, átment ide, folyosó, sétál egyet.
0: Na még a folyosóra is.
4: Radar, átment ide, nappali, leül a fotelbe tévét nézni, majd eteti a papagájt. A papagáj vadul rikoltozni kezd a skillitől, a szomszéd pedig pánikolva próbálja lecsillapítani. Halkan morog a forra alatt, azt hiszi, csak a véletlen műve, zseniális munka. Megcsináltak az összes csillit, a fráza szomszéd teljesen összeomlott.
0: Igen, ugye ez a halkan mormog, ez azt jelenti, hogy ugye a diszintje lecsökkent, tehát hogyha ezt megcsináltam volna a kombóba, akkor nem csak halkan mormogott volna, hanem itt idegesebb lenne, mindvább így se rossz. Jó, és nézzük meg a hármast, hogy mikor már így beindulnak az események. Hármas kör.
4: Lépések köveli.
0: Szomszéd.
4: Radar, a szomszéd itt van. Csomba, nassol a süteményből. Tűzint, nulla. Helyzet, hosszú folyosó. Szekfény ajtaja nyitva.
0: Vagyok.
4: Tárgyak, lépése tárgyak, földön temerő holmi, krom, táskába tesz, szuper ragasztó.
0: Ragasztó.
4: Pokoli szomszédok, a végleg tárgya, földön krom, táskába tesz, borot magam. Pokoli szomszédok,
0: már jó sok minden
4: lépése
0: van.
4: Nincs, következ, környezeti lépés, navigáció, krom, átmenésébe, konyha, krom, átmenésébe, nappali, krom, átmenésébe, mosógonyha.
0: Hova ment?
4: Radar, a szomszéd itt van, mosókonyha, elindítja.
0: Konyha, mosókonyha. Krom
4: átmenésébe, nappali. Krom átmenésébe, konyha.
0: Konyha.
4: Itt a szomszédok, a végleges kap.
0: Mi van itt?
4: Tárgyak, földön temerő holmi, krom táskába vesz, golyós csapány. Pokoli szomszédok, a vég.
0: Golyós csapány.
4: Csak csínyek. Nincs köp, lépése csínyek
0: csapány. Vannak már csínyek?
4: Krom használ az éjszuper ragasztót, az ékrémes süteményon. Pokoli szomszédok.
0: Nem lehet.
4: Krom használ az éborok alatt, az ékrémes süteményon.
0: Borotfalva süteményen.
4: Pokoli szomszédok, a végleges kalandok.
0: Sikerült.
4: Legutóbbi esemény. Sós fejszínhan a sütin. Jó étvágyat. Radar, a szomszéd itt van. Nappali. Várja, hogy lejárjon a mosás. Tűzszín.
0: Nappaliban van.
4: Krom lengő fehér zászlókör. Krom használ az égolyós csapányt. Az égrémes süteményon. Csínyek.
0: Biztos nem lehet.
4: Lépések. Navigáció. Krom átmenésébe. Folyosó. Pokoli szomszédok, a krom átmenésébe. Átmenésébe.
0: Moment.
4: Radar, a szomszéd itt van, konyha, nassol a süteményből, tűzint, nulla meleg a sütibe, az arca elfogul, hangzik a szája, és ötlenvezve rohan a csaphoz, halkan morog a forra. Navigáció elemcsoport átmenésébe, konyha gomb, gomb átmenés, gomb átmenés, rejtőzködés, gomb elújás, ruhás szekré, pokoli szomszédok.
0: Jók, mert szerintem mindjárt itt lesz, itt már gyors, gyorsabb azért a játékmenet.
2: Viszont nem mindegyik körben megy a folyosón.
4: Mosókonyha. Elindítja a mosógépet és bekapcsolja a masalót.
0: A konyha, mosókonyha, nappali. Ez a...
4: Krom kibújás.
0: Akkor talán... Kibújok a folyosóra.
4: Pokoli szomszédok, a végleg.
0: És a mosókonyhába fogok bemenni, amint elment onnan.
4: Lépések. Navigá, krom átmenésébe, konyha, krom átmenésébe, nappali. Krom átmenésébe, mosókonyha. A szomszéd metfeng mély levegő. Pokoli szomszédok, a végleges kalant dokumentum. Helyzet, füllett helyiség, mosógép és masaló veszta. Nincs semmilyen tak, tárgyak. Földön krom táskába vesz, fekete hajfesték. Pokoli szomszédok, a krom használ az égolyós csapányt az égmosógépon. Pokoli szomszédok, krom használ az égfekete hajfesték az égmosógépon. Pokoli szomszédok, a... Legutóbbi esemény, fekete festék a gépben. Viszlát fehér ingek. Krom használ az égolyós csapányt az égmasalón. Pokoli szomszédok, a krom használ az égszuper ragasztó az égmosókonyha padlójon. Pokoli szomszédok, a krom használ az égolyós csapányt az égmosókonyha padlójon. Pokoli szomszédok, a végleges kalandok. Legutóbbi esemény, tojó a padlón. Indulhat a végtánc. Krom lengő fehér zászlókör feladása vissza.
0: Hol van most?
4: Radar, a szomszéd itt van. Konyha, nassol a süteményből. Tűzszint, nulla.
0: Utána...
4: Csínyek. Lépés.
2: Köszöntem
4: még ragaszkodik
3: is. Hoppá!
1: Kedves Robert, a harmadik pálya már nem sikerült, és én azt javaslom, hogy ne is kezd újra, mert egyrészt úgysem hiszünk, hogy meg tudod csinálni, kettő meg a hallgatóknak is maradjon valami.
0: Mi gyorsan a kettőben nézzük már bele egy pillanatra. Na, az is ugye elkészült.
1: Nem a kettes pályába, hanem a második részbe.
0: Fokus of the kettőbe, igen.
1: Ami már nem egy lakásban játszódik, ha jól tudom, ugye?
0: Nem, ott annak vakáció volt.
2: Igen, ott már a szomszéd elmegy az édesanyjával nyaralni. 16 pályából áll összesen a második rész, 4 részre bontva egy-egy helyszínen. Először hajóznak, ott van 4 rész, majd aztán jönnek a különböző országok, Kína, India és Mexikó talán. Itt az anyuka egy picit nehezíti a dolgot, az ő jelenlétében lopakodni kell, hogy ne bukjál le és ne szóljon a szomszédnak. Úgyhogy itt az alt 5, ami még pluszba jött, mint billentyű parancs.
0: Egy pillanatra.
1: Ez az úgynevezett lopakodás.
2: Igen.
4: Pokoli szomszédok 2. Makáció. Krom elnémított hangos hangzóró hangok.
0: Itt is be lehet kapcsolni a zenét, mint az eredetiben.
4: Pokoli szomszédok 2. Makáció a világ körül. A teljes játék. 1-16. Kör. A luxus a jó, Kína és India után a szomszéd, Mexikóban próbálja kivitenni a fáradalmait, a szomszéd. 25 másodpercenként szárult, a nyugci pedig mindig más szobában strázsál.
0: Nyugci!
4: Üves! Billentyűzet, gyors billentyűk játék, közaltegy, szomszéd és anyuk a radar bemondása. Alt 2, leltártáska és a csínyek állapota. Alt 3, feliség részletes leírása. Alt 4, utolsó esemény napló bemondása. Alt 5, lopakodás üzemmód BKI a nyugci szobájában kötelező, fél sebesség.
0: Aha. Lassabbak is vagyunk, ha lopakodunk.
2: Igen.
4: Kaptin. Szomszéd válasz, egy romben, rom 2, hajó, utamás, rom 3, hajó, a rom 4, hajó, pánik, rom 5, Kína, csípős falatok.
0: Na, menjünk egy kint kínai pályát nézni.
4: Rom átmenésébe, kínai piac kör elindult.
0: Aha.
4: Radar, a szomszéd itt van, kínai sütöve, várja a pszkilis tésztáját, anyuka az ég és a kert területén van, tűzint, nulla.
0: Mi is a kert?
4: Leltár, üves, csínyek, 0-5 darabból.
2: Ugye az fontos, hogy az anyuka az nem mozdul, ő mindig ugyanazon a helyen van. Úgyhogy igazából majd csak a szomszéd miatt, igen, minden egyes országban van egy ilyen
0: zenéje. Itt egy bázisom
2: kezdek. És itt nem elbújás van, hanem ilyen, igen, itt ilyen bázisod van.
0: Szomszéd?
4: A szomszéd itt van, kínai piac, felpróbál egy sejem ruhát, anyuka az ég és a kert területén van, tűzint, nulla.
0: Ah, tehát zabált, aztán a piacra megy. A bázison gondolom nincsenek köve. Tárgyak. Ja, nincsenek.
4: Uradom, álmentébe, szent harang temploma, meg akarja a kongat, a bronz harangot.
0: Meg akarja a kongat. No hát, ez nem lesz egyszerű.
2: Itt úgy néz ki, hogy mindegyik pálya, tehát az első négy, ha azt nézed most, hogy a Kénánál, tehát akkor 5-6-7-8. Az ötödik a leg... Tehát itt a Kénánál az ötödik pálya van, ugye az a legelső, ha Kénát nézzük. Ott a legkevesebb a csín, és Kína utolsó pályájánál pedig a legtöbb. Indiánál újra a legkevesebb az első résznél, és a utolsó pályájánál a legtöbb. Tehát ez így váltakozik. Ha.
4: Radar, átmentébe, és a kert, oda menj a nyugcihoz a legyezővel.
2: Ha a nyugcinál csinálsz egy csínyt, úgyhogy nem buksz le, akkor a fiát fogja hibáztatni. Tehát ez így adódik a csínyedhez, hogy elnáspángolja a fiát, mert azt hiszi, hogy ő csinált ott valamit.
4: Radar, átmentébe, kínai sütöve, várja a pszkilis tésztáját.
0: Jól beértünk.
4: Csitító arc, lopakodás, lépések. Navigáció, rom átmenésébe, kínai piac.
0: Jac.
4: Pokoli szomszédok, nincs követ, lépések. Csitító arc, lopat, lépés, nincs követ, kem. Csitító arc, könnyene tésztár. Csitító arc, lép, navigáció, rom átmenésébe, sárkány szobor. Rom átmenésébe, szent harang temploma, pokoli szomszédok, kettő, vakáción. Helyzet, templomuk, a haranggal. Lépések, radar ágya. Földön temető rom táskámat esz, nehéz tégla. Pokoli szomszédok 2, csapták rom, használt az én nehéz téglat az éfa kalapácson. Pokoli szomszédok 2, matá, legutóbbi esemény, tégla a kalapács helyett. Lépések, navigáció rom átmenésébe, kínai piac. Radar, a szomszéd itt van, kínai piac, rom átmenésébe, kínai sütöve. Pokoli szomszédok 2.
0: Ma jött.
4: Legutóbbi esemény, tégla a kalapács helyett. Radar, átmentébe, szent harang temploma, meg akarja fondatni a bronz harangot. A tégla szétrobban, üvöltve fogja a kezét. Büh, halkan morog lépések. Tárgyak, földön temet rom táskáma tesz, szkili olaj. Pokoli szomszédok, földön rom táskáma tesz, szuper ragasztó. Pokoli szomszédok, földön rom táskáma tesz, snitzer. Pokoli szomszéd sapron, használ a nép szkili olajt a nép szkilis tésztaon. Pokoli szomszédok 2, maká, legutóbbi esemény, extra szkili olaj. Rom használt az és nipszer az épp szkilis tésztaon. Rom átmentébe, hagyományos felház, iszik egy kopp, rom lengő fehér mázló kör feladása. Rom használt az és nipszer az épp szkilis tésztaon. Rom használt az és szuper ragasztót az épp szkilis tésztaon. Pokoli szomszédok csapták.
0: Csínyek. Kell mennünk.
4: Lépések. Navigáció. Rom átmenésébe. Szent harang temploma. Rom átmenésébe. Kínai piac.
0: Ott voltunk már a piacon? Nem voltunk.
4: Pokoli szomszédok 2. Makáció. Lépések. Csínyek. Lépcsitító arc, lopomatos közlekedés. Az lépés navigá, rom átmenésébe, sárkány szobor, rom átsínyek. Csap, rom használt az éjszuper ragasztót az éjseljem ruhon. Pokoli szomszédok, rom használt az éjsnitzer az éjseljem ruhon. Pokoli szomszédok, rom lengő fehér zászlók, rom használt az éjszuper. Radar, a szomszéd itt van, késaket. Oda menj a nyugcihoz a legyezőmet, csínyek. lépések, nagyrom átmenésébe, sárkány szobrom átmenésébe, szent aram centruma, rom átmenésébe, kínai sütöbe, rom át,
2: poszol szomszédok kettő,
4: mutáción dokumentum átmentélébe, sárkány szobor, biztonságos bázisok, ide senki nem jön be, lángra lobban és tünetfokát ma fuldoklik, bű, halkan morom, ma, legutóbbi esemény, lángra lobban és tünetfokát ma fuldoklik.
0: Nazi, haladunk.
4: Helyzet, biztonságos fázisok, ide senki nem jön. Leltár, szuper ragasztó, snitzer, csínyek, kettő öt darabból.
0: Snitzer.
4: Radar, a szomszéd itt van, kínai sütőbe, Mária Abszkilis tésztáját.
0: Utána a piacra megy
4: lépések.
0: Majd.
4: Navigáció, rom átmenésébe, kínai piac, radar, átmentébe, kínai piac, rom lengő fehér zászlók, rom átmenésébe, kínai piac, navigáció. Lépések.
0: Jaj, így csak piacra tudok átmenni, és onnan a többi helyre?
2: Innen, igen. Sőt,
0: hogyha
2: egy másik pályát próbáltál volna, ahol már több helyszín van, akkor van, hogy egy helyszínről közelíthetsz meg csak egy másikat, nem pont a

0: észre, akkor már mindegy.
1: De hát észreve.
0: Ja, igen, azt hittem, hogy már a bemenéskor észrevesz a francba. Pedig... Hát, kedves,
2: bemenéskor és kimenéskor nem, viszont ha csinálsz valamit, akkor igen.
0: Értem. Na jó, jó, jó vagyok, nem?
1: Kedves hallgatók, azt tudom tanácsolni, hogy önök játszanak, és ne a Robi, ezt önök próbálják ki.
3: És akkor jutnak is valamire.
1: Igen. Mert Robi már menekülni akar, mert egy is
0: csúnyán. Elég volt. Nagyon sajog minden politikám, mert a szomszéd itt egyfajta ver. Kedves hallgatók, itt bár nagyon nagyon nem nyilatkozhatok, de szerintem, hogyha érdeklődnek a játék fel, és önök is szívesen kipróbálnának, akkor írjatunk a gefhaszcsapat@gmail.com címre, mert ez még nem jött ki sehol, tehát ez még azért ilyen belső is használatra volt idáig, mindez idáig, amennyire én tudom, de én azt gondolom, hogy annyira nem zárkózik el attól, hogy szélesebb célközönség számára is érthetővé tegye, hogyha önök kipróbálnák.
2: Szívesen odaadom bárkinek, igen.
1: Hát mi nagyon köszönjük minden hallgató nevében. Először is azt, hogy megalkottad, másodszor azt, hogy eljöttél ide, harmadszor pedig azt, hogy hatalmas. Bemutattad és lehetőséget adtál arra, hogy halljuk, ahogy Robit veri a szomszéd.
3: Igen. Nagyon örülök. Legalább háromszor, ez tök jó volt meghallgatni.
2: Hát én köszönöm, hogy kipróbáltad.
0: Nekem is nagyon tetszett. Így. Csak ezt felhívják el, hogy két pályát teljesítettem. Erről miért nem emlékezik meg senki se, hogy megcsináltam két pályát. Még mindig csak a negatív dolgok.
2: Rögtön az első pályán megbuktam.
0: Az csak az eleje volt, miattatok, mert magyaráztam.
3: Aha, tehát mi vagyunk az okai, mert...
0: Így van.
3: Ja.
1: Szóval, kedves hallgatók, azt hiszem, hogy a várt elismerés elmarad Robi felé, most is.
0: Kintel leszek magamat dicsérni.
1: Ahogy mindig is szoktad. Anitának nagyon szépen köszönjük, és akkor...
0: Nagyon köszi.
1: Megnézzük, hogy Anita benne van-e a játékban, mert hogy elbúcsúzunk önöktől, és elköszön az az ember, például, aki még a műsor felvételének szünetében is a rádióján kutatott, hogy több Bartók van-e, mint kéne. Szakács Máté.
3: És elköszön önöktől az az ember is, aki nagyon remélem, hogy ha lesz még ilyen fejlesztése, akkor eljön ide hozzánk a gépházba bemutatni. Vede Anita.
2: Elköszön önöktől az a személy, aki bár próbált játszani, de nem sikerült neki, csak többé-kevésbé próbált.
0: Kérem magamnak, jó volt ez.
1: Jó, há!
0: És elköszön önöktől az az ember is.
1: Ki rajtad röhög?
0: Igen. De aki már a műsor elején is meghökkentett engem rendkívül jó ugatós angolságával.
1: Wafer. Mondom, idejövök minden pénteken ugatni. Hölgyeknek puszi, uraknak pacsi, pápa, viszont hallásra. Szevasztok, kellemes nyarat.
2: Szevasztok. Sziasztok.
0: Viszont hallásra. Vedelajtának nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük. Szépen, amit
0: gefhaszcsapat@gmail.com. Tessék nekünk írni, hogyha úgy gondolják. Jó hétvégét, kellemes hetet kívánunk. Szevasztok!
1: Legyünk már! Szevasztok!
3: Szevasztok!
2: Sziasztok! Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre: gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
4: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
5: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
6: Megjelent a Magyar Közlönyben a 17. alaptörvénymódosítás. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest aljárata. Újabb támadás érheti a magyar nyelvet Kárpátalján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen,

0: Hofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. A ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizzair Budapest Tallinn járata vasárnap reggel 5:30-kor, írja a Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook oldal bejegyzésében. Az Airbus A321neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rövid ideig történő várakozás után rendben leszálltak. A madárral ütközés sajnos nem ritka dolog, az viszont ritka, hogy a repülőgépen problémát okozzon. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogyha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartó személyzet is. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Favi Gábor egyetemi adjunktus, a csapat vezetője az MT-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepelt, közölte a csapatvezető. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskolának küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. Az ukrán lépés miatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kérdésre. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: A balesetek több mint fele otthon történik. A forró tűzhely, az éles kés, a könnyen elérhető elektromos dugaszaj csak néhány a lehetséges veszélyforrások közül.
4: Gyerekeknek gyakorlatilag nem lehet eleget mondani azt, hogy mire vigyázzon. Tehát amint már figyelni tud, akkor mindig mondani kell, hogy ezt és azt nem szabad csinálni, meg baj lehet belőle. Alapkérdés, hogy például a dugaszaljakat le kell fedni. Ugye minél jobban elkezd egy kisbaba akár mozogni, vagy tipek, mert mindjárt, aki érdeklődik, az ugye nagyon veszélyes lehet. Éles eszközöket el kell tenni otthonról. Gyakorlatilag, akinek kisgyereke van, az egész lakást át kell alakítani. A bútorokat úgy kell kialakítani, a padlót, a parkettát, a szőnyegeket, hogy ez ne legyen baleset veszélyes. Amíg a gyerek nem tud szépen lejönni az ágyról, nem nagyon szabad az ágyon hagyni. Ez is egy tipikus probléma, hogy a gyerek legurul az ágyról. Mert hogy addig sosem gurul, le mert szépen feküdt rajta, aztán utána csak legurul persze, mert akkor ugye aktívan már is legurul. Ez is egy nagyon-nagyon jellemző baleset. Ugyanúgy a kis babakocsiból ki tudnak esni, be kell szíjazni, rögzíteni kell. Ahogy ugye az előírás szerint, már a kereszt előírása szerint az autóban is rögzítve kell a ülésben szállítani a gyerekeket, tulajdonképpen ez egy kinti kocsikázás alkalmával is nagyon-nagyon fontos.
3: A háztartási cikkeket, gyógyszereket, mérgező anyagokat és vágóeszközöket magasra helyezve zárható helyen kell tartani.
4: Olyan eszköz ne legyen elő, ami baleset veszélyes. Tehát akármilyen szúrószerszám, kés, vagy valami szerelőszerszám, ezeket tartsák távol a gyerekektől.
3: A gyerekeknek mindig csábítóak a cukorkákra hasonlító tabletták, a gyógyszerek.
4: nem szabad gyógyszereket és semmiféle olyan dolgot előhagyni, ami a gyerek számára érdekes lehetne, beveszi, és már mindjárt nagy a baj, mert akkor igen hamar a toxikológián köthet ki, és akkor jön a gyomormosár, de ez még a legegyszerűbb dolog, ha még csak ennyiből megúszta.
3: A gyerekekkel gyakran előfordul, hogy félrenyelnek egy falatot.
4: Odaadnak a gyereknek valamit, hogy rákcsálja, hirtelen elfordul ott a másik gyerek, és simán begyömösszöli a torkába. Hulladásos balesetek úgy szintén sajnos a gyerekre eléggé jellemzőek. Akár egy kis kenyérdarabot, akár egy eperdarabot odaadjuk. Persze nem szokta félrenyelni, általában ügyes, de amikor ez nem így van, akkor viszont nagyon nagy a baj. Soha nem szabad gyereket őrizetlenül hagyni akkor, amikor eszik. Leforrázásos baleseteket talán még említeni kell, akkor meg kell tanítani a gyerekeknek a véletlen hozzáér valami forró dologhoz, tűzhelyhez, hogy azonnal hideg víz alá kell tenni. Vagy például, hogy kint vannak a napon, leég a bőre. Ezekre is nagyon érdemes odafigyelni.
3: A felnőttek a mentősöktől vagy az internetről tudhatják meg, hogy aznap melyik kórház fogadja a sérült gyermeket. Vakáció közben a széles jókedv elfújja az óvatosságot, így gyakrabban történnek balesetek, sérülések. A hűsítést kínáló kerti medence is sok veszélyt rejt.
4: Gyerekekként játszanak, akár még a legnagyobb jólét közepette, és sok gyerek együtt, szülők is együtt, egyszerűen nem veszik észre, hogy a gyerek elmerül. Ezt nem lehet eleget mondani, mindenki, ha kertjében van valamiféle kinti medence, ott kell lenni, és figyelni kell az összes gyereket. Nem szabad gyereket egyedülként kiengedni, hogyha ilyen medence van.
3: A szülők első segélynyújtó tanfolyamokon is felkészülhetnek a váratlan helyzetekre.
4: Érdemes elmenni, hogy ezeket az alapvető dolgokat megtanulják, illetőleg azokat a mozdulatokat, amiket ilyenkor be kell vetni, hogy megmentsék a gyereküket a súlyos esetekben. Magukra kell az embernek erőltetni a nyugalmát, hogy ne essen pánikban, ne lássa a gyerek, hogy baj van. Tehát ha valami nagy probléma van, akkor mindig tudják, hogy ki az, akit oda kell küldeni, és a többi embert ki kell onnan gyorsan-gyorsan küldeni, mert a gyerek meglátja, hogy baj van, akkor esetleg hirtelen levegőt vesz, hirtelen elájul, hirtelen rosszul lesz, és még fokozza azt, ami esetleg előjöhet.
3: Szinte nem fordul elő olyan baleset, amelyet ne lehetett volna megelőzni. Ez leginkább a háztartási balesetekre érvényes, hiszen otthonainkban csak rajtunk múlik, vigyázunk-e magunkra és gyermekeinkre.
1: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
0: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. A mielőbbi bérrendezés a legfontosabb feladata a belügyi ágazatban. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Csólyok Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csólyok Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. A folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretén belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Györffy leváltását, hogy egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon, ne eltakarjon, hanem feltárjon, ne a bűnbakokat keresse, hanem tanuljon. Györffy Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
5: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
8: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Mindig zavarban vagyok, amikor újságíró kollégával kell interjút készítenem. Most pedig duplán, hiszen vendégem Faragó Ottó, bűnügyi újságíró. Nem mintha félnivalom volna, csak érdekes szakmának tartom. Valószínűleg azért, mert eddig csak számítástechnikai és kulturális vonalon működtem. Igaz az a sztereotípia, hogy a bűnügyi újságírók élete kalandos. Mindig keresik a balhét, mindig ott vannak, ahol a vér folyik.
1: Ez pontosan így van, azzal a kitétellel, hogy egészen a rendszerváltásig működött a bűnügyi újságírók képzése. A rendszerváltás után pedig csak ímmel ámmal elvétve indítnak egy-egy csoportot.
0: Mi az, amit kell tanulni a bűnügyi újságírónak?
1: Ez egy nehéz kérdés, mert a bűnügyi újságírás pontosan ugyanúgy.
0: Tehát nem úgy zajlik a dolog, hogy én kapok egy fülest mondjuk akár, mert vagy egy rendőrismerősöm, vagy a rendőrséget fölhívvak, vagy valahonnan hallok egy információt, és egyszerűen elindulok én is nyomozni esetleg a rendőrökkel együtt, vagy esetleg külön tőlük. És nem. Akkor vagy megvernek, vagy nem.
1: A bűnügyi újságíró képzés alapjait az iskola megadja. Viszont aki erre a pályára vállalkozik, annak el kell döntenie, hogy fölvállalja azt, hogy állandó konfliktusba kerül a rendőrséggel is, és az alvilággal is. Ez a konfliktus sokszor elkerülhetetlen, hiszen nem lehet mind a két félnek jót írni. Az újságíró sokszor van kitéve atrocitásnak, akár szóban, akár fizikailag is, ezt át kell hidalnia. Úgy tudja igazából megoldani ezeket a problémákat alapjában, hogyha igazat ír, és korrekten írja meg azt, amilyen információt megszerez.
0: De ugye hol van az igazság?
1: Azt tudni kell, hogy a rendőrségtől egy-egy megtörtént esemény után közvetlenül információt alig ha kaphat az ember. A főszerkesztő mindenféleképpen akarja, hogy arról az anyagról a másnapi lapszámban jelenjen meg valami, akkor a újságírónak föl kell telefonálgatnia és keresni azokat az ismerőseit, akikkel az évek során aktív kapcsolatot létesített.
0: Hogyan tud egy bűnügyi újságíró mondjuk pártatlan maradni, hiszen akkor én el tudom képzelni azt is, hogy esetleg ön bűnözőkkel is kapcsolatban áll, mondjuk ismeri az elérhetőségüket.
1: A bűnügyi újságíró tulajdonképpen megegyezik a bűnügyi rendőr tevékenységével. Sok rokon szál kapcsolja a két fajta foglalkozást egymáshoz, hiszen a rendőrnek is le kell menni az alvilágba az információkért. A bűnügyi újságírónak is le kell menni az alvilágba. Az a különbség, hogy a rendőr nem biztos, hogy meg tudja kapni azokat az információkat, amikre ő neki szüksége van. A bűnügyi újságíró viszont megkapja.
0: Miért?
1: Vannak olyan bűnözők, akik ezért nagyon sok pénzt fizetnek.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy egy újságírót mondjuk le lehet fizetni, amíg egy rendőrt nem biztos.
1: Mind a két fél embert le lehet fizetni. Olvasuk is az újságokban, halljuk a híradásokban, hogy megvesztegetnek rendőröket, politikusokat és gazdaságot.
0: Na de az egy hír, tehát hogy egy újságírót megvesztegetnek, az nem biztos, hogy belekerül a lapokba.
1: Én nem azt mondom, hogy mindenki elfogad pénzt, én csak azt mondom, hogy a bűnözők mindent elkövetnek azért, hogy bekerülhessenek a sajtóba, és magukat olyannak állítsák be, amilyennek éppen akarják.
0: A bűnözők egyébként exhibicionista alkatú emberek?
1: Hát ha hiszik, ha nem, igen. Szeretnek szerepelni. Nagyon kevés az olyan sztár bűnöző, aki csendben tud maradni, és meg tudja állni, hogy ne forduljon néha a nyilvánossághoz. Ha megteszi, akkor azt áttételesen teszi.
0: Ön miért választotta ezt az ágát az újságírásnak? Nem lett volna egyszerű bulvárlap a sztárokat interjúvolni?
1: Én mindig azt gondoltam, hogy a bűnügyi újságíró egy olyan ember, aki különleges képességekkel rendelkezik, és különleges információkat hoz jut. Én 15. éve csinálom ezt a pályát, és végigcsináltam az utóbbi 12 évben, 10 évben a lövöldözéses robbantásos évtizedet. Tulajdonképpen ebben az időszakban én mindent megkaptam a szakmától, amit lehetett, mert pontosan egy olyan viharos időszakba csöppentem bele, és adtam minden nap tudósítást ezekről, ami talán 100 év múlva se lesz. Én ennek nagyon örülök egyfelől, másfelől viszont nem, mert nagyon sok olyan emberrel ismerkedtem össze, akivel nem kellett volna. A rendőrséget viszont nagyon sajnálom, mert a rendszerváltás után tökéletesen szétverték. Minden politikai erő mindent megtett azért, hogy a rendőrség ne tudjon talpra állni, és erkölcsileg teljesen lezűjjön.
0: Szakmájának a nagy részét a rendszerváltozás vagy rendszerváltoztatás évei alatt folytatta. Tehát gyakorlatilag végig bűnügyi újság írt egy rendszerváltozást.
1: Igen.
0: Ennek a végeredményeképpen, vagy esetleg egy lenyomataképpen megjelentetett egy könyvet.
1: A címe a Behajtó. Ez egy pénzbehajtónak az életéről szól, aki tulajdonképpen testőr és pénzbehajtó. ez a két tevékenység ez egyben értendő. A pénzbehajtóra mindig is szükség volt, az utóbbi 10-12 évben fokozottan szüksége volt az egyes bűnbandáknak, illetve olyan embereknek, olyan igazán nagy embereknek, politikusoknak is, akik vagy rendszeresen, vagy alkalmanként kölcsönöztek pénzt. Ezeket a pénzeket aztán vagy megkapták, vagy nem. Amikor nem kapták meg, akkor felbérelték ezeket az embereket, és ezek pedig kőkeményen behajtották.
0: Ez úgy van, ahogy a hírekben is megírják, vagy ahogy a könyvekben olvashatjuk, tehát, hogy fölbérelnek valakit, elmennek és megverik?
1: Hát azért ez nem így működik. Ezek az emberek nagyon szervezetten dolgoznak. Ritka az a fajta csoport, és én még nem is találkoztam ilyennel, amelyik felbőszülten karóra, kapára kap, és neki megy az adósnak. Ezek az emberek eltervezik az akciót. Kapnak rá egy hetet, és először elmennek a kiszemelt célszemélyhez, az adóshoz, és felszólítják, hogy adja meg az adósságát.
0: Ez persze nem azt jelenti, hogy mondjuk nekem tartozik a szomszédnéni 2000 forinttal, hanem itt nagyobb összegekről van szó valószínűleg.
1: Persze, itt 100 000-es milliós nagyságrendű adósságokról van szó.
0: Két cég akár össze is veszhet annyira, hogy behajtást kell eszközölni.
1: Meg kell különböztetni a törvényes bírósági eljárásban a pénzbehajtási műveletet és az akciót, és aztán egy ilyen durva megoldás, ami tökéletesen törvénytelen, ám de sokkal hatékonyabb.
0: Ezt a törvénytelen megoldást kik azok, akik alkalmazni szokták, vagy kik azok, akik ilyenekért fizetnek?
1: Akinek van annyi pénze, és kölcsön adott nagyobb összeget valakinek, és aki nem adta meg. Akinek nincs pénze, az ugye nem tud fölbérelni ilyen embereket. A bérleti díj az igen magas, a behajtandó pénz felét is jó esetben el szokták kérni a pénzbehajtók.
0: Ilyen drágán dolgoznak?
1: Még mindig jobb, mint hogyha az, aki pénzt adott kölcsön, egy fillért se látna ebből.
0: Mit lehet írni egy ilyen pénzbehajtóról egy teljes könyvön keresztül?
1: A születése is érdekes volt, aki megveszi ezt a könyvet, az figyelemmel kísérheti, illetve megtudhatja, hogy hogyan válik egy emberből, egy egészen kicsi, iskolázatlan emberből retteget pénzbehajtó, aki testőrként sok budapesti mafiózónál volt alkalmazásban, csak félve jegyzem meg, hogy ezek közül az emberek közül már alig élnek néhányan. Teljesen életszerű és igaz, az mesélte el, aki mind a mai napig ezt a foglalatosságot űzi.
0: Egy portékönyv, hiszen ő maga mesélte el azokat, hogy miket csinált valószínűleg.
1: Csak a neve és a születési dátuma és néhány helyszín nem stimmel. Ezeket természetesen meg kellett változtatni, mert még élnek a társai, él néhány főnöke, és hogyha ráismernek, akkor bizony nem fognak kesztyűskézzel bánni.
0: Hogyan válik valaki bűnözővé?
1: Hát úgy válik bűnözővé, hogy bele kell születnie egyfajta társadalmi rétegbe. Ez egyfajta társadalmi réteg, most jelen esetben ebben a könyvben szereplő ember, ez egy cigányember. Ő az indítatásától fogva egy kirekesztett család, kirekesztett gyermeke volt, aki ugyan elvégezte a 8 általános, de tovább már nem jutott, nem juthatott, teljesen véletlenszerűen, illetve hát a különböző bandákba történő folyamatos tevékenysége révén eljutott az első börtönlátogatásig egy garázda cselekmény elkövetése miatt. Aztán még egyszer bezárták egy olyan cselekményi, amit nem ő követett el, és később pedig ugyancsak garázdaságért kapott egy év, 6 hónapot, ha jól emlékszem. Tehát tulajdonképpen azokért a cselekményekért, amiket igazából ő kőkeményen elkövetett, azért soha nem kapta meg a megérdemelt büntetését, mert azért soha nem tudták megfogni.
0: De másért bűnhődött.
1: Igen, általában mindig úgy van, hogy a nagy bűnözők mindig piti dolgokon buknak meg, és soha nem azért sújt le rájuk a törvény vallosa, amiért igazából 15-20-30 évet nyugodtan kaphatnának.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Vendégünk továbbra is Faragó Ottó, bűnügyi újságíró. Beszélgettünk arról, hogy bizonyos társadalmi körökben a pénzbehajtásnak nem csak az agyba főbeverés a módja. Mégis mik azok a módszerek, amikkel bűnt követnek el maguk a bandák a behajtás során?
1: Hát maga a pénzbehajtás akár fizikai, akár pszichológiai ráhatással történik, az mindenféleképpen bűncselekmény.
2: Tehát pszichológiailag is lehet bűncselekményt elkövetni?
1: Így van, pontosan. A törvényben ez a kitétel úgy szerepel, hogy a pszichológiai ráhatást is bünteti a törvény. Ha én megfélemlítek valakit bármilyen módon, szóban, de olyan a ráutaló magatartás, hogy közben előveszek egy fenyegető eszközt, azt bemutatom. Ugye ezeket könnyen el lehet képzelni, hogy hogyan történnek ezek a cselekvéssorozatok.
2: Ilyenkor van ez a fegyvernek látszó tárgy.
1: Igen, ekkor már kőkemény bűncselekmény történik.
2: Tehát, hogyha mit tudom, hogy a szomszédnéni megy haza este 8 óra felé, és én ugye minden nap lesbe állok, és mondom neki, hogy hú, és ettől ő megijed, akkor én már pszichológiailag bűncselekményt követtem el.
1: A húval nem, de a hú az valamiért el fog hangozni. Nyilvánvalóan a sötét utcán. Vagy azért, hogy a nénitől elvegyék a pénzét, vagy azért, mert esetleg szexuális bűncselekményt akarnak ellen elkövetni. Ha csak annyi, hogy hú, az nem merítik ki még a bűncselekmény. Ehhez egy cselekmény kell.
2: Beszélgettünk itt az előbb arról, hogy társadalmi rétegbe kell beleszületni egy bűnözőnek. Nekem az az érzésem, hogy itt két társadalmi réteg, ami itt szóba jöhet. Vagy azért lesz valaki bűnöző, mert nagyon rosszul megy neki, vagy azért, mert nagyon jól.
1: Ez egy bonyolult dolog. Amikor valaki gyermekkorában már bűnözővé válik, az családi indítottásúnak kell, hogy legyen.
2: Tehát ha nincs pénzünk megvenni a tejfelt, menj egy kisfiam és lopd el.
1: Hát így is lehet mondani, de ahhoz nem biztos, hogy szükséges a szülő felszólítása, vagy bárkinek a felszólítása. A gyerek, ha éhes, bemegy a közértbe, és leveszi a polcról, beteszi a zsebébe, és kisétál.
2: Ettől nem válik bűnözővé, azért nyugtasson meg.
1: Hát nem tudom megnyugtatni, nem tudom, mennyire lehet ezt közkincsét tenni. Néhány nagy bevásárlóközpont biztonsági őrei készítenek jegyzőkönyveket. Ezeket nagyon érdekes hírforrás lenne elolvasgatni, hogy milyen esetek fordulnak benne elő, hány ilyen eset van, és hányszor használják fel a gyerekeket bűncselekmény elkövetésére, mert ugye a gyereket nem lehet felelősségre vonni.
2: Hogyan lehet ez ellen védekezni?
1: Hát egyelőre szerintem sehogy. Ez társadalmi probléma, ha meg tudom én mi is olyan körmények között élnénk, például Magyarországon életszínvonal érne el, mint mit tudom én Dubaj, vagy valamelyik olajsejkség, ahol dolgozni se kell az állampolgárnak, csak felveszi a fizetését, és abból 1000 autót is tud vásárolni, ha éppen akar, akkor talán nem lesz szükség arra, hogy valaki lopjon. De én ezt, amíg mi élünk, nem tartom elképzelhetőnek.
2: Minél fejletlenebb egy ország, annál nagyobb a bűnözési ráta?
1: Hát ezt bizonyítja a mi magyarországi fejlődésünk.
2: Most hol tartunk?
1: Hát régebben nem volt ilyen számú bűnözés, ezt a statisztikai adatok is bizonyítják. Akkor is volt lopás, akkor is volt gyilkosság, de ha csak az életellenes bűncselekményeket nézzük, akkor a rendszerváltozás előtt évente előfordult 100, maximum 120 gyilkossági ügy, és ma a 350-370-nél tartunk, tehát azért ez valamit jelez.
2: Kinek ajánlja a könyvét?
1: Tulajdonképpen mindenkinek ajánlom, bár tudom, hogy a leghálásabb olvasó réteg a férfiak, mert ugye ez nem női könyv, ebben nincsen szerelem és nincsen csók, viszont kőkemény bűnözők kőkemény életét olvashatja az, akinél esetleg már jártak pénzbehajtók, vagy akinél még nem jártak, de nagy esélye van rá, hogy őt is meglátogatják. Az egyszerű embereknek ajánlom leginkább, mert sajnos Magyarországon nagyon sokan nem tudják, hogy milyen életet élnek emberek, milyen foglalatosságokat űznek. Talán hála Istennek, hogy nem tudják, de azért jobb, ha tudják.
3: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Vendégünket, Faragó Ottó, bűnügyi újságírót most arról szeretném foggatni, hogy hogyan lett bűnügyi újságíró. Valami azt sugja, hogy nem ez volt kisgyermekkori álma.
1: Nem, én soha nem készültem erre. Amikor a Kurír nevű újság elindult, akkor szólt nekem az egyik barátom, aki ott szerkesztő volt, hogy nincs bűnügyes kollégájuk, és fölvállalnám-e. Ez 10 évvel ezelőtt volt, és akkor csöppentem bele a bűnügyi újságírásnak a kellős közepébe, és saját magamon tanultam meg, a magam baján tanultam meg azt, hogy hogyan kell ezt művelni. Kezdetben én is pontosan úgy írtam, ahogy láttam a többieket, és ahogyan ők írtak. Nem éreztem át azt a fajta felelősséget, amivel ez a munka jár. Sokkal nagyobb a felelőssége, mint hogyha valaki egy köztisztasági eseményről ír. Itt emberéletekről van szó, és nagyon komoly családi konfliktusokról.
0: De ez azt jelenti mondjuk, hogy egy bűnügyi újságírónak több mobiltelefonja van, hirtelen eltűnik, mert olyat írt, ami nem biztos, hogy bizonyos érdekeknek tetszik. Ilyenre is lehet gondolni?
1: Tulajdonképpen 1000 félék vagyunk, én csak magamról tudok beszélni. Nyilván olyan kollégák is vannak, akik ezt a foglalatosságot pénzérűzik, és megbízásokat teljesítenek. Ez látszik is, mikor az ember kinyitja az újságot. Kifejezetten a bulvárlapoknál lehet észrevenni, hogy bizonyos bűnözői rétegek rendszeresen megjelennek benne, bizonyos bűnözők rendszeresen interjút adnak bele. Ezekről messziről sikít, hogy ez megrendelt sajtótermék, de én bízom benne, hogy még mindig vannak olyan kollégák, akik ezt nem pénzért csinálják, és nem akasztanak le óriási összegeket, mint ahogyan sajnos tudom, hogy volt ilyen is.
0: Tehát akkor az újságírói tisztesség bármit elvisel ezek szerint?
1: Én azt mondom, hogy nincsen már újságírói tisztesség. Az újságíró mind is pontosan ugyanolyan, mint maga a társadalom. A rendőr is pontosan ugyanolyan, mint a társadalom egésze. Mindenki korrupálható, és mindenki megvesztegethető. Miért lenne kivétel az újságíró?
0: Tegyük fel, én fölhagyok a rádiózásra, vagy esetleg éppen rádiósként szeretnék bűnügyekkel foglalkozni. Hogyan tudok én kapcsolatba kerülni bűnözőkkel?
1: Nekem 8-10 évenbe került az, hogy egyáltalán olyan emberekhez eljuthattam, akik később aztán olyan pozícióba kerültek, vagy már akkor abban voltak, hogy azt mondhatták magukról, hogy ők az alvilág egy meghatározó figurája.
0: Egy-két konkrét történetet tudna mesélni?
1: Nem akarok erről beszélni, mert megsérteném a saját kollégáimat, hogy ők például a kis ügyben is voltak fenntartásaim bizonyos kollégákkal kapcsolatosan.
0: Hát akkor ön például ezen nem dolgozott?
1: Nem dolgoztam, és hála Istennek. Amikor a viszkis ügy volt, akkor én már nem voltam a újságírói pályán. Akkor én már szabadúszóként dolgoztam. Úgyhogy nem igazán akarok én erről most.
0: Egyébként ez érdekes dolog, hogy ez egy kicsit olyan titkolózó jelleg, ez így jellemző egyébként magára a bűnügyi újságírásra, vagy magára ugye a bűnügyre?
1: A kollégákra jellemző, hiszen itt is az információból élnek az újságírók.
0: Hát ez rosszabb mondjuk, mint akár egy bulvár sajtó.
1: Hát nem, a bulvár
0: sajtó... Most direkt
1: sajtó,
0: húzok egyébként.
1: Nem, a bulvár sajtó az olyan, amilyen, tulajdonképpen a bulvár sajtó írja mindig a legtöbbet, illetve állítja be, hogy ő tudja a legtöbbet bizonyos esetekről. Van, amikor ez igaz, van, amikor nem igaz, de neki mindig úgy kell beállítania az eseményeket, amire helyt ad az oldalán, hogy az ő információja kifejezetten saját tulajdonú és az ő újságírója hozta, teljesen egyedi és hát exkluzív.
0: Megfizetik ma a bűnügyi újságírót?
1: Senkit nem fizetnek meg. Ezen a pályán nálunk például, amikor a Blicknél megszüntett a főszerkesztő a bűnügyi rovatot, és kettőnket elbocsátott, az ország egyik legjobb fotoriporterét, bűnügyi fotoriporterét és engem, akkor azt mondta, hogy gyerekek, a ti fizetéseteken 4 fiatalt veszek föl, akit el lehet küldeni a megölt gyerek anyjához is riportot készíteni, mert ugye ti oda nem mentek el. És akkor mondtuk, hogy nem.
0: Miért nem?
1: Mert vannak bizonyos erkölcsi normák, amiket 50-en fölül, vagy 45-40 éven fölül az ember már betart. Nem attól lesz jobb egy riport, hogyha megölt gyerek anyja annyit mond, hogy kérem, én erről nem kívánok nyilatkozni, de azért azt megkövetelik, hogy ez is legyen benne. De ettől mondom, nem hiszem, hogy jobb lesz egy riport naponta látni a televízióban, és szerintem olcsó geggez, abszolút fölösleges.
0: Ki az, akihez ön elmenne a megölt gyermek esetében?
1: Például egy gyilkossági ügyben, amikor éppen ott téblábolnak a rokonok a helyszínen, és mindenki csak összeroskodva ott ül, persze oda kell menni, nyilván. De másnap, meg harmadnap, amikor ezek az események, tehát a forronyomos része elmúlott, és utána egy-két nappal oda menni az a szerencsétlen, az, aki egyébként egyébként is össze van roskadva magával, és azt se tudja, hogy mit csináljon, és még oda megy egy újságíró, és riportot kér tőle. Biztos, hogy nem fog nyilatkozni, mert akkor már a rendőrök is megmondják neki, hogy ne nyilatkozzon, mert akkor nem kap információt a hozzátartozójáról, tehát teljesen reménytelen. De azért a szerkesztő mindig elküldi a újságírót, hát ha mégis. Most ezeket az erkölcsi normákat át lehet lépni úgy, hogy nem a megölt gyerek anyjával kell riportot készíteni, hanem a szomszédokkal, környezetével, a játszótársával, a barátjával, olyan emberekkel, akik teljesen függetlenek a családtól, és nem elfogultak.
0: Meddig terjed mondjuk az újságíró felelőssége ilyen esetekben? Tegyük fel, hogy rátalál mondjuk a gyermekgyilkosra. Följelenti, vagy elkészíti az interjút, és azt mondja, hogy az újságírói tisztesség azt mondatja velem, hogy ne adjam ki az információimat.
1: Ez egy nagyon nehéz dolog, mert össze kell egyeztetni a rendőrségi munkát, tehát a rendőrökkel való kapcsolattartást a megírt eseménnyel. A rendőrökkel, akikkel nap mint nap kapcsolatba kerülök, mert ugye a bűnügyi újságírónak, amikor reggel megkapja a feladatot, vagy ő találja ki, mindegy, és elkezdi a munkát, akkor azzal kezdi, hogy fölhívja az ügyeleteket, fölhívja a rendőrséget, a saját kapcsolatait, hogy történt-e valami esemény az éjszaka. Ha igen, akkor az milyen volt, ha életes és érdekes, akkor fölhívja azt a bűnügyi osztályt, ahol ez történik, a sajtóosztályt. Neki egy olyan kapcsolati rendszert kell működtetnie, amiben nem lehet beletaposni. Egy cikkkel agyon lehet ütni egy ilyen kapcsolatot egy perc alatt, mert akkor azt fogja mondani a sajtóosztályvezető vagy a főkapitány, vagy az országos rendőrfőkapitány, kérem, ennek az embernek nem nyilatkozunk. És akkor nem az újságírót sértették meg, és fosztották meg az információtól, hanem a lapját.
0: De a bűnözőkkel ugyanúgy egyeztetnie kell valószínűleg, ha bár mondjuk nem biztos, hogy egy bűnözőnek van sajtóosztálya. Mi az, amit ebben az esetben tenni lehet? Amikor a bűnöző is azt mondja, hogy én nyilatkozom, illetve maga a rendőr is azt mondja, hogy nyilatkozom.
1: A rendőr soha nem mondja, hogy nyilatkozik, mert neki ahhoz engedélyt kell kérni a főnökeit. Ki van jelölve mindig egy személy a nyilatkozásra, még a helyszínen is, például az életes helyszínnél, vagy a rablás helyszínnél. Aki ott nyilatkozhat, az vagy a sajtó képviselője, vagy az ott éppen kijelölt valamelyik tiszt. Egyébként pedig visszatérve arra, hogy a bűnözőknek nincs sajtóosztálya, sokkal nagyobb apparátust üzemeltetnek, mint az ember gondolná, olykor több embert mozgatnak, mint egy rendőrkapitányság. Éppen a rendszerváltás után indult el az a fajta tevékenysége az alvilág, hogy nem csak a politikai kapcsolatokat meg a gazdasági kapcsolatokat keresték, hanem keresték a médiákat is, és onnan közelítettek különféle további kapcsolatokhoz. Tehát ha valaki meg tudott jelenni a médiában, például azért, mert az ügyvédje hát olyan nyilatkozatot tett, hogy az ő védencét például jogellenesen tartják fogva, vagy előzetesben, és ez meg tudott jelenni, akkor annak nagy esélye volt arra, mert hogy kötelező jelleggel ezeket a sajtóban megjelent anyagokat szemlézik, kivágják, és az érintett szervezet, bíróság, rendőrség, ügyészség ezt a napi jelentéseiben megtárgyalja minden reggel. Tehát kap egy olyan fajta fórumot, még akkor is, hogyha nem igaz, amit más nem kaphat.
2: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mit!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Fiók Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Fiók Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát. 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is... US Fever Show.
5: Ez itt újra a US Fever Show, az elmúlt 30 év legendáival az amerikai kislemezlisták éléről, méghozzá a mai napon 1993 lista vezetőivel és Sommer Gáborral a mikrofonnál. Köszöntöm Önöket! Már is belevágunk méghozzá egy svéd popcsapattal, amit Jonas Berggren, Ulf Ekberg, Jenny Berggren, illetve Malin Berggren alapított, és ők voltak 1993 és 2002 között Svédország legsikeresebb pop formációja, több mint 30 millió eladott lemezzel. Ők bizony nem más, mint az Ace of Base. A The Sign című daluk volt egyébként a legtöbbet eladott album az USA-ban a top 100-as listán, de többek között szerepelt még a Billboard listán. Az All That You Want a The Sign, no meg a Don't Turn Around is. Már az egyik említett dalt már is indítom itt a US Weaver Show-ban. 1993. októberének listavezetője az All That You Want, novemberben pedig Bryan Adams és a Please Forgive Me bizonyult az egyik legjobbnak. Velük már is elkezdődik a US Weaver.

0: Mobi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Az előbb Bryan Adams-et már hallgattuk, a folytatásban is ő következik. Ő egyébként Brian Guy Adams néven született, még annó Kanadában, dalszövegíró, illetve fotográfus is. A zenészi pályafutás mellett zenei pályafutását még 1977-ben kezdte el, azóta pedig 34-szer jelölték különböző zenei díjakra, egészen 1998-ig bezárólag 65 millió lemeze fogyott el. 1993. decemberében egy lírai dallal és egy fantasztikus trióval hódít tolta meg az amerikai kislemez listát, mindjárt hallgatjuk a Rod Stewarttal és Stinggel közös All for Love-ot, előtte azonban vissza 1993. novemberében, ugyanis ekkor egy olyan amerikai pop R&B énekesnő tarolt, aki az 1990-es és 2000-es évek legsikeresebb előadója volt. 1990-ben jelent meg az első albuma Mariah Careynek, és ő volt az első előadó, akinek első 5 kislemeze mind vezette a Billboard 600 slágerlistáját. A Billboard magazin szerint ő az 1990-es évek legsikeresebb amerikai énekesnője. A 100 legsikeresebb előadót felsoroló Billboard listán az 5. helyre került. Bryan Adams, Rod Stewart és Sting, All for Love tehát 93. decemberéből, őket pedig Mariah Carey követi nem sokára a Hero-val, itt a Legendák órájában.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Dalok, amelyek soha nem mennek ki a divatból, 1993-ban pedig Amerikában a legjobbnak bizonyultak. Ezekből válogat a mai napon a US Fever Show. Már is megyünk tovább egy amerikai rock formációval, ami 1989-ben alakult, méghozzá Krista Hillhouse, Shauna Hall, Wanda Day, illetve Linda Perry által. Ők voltak a Four Non Blondies. Első albumuk kiadása után tagcseréken ment át a csapat. 1993-ban viszont kiadtak egy olyan dalt, ami mind a mai napig fémjelzi őket, no meg a legjobban ismerhetjük a Four Non Blondies-t. 1993 nyarán júliusában a WhatsApp az amerikai kislemezlista élét hódította meg. Pillanatokon belül őket hallgatjuk, előtte azonban egy 1978-ban alakult brit pop együttest pörgetünk, akik sikereiket az 1980-as években érték el. 81-ben jelent meg első albumuk, a Duran Duran, amit még 11 album követett egészen 2007-ig. 1993. februárjában az Ordinary World vezette az amerikai kislemezlistát, Duran Duran, illetve a Four Non Blondies a folytatásban, itt a legendák órájában.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.

Dalok, amelyeken nem fog az idő, 1993-ban ők voltak a legjobbak Amerikában, és ide is betölt egyébként a reggae láz akkoriban. Ian és Roger Louis jamaikai fivérek alapította csapat, pedig az Inner Circle ebből a hullámból sem maradhatott ki. Ezt a csapatot még 1968-ban alapították, a leghíresebb daluk pedig a 87-es Bad Boys betét dal volt. Kezdetben egyébként még amerikai soul és R&B slágereket játszottak, később pedig néhány reggae dalt feldolgoztak, főleg Bob Marley-tól. Hiába 87-es a dal, 93-ban Amerikában a legjobb volt júniusban. Hamarosan az Inner Circle és a Bad Boys, előtte azonban Alexander Neston Hathaway, ismertem nevén Heather Hathaway, egy trinidadi énekes, aki 93-ban vált ismerté a What Is Love című dalával, ami az Eurodance egyik legismertebb dala lett, no meg a diszkó patkányok leghíresebb fejbólogatós dala. 93. októberében volt a legjobb a Hathaway és a What Is Love, már is itt a US Fever Show-ban.

Már is folytatódik a legendák órája, méghozzá azzal az Inner Circle-lel, amit már az előbb hallgattunk a Bad Boys betét dalaként. A következő dal igaz már nem filmbetét dal, hanem egy saját különálló szerzemény. 1993. októberében a Sweat bizonyult az amerikaiak körében a legjobbnak, és mint egyik US Fever showból sem, általában nem hiányozhat a pop nagyasszonya. Ő minden évben elkövetett olyat, ami bizony Amerikában a number one pozíciót érte. Ez így volt 1993-ban is. Szeptemberben a Rain-nek osztották a legjobbnak járó aranyérmet. Hamarosan Madonnát is hallgatjuk a legendák órájában, de csak is az Inner Circle után.

Fél időhöz közelítünk itt a US Fever Show-ban, de még a pihenő előtt meghallgatunk két listavezetőt 1993 legjobbjai közül, méghozzá elsőként egy amerikai rock muzsikust, aki immáron több mint 30 éves pályafutással a háta mögött, több millió eladott lemez után még mindig nagy ismertségnek örvend, 1993 októberében pedig az I Would Do Anything For Love But I Won't Do That című dalával a legjobb volt Amerikában is, Meatloafot hallgatjuk, utána pedig az óra zárása a 93-as júliusi listavezető Robin S. és a Show Me Love. Őket meghallgatjuk, viszont önök ne menjenek sehova, szusszanjanak velem egyet, és a következő órában is hallgassuk együtt az amerikai kislemezlista legjobbjait. Hamarosan folytatódik a US Fever Show.

0: Jobbi Rádió! Hamarosan folytatjuk!
1: Megjelent a magyar közlönyben a 17. alaptörvénymódosítás. Két villamos baleset is történt éjszaka a fővárosban. Irán elleni válaszcsapást indított az amerikai haderő katonáinak halálát követően. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a magyar közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Vasárnap hajnalban fél egy körül két villamos ütközött össze a Könyves-Kálmán körúton a fővárosban, amelyek a kocsi színbe tartottak, az egyik vezető megsérült a balesetben, közölte Facebook oldalán a Csepel.info. Összeütközött egy villamos és egy személygépkocsi a Szent Gellért téren a Szabadsághíd lábánál, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a villamoson mintegy 50-en utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Favi Gábor egyetemi agyunktus a csapat vezetője az MT-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepelt, közölte a csapatvezető. Válaszcsapást indított az amerikai haderő iráni célpontok ellen szombaton, miután Jordániában amerikai katonák vesztették életüket egy Iránból indított pénteki támadásban. A középső parancsnokság közösségi médiában megjelent közleménye szerint washingtoni idő szerint este 6 órakor indult az újabb művelet légi csapások formájában. A csapásmérés célja, hogy Iránt további támadó képességeitől fossza meg, amelyekkel fenyegeti a Hormuzi szorosban zajló kereskedelmi hajózást, valamint cél, hogy keményen megbüntesse az iszlám forradalmi gárda egységeit, amelyek amerikai katonák halálát okozó támadásokat indítottak Jordániában az előző éjszaka, áll az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményében. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallotta. Hobby Rádió.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is
6: US Fever Show. Ez itt még mindig a legendák órája, ahol olyan dalokat hallgatunk, amelyek az elmúlt 30 évben az amerikai kislemezlista élén végeztek, nevezetesen a mai napon 1993 legjobbjai. Továbbra is a folytatásban köszöntöm Önöket, Szommer Gábor vagyok. Ami pedig a zenei vonulatot illeti, természetesen maradunk 1993-ban és egy amerikai alternatív rockbandát hallgatunk Minneapolisból 1983-as alapítással, amit eredetileg még Loud Fast Rules néven alapított Dan Murphy, Dave Pirner, Carl Müller, illetve Pat Morley. Később pedig csatlakozott hozzájuk 1984-ben Grant Young is. Az első három albumukat a Twin Records-zal közösen készítették el, és az igazi áttörést az 1992-ben megjelent, azóta dupla platinummá vált Grave Dancers Union hozta meg a Soul Asylum-nak. Méghozzá azzal a Grammy-díjnyertes dallal, ami egy évvel később 1993. augusztusában be is zsebelte az amerikai kislemezlista élét. Hamarosan tehát jön a Soul Asylum és a Runaway Train, az óra nyitányában azonban a Snowfield Informer 1993. februárjának legjobbja. Már is ezekkel folytatódik a US

0: Rádió. Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Az elmúlt 30 év legkirályabb dalait pörgetjük tovább, és 1993 legjobbjait az amerikai kislemezlista éléről. A zenei folytatásban pedig egy amerikai hard rock zenekar érkezik, amely hagyományos rhythm and blues alapú rockot játszik. Ez bizony más, mint az Aerosmith. Több évtizeden keresztül markánsan jelen vannak már a zenei életben. A sok stílusváltás ellenére is meg tudták őrizni sajátos arculatukat, míg a korai érát a rhythm and blues, valamint a blues alapú hard rock jellemezte, addig a 80-as években már popposabb és erősebb felhanggal is megszólaltak a hard rock mellett. Közel 4 évtizedes pályafutásuk alatt generációk sztár zenekaraira voltak óriási hatással, kezdve a Guns N' Roses-tól a Metallica-ig, a Mötley Crüe-tól egészen a Nirvana-ig. Amerika egyik legsikeresebb és legnagyobb múltra visszatekintő zenekara az Aerosmith, innen ered rájuk az aggatott America's Greatest Rock and Rock and Roll Band, azaz Amerika legnagyobb rock and roll bandája szlogen is. Népszerűségüket a 90-es években és az új évezredben is meg tudták őrizni. A mai napig teltházas stadion koncerteket adnak, pályájuk során 27 daluk került fel a top 40-es listákra, és több mint 150 millió lemezt adtak el, 2001-ben pedig bekerültek a rock and roll halhatatlanok sorába. Hamarosan az Aerosmith 93-as szeptemberi listavezetőit, a Crying-t hallgatjuk, előtte azonban jamaikai dallamok érkeznek mégis egy brit csapattól, méghozzá UB40-tól. Elvis Presley egykori klasszikus lírai dalát gondolták újra 93. júliusában, pedig az érre is vitték ezt Amerikában, a UB40 és a Falling in Love with You, már is itt a US Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Dalok, amelyek soha nem mennek ki a divatból, ráadásul, hogyha olyan előadók követik el őket, akik mind a mai napig az etalonnak számítanak, akkor pedig nincs is mit magyarázni a sikeren. Két igazi popikonnal folytatjuk, méghozzá először azzal a Whitney Houstonnal, aki 1993. márciusában egy igazi szerelmes dallal, az I Have Nothing-gal tudta meghódítani az amerikai slágerlistát, őt pedig egy ugyancsak 93-as aranyérmes, méghozzá augusztusi legjobb követi majd, You Will Be There, Michael Jackson ugyancsak lírai hangvételű szerzeménye, nem sokára itt a legendák órájában.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
2: Filmajánló műsor a Hobbi Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: A 90-es években azért valljuk be, globálisabb volt a zenei világ. Gondolok itt arra, hogy nem csak európai, angliai, illetve amerikai előadók tudtak igazán kiemelkedni, hanem akár Sade Adu, egy nigériai brit dalszerző, jazz, illetve pop énekesnő, mielőtt 1984-ben a róla elnevezett csapattal a Channel 4 csatorna The Cube Variety műsorában debütált volna, két funky együttesben, az Alibában, illetve a Pride-ban énekelt. 1986-ban szerepelt az Absolut Beginners filmben, az Umanyo Kaitu de Seu Szappen operában is. Jellegzetesen érzelemdús, füstös alt hangja van Sádénak. A népszerű brit Sade együttes énekesnőjeként érte el a legnagyobb sikereit a 80-as, 90-es években. Együttesével egyébként sokan nem tudják, de 2002-ben Grammy díjat kapott a Lovers Rock című albumáért a legjobb vokális poplemez kategóriában. A 1993. januárjában pedig a Sade örök klasszikus a No Ordinary Love vezette az amerikai listát, már is ezt indítom, utána pedig a Salton Pepa féle súpot hallgatjuk 93. novemberéből itt a US Fever Show-ban.

Még mindig nem fogytunk ki az igazi legendákból, továbbra is 1993 legsikeresebb dalaiból válogatunk, amelyek ebben az évben az amerikai kislemezlista élén végeztek. Egy igazi füstös hangú, és mind a mai napig az aktív zenélés mellett a voksát letévő Rod Stewartot hallgatjuk. 1993 májusában a Have I Told You Lately bizonyult a legjobbnak az amerikai kislemezlistán, aki pedig utána jön, hát hasonlóan nem kis név, egyenesen a rock nagy címet zsebelhette be jó pár évtizede már Tina Turner, ebben az évben méghozzá a nyár közepén júliusban. Ő bizony azt mondta, hogy én nem akarok harcolni, no de azért vannak itt ellentétek ebben a dalban bőven. Szóval két igazi nagy ikon, Rod Stewart, Have I Told You Lately, no meg Tina Turner és az I Don't Wanna Fight, nem sokára itt a legendák óra.

Hölgyek és urak, nagyon-nagyon a végéhez közelítünk a mai multidézésnek, már csak annyi időnk maradt, hogy két listavezetőt meghallgassunk még 1993-ból, méghozzá azt a legendás rockcsapatot hallgatjuk, akik mind a mai napig koncerteznek, és nem is olyan régen Bon Jovi azt mondta, hogy még bizony ameddig bírják, nagyon-nagyon sokáig szeretnének együtt zenélni. 1993 márciusában a Bon Jovi és a Bed of Roses volt a legjobb Amerikában, ami pedig a záró akkordokat illeti, a legendás ír rock együttes a Cranberries Lingerie-vel fogjuk zárni a mai multidézést. Egy hét múlva pedig ugyanitt és ugyanebben az időben újra fellapozzuk majd a US Fever Show vaskos zenetörténeti könyvét, és 2004 amerikai listavezetőiből fogunk válogatni. Én remélem, hogy akkor is megtisztelnek a figyelmükkel. Én nagyon örülök, hogy az elmúlt két órát együtt tölthettük el. Tartsanak velem tehát jövő héten is, én biztosan, hogy itt leszek. Remélem, hogy önök is velem tartanak. Sommer Gábort hallották az elmúlt két órában, US Fever Show jövő héten tehát. Addig pedig vigyázzanak magukra, és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Viszont hallásra!

0: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Sulyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt, majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Műsorajánló.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor.
5: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást.
5: Jó szórakozást.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Tétóra, egyéb szám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 19-én az Emilia nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű női név az Emil férfi névből alakult ki. Jelentése: Amilius, nemzetiség név, vetélkedő, valamint versengő. Ünnepelnek még az Emiliák január 5-én és szeptember 19-én is. Becézése: Emi, Emike, Mili, Milike, Lia, Liácska, Emma, Mimi és Minci. Jeles viselői ennek a névnek: Rotter Emilia olimpiai bronzérmes, világbajnok műkorcsolyázó, valamint ön kedves Emilia. Ugyanezen a napon ünnepeljük még Ajtonka, Alfred, Alfreda, Andrus, Aranka, Arany, Arzén, Arzénia, Aura, Aurea, Aurélia, Emilia, Eperke, Estella, Esténa, Golda, Gyémánt, Morella, Rubin, Rubina, Rubinka, Rufina, Stella, Szederke, Varsány, Versény, valamint Vince nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Nem gyurmázom, ott estem, a bicepszem lozott.

stívízni az ágyból. Na ez a csúcs nekem, és semmi torna reggel, a szól a vekkerem. Órákig a kádban, közben halk zene,

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 19-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1553-mal kezdünk, július 19-én, 6. Eduárd halála után Tudor Mária, más néven első katolikus Mária, 8. Henrik és aragóniai Katalin leánya lépett Anglia trónjára. 6. Edward, 8. Henrik kiskorú fia uralkodása idején végbe ment az angol egyház reformációja Thomas Cranmer Canterbury érsek irányításával. Katolikus Mária már uralomra jutásakor szigorú intézkedéseket vezetett be az ország rekatolizálására. Mária, II. Fülöp spanyol király felesége, trónra lépése után terrorral próbálta visszaállítani a katolikus vallás uralmát. Megfosztotta tisztétől a Canterbury érseket és bebörtönöztette, majd 1556-ban Oxfordban mágiára küldte a reformátort, de Cranmer halála után az angol reformáció helyzete végleg megszilárdult. A 18. század végével folytatjuk, 1799. július 19-én megtalálták a Rosetta követ, amely segített a hieroglifák megfejtésében. Ezen a kövön egymás mellett található egy görög és egy egyiptomi szöveg, a tartalmuk ugyanaz, így a görög szavakból tudtuk kikövetkeztetni a hieroglifa jelek értelmét. A 19. század elejével folytatjuk, 1814. július 19-én megszületett a Connecticuti Hartfordban Samuel Colt, a forgatótáros revolver feltalálója. És még mindig a 19. század, 1834. július 19-én megszületett Edgar Degas, impressionista festő. Folytassuk 1848-al, július 19-én a New York államban lévő Seneca Falls-ban a nők jogaival foglalkozó konferenciát tartották az egyenlő jogokért. Még mindig a 19. század, 1879. július 19-én született Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus. Leghíresebb írása a Kincskereső kisködmön. Ugorjunk a 20. századra, 1920. július 19-én, gróf Bethlen István sikertelen kormányalakítási kísérlete után gróf Teleki Pál lett a miniszterelnök. Ezt a tisztséget először 1921. április 14-éig töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1928. július 19-én született Budai László futballista, a legendás aranycsapat jobb szélsője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 19. fejezetéből.
1: Az Úrnak rendelései helyesek. Megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. július 19-e, évközi 16. vasárnap. Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe. Evangélium Szent Máté könyvéből, 13. fejezet 24-től a 43. versig. Abban az időben. Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt, és kalázba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához, és megkérdezték. Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe? Honnért került hát bele a konkoly? Az így válaszolt. Ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt. Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégethessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá, és kérték. Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Elmélkedés. Isten országa növekszik. Egy kisvárosban élt egy postás, aki hosszú éveken át hordta a leveleket. Magának való ember volt, visszahúzódó, nem különösebben vallásos. Udvariasan köszön, de sosem beszélgetett hosszabban senkivel. Egy napon az egyik idős asszony, akinek gyakran kézbesített levelet, meghívta egy csészeteára. Nem akarta hátráltatni a munkában, csak kiszerette volna fejezni köszönetét. A rövid beszélgetésből újabb meghívások lettek, aztán egyszer ajándékba adott neki egy új szövetséget. A postás elfogadta, otthon egyre rendszeresebben olvasgatta. Nem lett hirtelen más ember, de lassan megváltozott. Elkezdett beszélgetni másokkal is, érdeklődött, néha még tanácsot is kért, egy-két év múlva pedig még a templomba is elkezdett járni. Ilyen az Isten országa. Ilyen az, amikor a mag növekedni kezd. Az evangélium 3 példabeszédet állít elénk, a búza és a konkoly példázatát, a mustármag példáját, és végül egészen röviden a kovász hasonlatát. Első pillantásra talán a különbségek tűnnek fel számunkra, más képeket használnak, másfajta valóságot ábrázolnak. De van egy közös elemük, üzenetük. Isten országa titokzatosan, csendben, türelmesen növekszik. Nem látványos, nem hirtelen, de biztos és mély hatású. Az első példázat a búzáról és a konkolyról türelemre int minket. Isten országának egyik legnehezebben elfogadható titkával találkozunk itt. A rossz már jelen van, de Isten mégis türelmes, nem csap le azonnal, nem avatkozik be rögtön. Nem írtja ki késlekedés nélkül a bűnt, mert ismeri az ember szívét, és vár a megtérésre. Ez a példázat tükröt tart elénk. Képes vagyok-e elviselni a világban, sőt a saját életemben a búza és a konkoly együttélését? Megértem-e és elfogadom-e, hogy Istennek fontosabb a megmentés lehetősége, mint a gyors ítélet? Mert a végső aratás idején igazságot fog szolgáltatni, de addig is türelmesen vár. Akkor is gyors büntetést várok, amikor az én bűnömről van szó. A második példázat a mustármag növekedésének titkát mutatja be, hogyan lesz a kicsiny magból hatalmas növény. A tanítás világos. Isten művei gyakran kicsinyként indulnak, de hatalmas növekedéshez vezetnek. Ebben a példában nem a türelem, hanem a remény a lényeges elem. Jézus arra tanít, hogy ne becsüljük le a kicsit, aki ma csak imádkozni tud valamiért, és konkrétan nem tud semmit sem tenni az ügy előmozdítása érdekében, az is elegendő. Vagy ha valaki csupán csendben viseli a keresztjét, ő is részt vesz Isten országának építésében. A kicsiben már benne rejlik a nagy. A harmadik hasonlat, amely a kovászról, azaz az élesztőről szól, új szempontot hoz be. A belülről láthatatlanul formáló erőt. A kovász átjárja az egész tésztát. Csendben, láthatatlanul dolgozik, de hatása idővel szembetűnő. A tészta meg kell. Ez a kép Isten országának belső, lelki hatását szemlélteti. Nem látszik a változás egyik pillanatról a másikra. De az isteni kegyelem átformálja a világ gondolkodását, a szíveket, a közösségeket. Ez a példa arra hív, hogy mi is a belső átalakulásra törekedjünk, ne csupán látszat keresztények legyünk, hanem hagyjuk, hogy az evangélium gyökeresen átírja életünk minden szintjét, gondolatainkat, szándékainkat, magatartásunkat, cselekedeteinket. Aki nyitott szívvel hallgatja az igét, annak a szívében titokzatosan, de biztosan növekedni kezd Isten országa. Uram Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy nem erővel uralkodsz, hanem türelemmel és szeretettel építed országodat bennem és körülöttem. Segíts, hogy ne zúgolódjak a rossz jelenléte miatt, hanem higgyek a te bölcs ítéletedben és időzítésedben. Adj reményt, hogy a kicsiny kezdetek is eljutnak a nagy beteljesedésig, ha hozzád hűségesek maradunk. És add, hogy szívem kovászként tudjon hatni, csendben, alázattal, de átformálva a környezetemet, szereteted szerint. Formálj engem, és tedd szívemet jó földé, ahol igéd gyümölcsöt hoz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Paul Winchell nem csak arról híres, hogy ő a tigris szinkron hangja a Mici Mackó rajzfilmekben, hanem arról is, hogy ő találta fel a mesterséges szívet. Szabadalmát az Utahi Egyetemnek adományozta.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia a Rákos-Szent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Szigetszent Miklóson és Halásztálken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobbyradio.hu.
6: A rádiót.
8: Kovács Pál, a vándor dala. Mint a csillagok az égen, úgy bolyongok én már régen. Testem vihar korbácsolja, lelkem bánat marcangolja. Mindenütt csak utat látok, mely átszeli a világot, hol egyenes, hol meg görbe, sok a gödre és lejtője. Ételem a fák gyümölcse, italom hűs forrásvize, s ha erdőben ér a reggel, madárhangra ébredek fel. A tájnak jó lehelletét, a napnak szép tekintetét nem kapja senki cserébe, bármit is adjon meg érte. Meg-megállok gondolkodva, magamban morfondírozva. Az útról le kéne térni, egy helyben maradni, s élni. Addig vándorol az ember, míg valahol helyet nem lel. Ez szolgál majd menedékül, fejem, itt hajtom le, végül.
3: A verset elmondta Fóri Zsildikó.

Babics Mihály. Játszottam a kezével. Még most is látom a kezét, hogy ágazott az ujja szét, oly szeliden, mint ágtól ág, vagy halkan elvál öt barát, kik váltani segítgetik egymást egy messze életig. Még egyre látom csöp kezét. Úgy dolgozott, mint csöpke gép a hímzőtűvel vánkosán. Tündérfogócska. Igazán. És hogy gyenge ujját meg ne szúrja, aranygyűszűt viselt az ujja. Ó, álmodom már csöpkezét. Kerek a halma, völgye szép, a völgye sejem. Halma bársony, ó, gyönyörű táj, ó, csodás hon, ott jártak szomjas ajkaim, arany homokon, beduin. Nem vágy, nem álom, hanem emlék. Jaj, milyen rég volt az a nem rég. 10 gyenge ága nyúlt felém, és én izenként tördelém. Ó, arany ágnak arany íze, aranyfa arany ízű méze. Hát a köröm, a kis köröm, mennyi szépség, mi öröm, üveges kép, sejem keretbe, melyre a hajnal van lefestve, vagy piros ablak méla esten, vagy rózsa arc egy gyenge testen, mert tündér test a pici kéz, mely rózsás, mesztelen igéz, s a hely, hol összeomlik ága, mint csöpcsípő hajlása. Drága. Vagy ujja láb, és íze térd, s akkor, hogy arca hol, ne kérd, mert tündértest a kicsi kéz, mely arca nélkül is egész. Még egyre álmodom vele. Ó, hogy oly messze közele, s hogy minden e világon itt furcsa szirtekbe ütközik. Csak egyszer lenne még enyém, s kedvemre csókkal önteném. Szívesen halnék azután. Nagyobb örömmel ontanám kis ujjáért a csobogó vért, mint 100 királyért, lobogóért.

0: A farkas és a kecskegida.
1: Kecskemama legelni ment a rétre, s így beszélt a gidácskája lelkére. Ajtót ne nyiss, amíg engem nem hallasz. Hús, mondom majd, ha zörgetek. Rút, farkas! A ház mögött beszédjüket kileste, s amikor már jó messzire járt a kecske, jött a farkas, kopogtatott egy párat, s kecske hangon beszólt a kis gidának. Hús, rút, farkas! Nyisd ki, kedves, én vagyok! De a gida érezte a vadszagot, s így szólt. Megyek, mindjárt be is bocsátlak, csak a résen dugd be előbb a lábad. Hogy bedugjam, én, a résen? Hatalmas zavarában így hebegett a farkas. Miért, gyermekem? Csak, felelte a gidácska, anyukámnak szép, hófehér a lába. Ha azt látom, a hangra sem gyanakszom, de anélkül sosem jössz be az ajtón. Hús, rút, farkas! Álnok eszén túljártak. Mit tehetett? Eliszkolt a vadállat.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

Tanár úrnak tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 29, jelen van 21, hiányzik, nekem már 8. Igen, tisztára a táblát és kinn is maradok. Elkezdhetem? Akkor kezdjem? Elkezdem. Atén főváros a Görögország. Jellegzetes tájaival ámulatba ejti. Ha kinyitjuk az ablakot, belátunk a félsziget kellős belsejébe. Hol 5 török 5 göröggel. Éghajlata azonban behozatalra szorul. Mezőgazdasága fejlett, de a földművest a traktor néha elnyomja. Én készültem. A vízigót 0 fokon megfagy, és a gordiuszi csomó szintelen szagtalan szúrós szagú gáz. De miért is legyen ez ilyen egyszerű? 1645-ben felsértés miatt karóba húzzák a szőlőt, és elkezdődik a 100 évig tartó dohányipar. Én készültem Afrika Afrikából. 10 meg 10 az 20. Ezt kihasználva a két ismeretlenes egyenlítőn olajra lépnek. Ekkor kiszámítom a kerületét a kúpos tevének, gyököt vonok arab számokkal, majd kiderül, hogy mégis 4 laknak benne. Én készültem ott, ahol a kis túr siet beléje, mint a Tisza-Duna dráva száva. Hol van apám pizsamája? Anyja neve küzdelmes gyerekkor. Szülőfaluja sajátjának tekinti. Hó csípkedte télben gyalog Debrecenig. Ott álnéven jelenik meg. A kisfaludi társaság meghirdeti, azóta híres. Ünnepelni szoktuk. Évenként. Én készültem. A múlt század egy szomorú széltépászta reggelén, kinyitja szemét, majd felkel a nép. Nyitott ablaknál friss levegő mellett lerázza az igát. Európa szerte fellángolnak a bunzenégők. A vasutasok is visszatérnek a régi kerékvágásba. Mértékegységben az erő. Én készültem. Newton nem esik messze a fájától, de a földön fekve szeme elé illeszti az Archimédes töltényét. Megdöbbenve látja Hannibalt, amint átkel az Alpokon 40 darab cukros zsíros kenyérrel. Newton feleslegesen adja le a vészjeleket, mert Rómából érkezik a sürgöny, a Toszka el van vetve. Én készültem. Misa és Pável, 2 medve zsonka, tréfások. Benéznek az egyik aknó. Pável Gavarit Misának. Ucsítsa, ucsítsa, ucsítsa. Én készültem. Tanár úr, adjon nekem egy utolsó lakmuszpapírt. De mi ez? Mi ez a csend? A világ mindenségét neki. Hová, hová, tanár úr? Szálljon le már ugyanarról a szivar alakúról. Hová repül? De csak nem az állásából. Viszlát! Majd írjon! Én is írok! Ő is ír! Mi írunk! Hát erre készültem.

0: kamureklám.
1: Japánban kvanti kamélia és cseresznye virág kivonatát gyűjti egybe, hogy öné lehessenek e friss illat mesés tájai. Bocsánat, hülye vagyok.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét!

0: Érezd át a sivatag hangulatát. Teaser címmel már kapható EXI legújabb albuma a dalok.hu/EXI oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Csülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Csülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Szigetszent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Jó estét, fiatalok! Ágyban vagytok már. Akkor elmondok nektek egy szép mesét. Volt egyszer, túl a térképen, egy csodálatos ország. A hóbortos divat, a buli, az őrület, a színek fényes luxus birodalma. A csodálatos élet úgy tűnt sohasem ér véget. Ám ekkor történt valami.

0: 50 különböző nemzet ételeit bemutató szakácskönyvet jelentetett meg a közelmúltban a Pécsi Tudományegyetem, melyhez a recepteket az egyetem hallgatói küldték be. A szakácskönyvben Algériától Vietnámon át Mexikóig rengeteg nemzet ételei megtalálhatóak. Az 50 étel a nagyvilágból című könyv ötletgazdáját, Berta Anikót, a Pécsi Tudományegyetem orvostudományi kar, angol-német hallgatói önkormányzat irodavezetőjét, Balázs Zsanett először arra kérte, hogy mesélje a könyv születésének kezdeteiről.
1: Azzal a céllal küldtünk ki felhívást a hallgatóink részére, és minden egyes külföldi hallgatónak ezt kiküldtük, hogy azok, akik szeretnék bemutatni országukra, kultúrájukra jellemző legkedvesebb ételeiket, küldjék nekünk be ezeket a recepteket. Az októberi felhívásra november közepére rengeteg e-mail kaptunk, miután kiválasztottuk a recepteket, a vizsgai időszakot követően január végén ezeket az ételeket egytől egyig el is készítettük egy szép segítségével. A főzések során ott volt maga a hallgató is. Fotók készültek a főzések alkalmával, és ezek a fotók illusztrálják most azt a 218 oldalas könyvet, amit márciusban az egyetem megjelentetett.
2: 46 ország diákjai készítették ezeket az ételeket, de milyen szempontok alapján választották ki a nyertes ételeket?
1: Az elsődleges szempont az volt, és a felhívás szövegébe is mi már beírtuk, hogy főként olyan ételeket várunk, amikhez a hozzávalókat, az alapanyagokat minden nehézség nélkül Pécs városában be lehet szerezni.
2: Hiszen a kiadvány belső Afrikától egészen a Karib-tengerig kalauzol bennünket. Kiknek szól ez a kiadvány?
1: Igazából a célünk kettős volt. Az egyik cél az volt, hogy a külföldi hallgatókat egy kicsit közelítsük a városlakók felé. Ez úgy tűnik, hogy ez sikerült. Hétvégén volt egy étteremben egy olyan lehetőség, elkészítették a könyvben szerepelt ételek közül azt hiszem 8-at, és nagyon nagy érdeklődés kísérte ezt az eseményt, nagyon sokan kimentek ebbe az étterembe, és idősektől kezdve fiatalokig nagyon sok ember érdeklődött. Örömmel látjuk azt, hogy úgy tűnik, hogy ez működik. A könyv több helyen elérhető, megvásárolható. Most már két alkalommal találkoztam olyan idős hölgyel, aki bebuszozott hozzánk, és a folyosón véletlenül engem megállítva kérdezte be, hogy nem tudom-e, hogy hol lehet kapni ezt a könyvet. És persze akkor már beszélgetésbe is elegyedtünk, és nagyon jó volt hallani tőlük azt a lelkesedést, miután beutazták a földet, és sokfelé jártak, hogy a kedvenc ételük benne van a könyvben, ők most ezt szeretnék mindenképpen elolvasni, mert arra kíváncsiak, hogy a fiatal, illetve az ő családja hogy készítik, mert nekik is van egy ilyen receptjük már, és szeretnék összehasonlítani.
2: Érdekesnek számít, és nem csak a receptek érdekesek a könyvben, hanem a hozzá kapcsolódó történetek is, hiszen ezekkel is készültek.
1: Minden hallgatónk 4 oldalt kapott a könyvben. A kezdő oldalon lehetőséget adtunk bemutatkozásra. Elmondja a hallgató, hogy ő honnan jött, mi jellemző az ő kultúrájára, a gasztronómiájára, és több hallgató személyes sztorival is megfűszerezte ezt a bemutatkozó oldalt. Majd következik a recept, a hozzávalók listája, az elkészítés módja, és végül egy fotó az elkészített ételről. Sokan kérdezték, hogy mit szerettem a legjobban csinálni, és igazából én fordítani, hiszen angolul gyűjtöttük be a recepteket, és a kiadványunk két nyelvű. Az előbb említett cél érdekében fordítottuk le a recepteket magyarra, hogy azok is, és itt most inkább tényleg az idősebb generációra gondolok, akik az írott szöveget értik, és el tudják olvasni, de nem annyira bátran beszélik az angol nyelvet, az ő számukra is elérhető legyen ez a sok info, amit bele próbáltunk sűríteni a 218 oldalba.
2: Elérhetőek a receptek a könyvben tehát, és kínálnak hozzá bort is.
1: Az egyetemnek a Főészeti és Borászati Kutatóintézetének támadt egy nagyon merész ötlete, amit én először nagyon kétkedve fogadtam, de maximálisan meggyőztek engem a borászok azzal kapcsolatban, hogy helyi borokat ajánljunk nemzetközi ételek mellé. Ez egy nagyon izgalmas kaland volt, és hát nagyon sok időt töltöttek ezzel, hogy megtalálják azt a bort, amit jó szívvel tudnak ajánlani az adott étel mellé. Az lett a végeredmény, hogy minden ételünkhöz a Pannon bor régiónak egy bizonyos bor fajtáját párosították.
2: Mit gondol, Anikó, segíti ez a most megjelent kiadvány kultúrák egymáshoz való közeledését?
1: Azt gondolom, hogy igen. Többek között az is bizonyítja, hogy a az ételeket 7 nap alatt készítettük el. Nagyon szoros időbeosztással dolgoztunk, reggel 7-kor a konyhán voltunk, és éjfél után mentünk el a konyháról. Ahogy beosztottuk a fiatalokat, és mondjuk Egyiptomot követte Görögország, őket pedig mondjuk az USA, és utána például bejött Kamerun, azt vettük észre, hogy a hallgató, annak ellenére, hogy ő már végzett, akár el is mehetett volna a dolgára, nap végére ott maradt az egész közösség, egy nagyon jó csapat. Nagyon jó volt azt látni, megtapasztalni, hogy olyan fiatalok tudtak egyébként itt most egymással megismerkedni és összebarátkozni, akik ebben a kicsi városban, kicsi vidéki városban tanulnak, itt élnek, lehet, hogy egy 20 milliós metropoliszból érkeztek Pécsre, és most találkoztak először, ez a könyv hozta őket össze, és közösségi médián követik egymást, összetartanak, meghívják egymást különböző, akár otthoni, ilyen kis házi bulikra, főzésekre, kirándulásokra. Van, aki elkezdett együtt futni a másikkal, találkoznak a kultúrák, ismerkednek egymással. Szeretném kiemelni az elfogadást és az empátiát, mint két nagyon fontos értéket. A sok munka közepette én nem terveztem be azt, hogy egy ilyen jó közösséget építünk majd, de hát örömmel látom, hogy ez is sikerült, mint járulékos érték.

0: Kamu reklám.
1: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide.
2: Mit szeretnél a születésnapodra kapni?
3: Egy Libres betétet.
1: Libres be... Minek szeretnéd azt
3: kapni? Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Nem szeretném önöket megfosztani a felismerés örömétől. Éppen ezért csak két nevet említek. Demjén Ferenc dalát Lehr István varázsolta újjá. A jelszó love, szeretet.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music.
5: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Sólyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
5: Hobby Rádió.
6: Egy földön kívüliről már
4: köszöntöm
6: tudunk.
4: A rádió hallgatókat.
6: Rádió műsora van.
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofonnak a Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hány Jazz Klub az Üveghegyen túl. A 2021-es FSCO lemez került terítékre, játszottam már, nem először fogom leadni, de nagyon bírom. Nyilván itt a világzene és a jazz és a kamarazene határain mozgunk és billegünk, ami nem baj. Lehet szeretni ezt a lemezt a eklektikusságával együtt. A zenekar tagok neveit egy doksiból olvashatom föl, ha látom értelmét. Tegyem? Nagy János Jancsa, művészetvezető, billentyűs hangszerek és nagy rész zeneszerző. Csonka Gábor, Kézdi Luca, Lantos Zoltán, Frenki Látó Hegedű, Haraszti Krisztina Brácsa, Pribai Valéria Cselló, Pozsár Eszter, Fuvola, Piccolo Fuvola, Gordon Teodóra, Klarinét, Zsemér Sándor, szoprán, szaxofon, Blaskó Mihály fagott, Frey György, basszusgitár, Berdis Tamás a doboknál, Zsulbert Flóra, ütőhangszerek, Szerényi Béla, tekerő, és Kubinyi Júlia, ének. És ez a lemez, mint mondtam, 21-ben jelent meg. Természetesen a Nagy János a szerző, de ez nem mindenhol van így, mert például az egyes felvétel az Frey György szerzemény, aztán a négyes, az pedig a Nagy Ábel Márton szerzeménye, az pedig a Journey of the Light Beam Radiating from the Slushy Slide of Bread. Ez nem fordítom le ezt. Nézzük, az első, hát mondjuk, hogy 5 felvételre kerül sor, ami egy eléggé cudar pillanatban való kilépést jelent, hisz az 5 felvétel nagyjából 25-26 percet jelent a számunkra, tehát kicsit előre kerül a felezőpont, és ráadásul az intro number 2-val lépünk ki, majd pedig jönni fog a felezőpont, amikor ezt az más bejátszások következhetnek, vagy következnek a rádió műsorban, rádióadónként ez változik, és utána fog indulni a második blokkban, hogy ez egyik nagy kedvencem, a Western. Pedig annak az intrója, hát lett volna, de tegyük még egyszer, oké, menjél le még egyszer az intro, oké? Na, ezzel most, hogy kicsit összehadartam a műsort, mindegy, sodródjatok velem az események tekintetében, nem kell mindent érteni, jó lesz a rádió műsor. Na, ennyi. Induljunk!
7: Az egyensúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálóját járatod, amit nem tudsz megvakarni. Balance is such to gravity is irritating. What you cannot stretch is to you.

Tarski, és hát Jazz Club. Használt zenei magazin.

Súly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálóját járatod, amit nem tudsz megvakarni. Balance is such to gravity is irritating. What you cannot stretch is to you. Peter Jufa Jazz Club. Fatal malfunction.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban!
2: Itt kedvenc rádióműsorotok a Mini Stars és Hot Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és ugye a Freestyle Chamber Orchestra Üveghegyen túl című 2021-es lemezét hallgatjuk, amelynek a intrójánál jöttem ki az adás az első felező blokknál. Most hát újra fogom indítani, a hátrőnkben újra kúszik, és akkor ezután jön majd a Western, az Indul egyúton, a Jöjj meg Duna, a Nagyapa dala, és akkor ezután jön a búcsú, amit most igazán a bosszant, mert hogy a Blues for Russell egy irgalmatlanul tuti Nagy János szerzemény, és a Russell Ferrante szólónak egy bizonyos eleméből épített újabb dalról van szó, tehát egy improvizáció, egy elhangzott improvizáció elemből született egy dal, amire most improvizálnak, aztán még meg fognak improvizálni mások, és ha abból is lesz egy téma, akkor arra is lehet majd improvizálni, majd valamikor a jövőben. Na mindegy, a Blues for Russell lesz a első időtúli zene, az Adagio a második időtúli zene, és a Karasztán szóló lesz pedig a utolsó zene felvétel, ami már bőven időtúli lesz, akár még oda se férjen, mert nem tudom, hogy befér. Egyáltalán menjünk. Ez egy gyors pörgésű, vidám rádióműsor, amelynek van neve is. Starsky és Hot Jazz Club. Következzék az említett, ugye, öt felvétel.

Életerőadapter használati utasítás. Az életerőadapter használata rendkívül egyszerű, segítségével megfáradt életkedvünk újra a régi lehet. Összeszerelés és használat. A villásdugót helyezze a konnektorba. Az adapteren állítsa be a kívánt szintre az életerő feszültséget. Figyelem, az 1-től 10-ig terjedő skála magasabb értékeit csak erős levertség esetén használja. Helyezze az ábrán jelölt egységet a testnyílásba. A szájpadlás protézist a doboz fedelének belső oldalán találja. A fülcimpára csiptethető testelő kábelek sárga színűek. Ezeken távozik a fáradtság és a levertség az elektromos hálózatba. A testelt vaspapucsok az alsó végtagok irányába is képesek az ionizált bosszúságot és levertséget üríteni. Sárga bekötő kábeleit a doboz jobb oldalán találja. Figyelem, ne használja az életerő adaptert munkahelyi konfliktus esetén, ha az személyeskedésektől sem mentes, illetve ha levertség

0: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hot Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter és a Freestyle Chamber Orchestra az Üveghegyen túl című lemezét hallgatjuk 2021-ből. A lemez három felvétele fut mindjárt indul el, és fog kifutni időn túlra. A Blues for Russell, az Adagio és a Kanásztánc szóló. A Freestyle Chamber Orchestra hogyhogy nem az interneten megtalálható. Tehát én azt mondom, hogy ha FSC-ot vagy Freestyle Chamber Orchestra-t beírja a kedves rádiolgató, akkor sokkal többet fog tudni, mint hogy itt most le tudok hadarni ezzel kapcsolatban. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönöm a rádiolgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól szórakozott. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3W.zsuffajazz.hu, nem volt R-ből, szóval 3-ban, 3W.zsuffajazz.hu, melyet idegenek hallgatóink kedvéért. Így is elmondok a www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Hobby Rádió! Rádió.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Csülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Csülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia a Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek Dúlás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Sziget-Szent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mi
2: mindenhol hallható.
0: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: How can I give them girl over this up? You know how can I picnic him that?
0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor, ezzel alkalommal Gyémánt Bálint Vortex of Silence című lemezét hallgatjuk meg, mely 2024. január 19-én jelent meg, és a triójának ugye a tagjai Gyémánt Bálint, ugye elektromos és akusztikus gitár, Szabó Ferenc Dániel, dobok, Bartók Vince, basszus. A három fő zenekar nagyon érzékeny, nagyon finom rezgésű zenéje, nagyon komoly visszhangot váltott ki a nemzetközi pódiumon is, tehát nagyon sokfelé találtam a interneten ezzel kapcsolatban cikket, bejegyzést és kritikát. Most a lemez, mivel 44 perces, így most érintünk majd egy másik lemezt is, és akkor próbálom olvasni a számok címeit, amelyek most itt nálam itt a legvégén vannak, ezért máshonnan fogok olvasni. Azt mondja, hogy már kattintottam is ide. Az első 6 felvételre kerül most sor, így a első lendületből. A Pyramidion lesz az egyes felvétel. Hopplát, kezdve megjegyzem, hogy látom, 48 ezeres mintavételezéses extra anyagom van, mert a stúdióban egyenesen ide jött hozzám a Bálint, majd ezt ellenőrizem kell. A Waltz for Mr. Diamond lesz a kettes. A hármas, a Storm is Approaching, a négyes, a Dunning Kruger, aztán a Finding the Way Back lesz az ötös, a hatos pedig a Flint, és akkor ezzel a 6 felvétel indulunk most el, innen jövök vissza, a következő 2, 4, 6. Nagy hülyeséget mondjak. És akkor jön még a folytatás. Igen. Na, nem mondtam hülyeséget, az első 6 felvétel lesz az.
6: Ez már a műsor?

0: Molnár, Péter, Szala Molnár.
1: Péter,
0: ellentétek.
1: Ellentétek. Szerelem nélkül,
0: nincsen szakítás.
1: Rossz nélkül
0: nincsen semmi jó. Fény nélkül nincsen vakítás.
1: Csend
0: nélkül
1: nincsen ordító.
0: Öröm és bánat.
1: Gyakori vendégek.
0: Nevetés. Sírás. Örökös kellékek.
1: Lent, fent.
0: Kint, bent. Csupa ellentét. Együtt él egészség és betegség.
1: Tűz és víz.
0: Éjjel köztük bölcsen. Ne fulladj.
1: S magad meg ne égesd.
0: Néha hegyen vagy, máskor völgyben. Egyszerre nem lehetsz vidám és mérges.
1: Talán a legnagyobb őstény.
0: Hogy nincs külön hím és nőstény. Martassák egymást. Majd becézik. Pénzüket mind egyformán megérik.

0: Bujócska. Humás a nádas diamfaj. Bujócskáznak a szavak fejemben. Melyiket találom meg?
1: Kegyetlen. Ha túl végre kerül is egy-kettő, mi lesz a többivel?
0: Rettentő. Mindet leírni, jaj, nem lehet.
1: Hiába próbálom.
0: Képtelen.
1: Örökké él, ki kötetbe jut.
0: Más elhomályosul. Ez lesújt.
1: Szabolítom csak. Nem jó. Kis hiba, kis hiba.
2: Megettem.
0: Szorítom csak írószerszámon. Talán jön egy kósza rím.
1: Várom.
0: Hunyó vagyok, tintán elapad.
1: Elapad.
0: Hol vagytok ti szavak?
1: Szavak.
0: Ez alatt.
1: Ez alatt.

0: 1998. Az év legelhamarkodottabb döntése díj rádióműsor indítás kategóriában. 1999. A legtöbb szó ismétlés egy mondaton belül citromdíja. Ugyanebben az évben a törött RCA ezüst fokozata a minősíthetetlen műsorvezetés kategóriájában. 2001. A leghosszabb megszólalás nélküli adáscsend bronzfokozatú elismerése. 2002. A főszerkesztőnek szánt, tartósan kifeszített mesterséges mosoly, okleveles elismerése. 2004. A leghosszabb nevetés saját viccen kategóriájának aranypálma díja. 2006. A nyelvművelésért serleg, a műsor szöveges részeiben hallható őzések 20%-ról 17%-ra leszorításáért. 2009. A legarcátlanabb rádióadóváltás negyedéves különbéje.
1: Hobby rádió.
2: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, a Vortex of Silence 2024-es Jazz House Records kiadványt hallgatjuk Gyémánt Bálint triójának lemezét, melynek 6 felvétel után vagyunk, most jönni fog további 4, de nem erről a lemezről, hanem a... és most nem kéne hülyeséget mondanom, és akkor innen fog jönni, tehát... Na, vegyük fel a szállat rendesen, tehát a Vortex of Silence lemeznek még 3 felvétele van hátra. Ez lesz a tavaszi szél, ez természetesen ugye a népdal. Már 3 monitoron nem találom magamat, ez már milyen. Igen, tehát a pillanat oda kattintunk. Na most már megvan. A tavaszi szél. A Dancing Dragon lesz a 8-as felvétel, ami ezt követi, és a Vortex of Silence lesz, ami a 9-es felvétel a lemezen, a címadó felvétel, és ezután még jönni fog egy felvétel, abba fog följönni búcsúzni, ez pedig egy ugrás, lemezugrást is jelent, hiszen ebben az esetben átmegyünk a Gyémánt Bálint True Listener című lemezre, és onnan a GFC fog jönni majd. Ezek hangok a gitáron szerintem, de ezt majd megmondja a szakember köztetek, hogy hülyeséget mondtam-e. És utána pedig ebbe följövök búcsúzkodni, és még 2 felvételünk lesz, a 3-as és a 6-as erről a lemezről, az Indigo és a Fly to Berlin, melyek viszont időn túli zenék lesznek. Na, járjunk el akkor ezt szerint.

A fejlődés immár megállíthatatlan. Önnek már nem kell a hangerőgombhoz nyúlnia. Műsorunk hangmérnökei gondosan ellenőrzik az adás hangerejét, amit kordában is tartanak. De ez még nem minden. Szeretné, ha halkabb lenne? Íme. Vagy hangosítsuk feljebb? Tessék! Oda van kötözve a székéhez a konyhában? Nincs szabad keze? Közben zavarja a hangos zene? Ne aggódjon! Mi lehalkítjuk.

0: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, a GFC-be jöttem föl, a Gyémánt Bálint True Listener című lemeznek ez a kettes felvétele. Amint végig szánkóztunk ebben a műsorban, az a Vortex of Silence című lemez a Jazz House Recordsnál 2021-ben megjelent Gyémánt Bálint trió lemez, Gyémánt Bálint lemez, így mondom, minden szerzemény Gyémánt Bálint nevéhez köthető, és innen gyakorlatilag meghallgattuk a teljes lemezt, és eldobtuk rá ezt a bizonyos GFC-t, ami viszont így most már sérült, hogy rábeszélek. Két felvételre maradt puskaporunk, tehát két felvételre még sor kerül. Ez a True Listener című lemeznek a Indigo című hármas felvétele, és a Flight to Berlin, a hatos. Ezekkel lépünk ki, ezek lesznek a időn túli zenék, ezeket fogja lekeverni a technika, és ezek hallgathatók meg egy helyen biztosan. 3w.zsuffajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, Hobby Rádióban!
0: Termékmegjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Megjelent a magyar közlönyben a 17. alaptörvény módosítás. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest aljárata. Újabb támadás érheti a magyar nyelvet Kárpátalján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a magyar közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest Tallinn járata vasárnap reggel 5:30-kor, írja a Tudás Morzsák a repülésről nevű Facebook oldal bejegyzésében. Az Airbus A321 Neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rövid ideig történő várakozás után rendben leszálltak. A madárral ütközés sajnos nem ritka dolog, az viszont ritka, hogy a repülőgépen problémát okozzon. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogyha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartó személyzet is. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Favi Gábor egyetemi adjunktus, a csapat vezetője az MT-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepeltek, közölte a csapatvezető. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskolának küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. Az ukrán lépés miatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kérdésre. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva. Akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőljenek és élvezzék a Szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringózni a Kacaj Birodalmában, csak is a Szevasztokkal tuti!
5: Szevasztok, lépből kapott szép jó napot, üdvözlünk mindenkit. Ez a Szevasztok elnevezésű kulturális miasszonylag. És hát el kell pár dolgot mondanom így előjáróba. Ennek a teremnek, ahol most vagyunk, 8 sarka van, nekem 2 mellékesém, és mellettem ül egy új hang az éterben, amit még eddig nem hallhattatok. Ő Bakos Ildikó, mutatkozz be kérlek, hogy a rádió hallgatóknak.
6: Sziasztok, Bakos Ildikó vagyok.
5: Mit kell rólad tudni, hogy került ide közünk?
6: Hát a drága kedvesem, Gárdonyi Szilárd hozott ide.
5: És hogy tetszik a rádió berkeiben mozogni?
6: Nagyon jó, jó ez az az asztal.
5: Esetleg foglalkoztat a dolog, hogy későbbiekben is foglalkozzál rádiózással?
6: Hát foglalkoztat, de nem biztos.
5: Inkább a tévé vagy más média esetleg jobban érdekel?
6: A fotózás.
5: A fotózás. Na, erről is lesz még a mai műsor folyamán szó, illetve a műsor végén meg fogjuk váltani a világot is, és nagyon jó zenékkel várunk titeket. Ugyanakkor nagyon sok izgalmas dolog lesz, így nem is lövöm le előjáróba, de lesz benne például valentinnapi előzetesek, illetve mi lesz még? Ma lelátogatunk egy iskolába, és jaj, nem is tudom mi sorba. Lesz még egy, igen, két doktor is lett körünkben, hogy is hívják őket?
6: Dr. Bigó és Dr. Bige.
5: Úgyhogy maradjanak velünk, szevasz!
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
3: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok Ladány Bene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Kamu reklám.
1: Mai rövidke történetünk az ügyvédnél játszódik. Egy kisé tétova ügyfél lép be Dr. Cashman irodájába.
2: Jó napot kívánok, nekem egy nagy problémám van, és melyik a legolcsóbb szolgáltatása?
3: 3 kérdés, 10 000 forint.
2: Hát ez nem sok, egy kicsit.
3: Lehetséges. Melyik a harmadik kérdés?
0: Kamu reklámot hallottak. Hobbi rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
6: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Nepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi rádió hallgatóit.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Szevasztok, gurbe fejbe!
3: Újra itt vagyunk a stúdióban, és épp az a gondolat röppent fel az agyunkban, hogy mi lenne, ha Guli Pajtással beszélgetnénk, itt úgy se hallgatja. Soha senki, vagy nem hallhatja csak az utolsó percben, úgyhogy Guli Pajtás, most ne keszegezzük a kérdést.
1: Mi a véleményed a szerelemről?
4: Hát nem tudottam. Hát biztos, hogy jó ötlet szerintem, szerelem. Hát én még nem akadtam erre rá, de próbálgatok.
1: És hol, diszkóban?
4: Hát nem diszkóban, diszkóban én ritkán szoktam járni.
3: Hova szoktál járni szórakozni?
4: Klinika mozi az a jó hely, ott lehet úgy csajozni, szerintem.
1: És milyen a női ideálod? Van-e valamilyen elképzelésed, hogy milyen feleséget szeretnél?
4: Hát, hogy milyen feleséget szeretnék, azt még nem tudom, de olyan túlzott női ideálom, az nincsen.
1: Kisebbségből, vagy néget szeretnél, néger lányokat tudom, nagyon szépek, ha. Vagy beéred egy kis orosz kislánnyal is?
4: Hát, nekem egy kis magyar kislány kéne, egy kis szőkehajú az.
3: Mert tudtuk, hogy a szőkehaj tetszik neked is, ez David, hozzáillő kék szemekkel és méretes dombról. Akkor ezzel is bölcsebbek lettünk. Szevasztok! A műsoromkor még a fának is füle van.
5: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Nota!

0: Kamu reklám.
1: Ez a csend. Ezt már hallottam valahol.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csikidám, és sziasztok.

0: 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: Napi jó tanácsaink és graffiti karanképések következnek az elkövetkezendő másodpercekben.
2: Az élet olyan, mint egy szennycsatorna. Hogy mit lehet belőle kihozni, az attól függ, hogy mi lett beleadva. Ha csókol az anyósod, hunyd le a szemed, és gondolj arra, hogy Krisztus is szenvedett. Alapjában véve a feleségem éretlen volt. Ülök békésen a kárban, ő meg bejön és elsüllyeszti a kis hajómat. A világnak több szerény zsenire lenne szüksége, olyan kevesen maradtunk. A csók olyan, mint az érettségi tétel. Ha nem tudod, az élet buktat el.
1: Ezek voltak a mai jó tanácsaink. Igen, nagyon jó végszó is volt. Szavaztok a hétrangos eseménye. Most pedig ennyi, szám is
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time Band. Nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Egészségedre!
3: Egészségedre!
1: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. UK. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: UK. Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
8: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live. Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
7: Koktél.
4: Érdekes témák. Érdekes emberek.
7: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
9: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Folytassuk valami egészen mással. Milyen újabb graffitit felolvashatnánk például. A jó házasság feltétele, hogy a fél süget, a feleség pedig vak legyen. Meghalni nem is olyan rossz, de másnap szörnyen rosszul érzem magad.
1: Menj templomba most vasárnap, kerüld el a karácsonyi tolongást.
2: Illetve van valami, ami a halálán szörnyűbb, mikor az élet.
3: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Még van itt nekünk pár ilyen nevezetes graffiti, például szex olyan, mint a havzás. Soha nem lehet tudni, hogy hány centi lesz és meddig tart.
1: Mióta a halál megszületett, az ember nincs biztonságban.
0: Minél több emberrel találkozom, annál jobban kedvelem a kutyának.
1: Semmi stressz, csak a fű meg a szex.
0: Hogy ezt kimutatta, és azt hiszem ennyi volt. Be is teltünk mára, zárul a szevasztó munkatára. De ha tetszett, és eljössz a következő alkalommal, sokkal szellemesebbek leszünk. Úgy vagyok például a nőkkel, mint az elefántokkal. Szívesen elnézegetem, de ott van a például egyik erősel kellene. Na jó, azt hiszem ezzel zárhatjuk sorainkat, és hamarosan felcsendül a szignál, ami már sejteti, hogy véget ért a mai nap is. Zárjuk sorainkat, csók a családnak.
1: Sziasztok, érezzétek jól magatokat, további jó hétvégét.
0: Két hét múlva ugyanitt, sziasztok, szevasztok.
1: Sziasztok.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Csólyok Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csólyok Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakció vezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 20-án köszöntjük Illés nevű hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név Éliás név magyar alakváltozata, jelentése Jákve az én Istenem. Ünnepelnek még az Illések július 20-án kívül február 16-án és július 4-én is. Betézése Illéske, Illi, Illike, Illus és Ili, jeles viselője névnek Éliás, Canetti, író, valamint önkedves Illés. Ezen a napon köszöntjük még Aurél, Eliana, Éliás, Folkusz, Jeromos, Margarét, Margaréta, Margarita, Margit, Marina, Marinella, Marinetta, Soraya és Szörénke nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobbi Rádiót!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 20-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk ezen a napon, milyen érdekességek történtek. 1870-nel kezdünk, július 20-án meghalt Albrecht von Graf, német szemorvos, a modern szemészet első megalapítója. Dr. Graf kiváló módszer dolgozott ki a szürkehályok eltávolítására, illetve a kancsalság operálására. Ő vezette be a Helmholtz által szerkesztett szemtükröt a gyakorlati szemészetbe. Folytassuk 1899-el, július 20-án Szombathelyen megszületett Nárai Szabó István vegyészmérnök, a savalló beton és a mozaik parkettaragasztó eljárás feltalálója. Ugorjunk a 20. századra, 1919. július 20-án megszületett az új-zélandi Sir Edmund Hillary, aki 1953-ban elsőként jutott fel a világ tetejére, a Mount Everestre. Folytassuk a 20. századdal, és most már itt is maradunk. 1926. július 20-án Budapesten meghalt Liebermann Leo, orvos, vegyész, a magyar biokémia alapvető alakja. Nevéhez fűződik a magyar biológia biokémiai ágának kialakulása, több módszert is kidolgozott a különböző élelmiszerek tápanyagtartalmának szennyeződéseinek meghatározására. Jelentősek voltak az embriokémiával és a fehérjékkel foglalkozó kutatásai is. 1945 a következő időpontunk, július 20-án Párizsban 73 éves korában meghalt Paul Ambroise Valéry francia lírai költő és esszéista, akinek főművei a régi versek albuma és a varázslatok. Két évet lépünk előre, 1947. július 20-án Mexikóban megszületett Carlos Santana, amerikai rockgitáros, zeneszerző, énekes, aki 2000-ben 8 Grammy-díjat nyert, elérve ezzel Michael Jackson 1983-as rekordját. Folytassuk 1973-mal, július 20-án máig tisztázatlan körülmények között Hongkongban meghalt Bruce Lee harcművész, színész. Bruce Lee édesapja révén kínai származású, bár az Egyesült Államokban született, Hongkongban nevelkedett, kung fut, ezen belül Wing Chun-t tanult. A későbbiekben sok-sok harcművészeti ágat tanulmányozva igyekezett egy saját önvédelmi stílust kifejleszteni. És végül, de nem utolsó sorban, 1976. július 20-án az amerikai Viking egy robotűrhajó végrehajtotta az első sikeres landolást a Marson. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: 2026. július 20-a hétfő, Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet 38-tól 42. vers. Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz. Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt. Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Délkirálynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Elmélkedés. A farizeusok és írástudók jelet kérnek Jézustól. Kérésük mögött nem hit, hanem kéte és elutasítás húzódik. Jézus nem teljesíti a kívánságukat, mert tudja, aki valóban nyitott, az már eddig is elegendő jelet látott, de aki nem hisz, annak a legnagyobb csoda sem lesz elég. Jézus gonosz és hűtlen nemzedéknek tartja a kérdezőket. Ez nem indulat, hanem profétai figyelmeztetés, amely számon kéri a nép hűtlenségét, mert újra és újra máshoz fordulnak, nem Istenhez. Az emberi szívnek valójában nem bizonyíték kell, hanem megtérés, nem újabb jelek, hanem alázat és engedelmesség. Aztán Jézus Jónás személyéről beszél, aki 3 napot töltött a hal gyomrában. Jézus pedig 3 napot tölt majd a sírban. Ez a legnagyobb jel, az ő halála és feltámadása. A példák, amelyeket Jézus említ, a niniveiek megtérése, illetve a királynő Salamon iránti tisztelete, arra emlékeztetnek, hogy a pogányok nyitottabbak Isten szavára, mint a választott nép tagjai. Megdöbbentő, de igaz. Sokszor azok, akik kívül vannak, őszintébben hallgatják Isten szavát, mint azok, akik ismerik. Vajon mi is jeleket kérünk? Sokan látunk, sokan hallunk, sokszor részesülünk a szentségekben, de megnyitjuk-e igazán a szívünket? Engedjük-e, hogy Jézus feltámadása bennünk is életet ébresszen? Nem új jelekre van szükség, hanem arra, hogy a már meglévő jelekre választ adjunk. Bűnbánattal és hittel. Uram Jézus Krisztus, hányszor kértem jelet tőled, mintha még mindig nem hinnék igazán, pedig te már megtettél mindent. Meghaltál és feltámadtál értem. Bocsásd meg hűtlenségemet, amikor megelégszem a látszattal a vallási életben, és nem a Szentlélek szavára figyelek. Hiszek benned, Uram, és szeretném, hogy a te feltámadásod jele élő legyen bennem. Bátorító, átalakító, reményt adó. Ne engedd, hogy elmenjek jelenléted csodái mellett. Taníts meg arra, hogy ne több jelet kérjek, hanem nyitottabb szívet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy sugárhajtóművel ellátott repülőgép kevesebb üzemanyagot fogyaszt 10.000 méter magasan, mint mondjuk 8.000 méteren? Ennek oka az, hogy a nagyobb magasságban a ritkább légréteg kisebb légellenállást fejt ki.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy magyaros ételt hoztam önöknek, magyaros csirkemájat fogok készíteni a hozzávalók 4 személyre. 1/2 kiló csirkemáj, 2 darab paradicsom, 2 zöld paprika, 1 nagy fej vörös hagyma, 1 kis kanál erős pista, bors, 3 szál petrezselyemzöld, 1 evőkanál ételkeményítő, 3 deciliter tej, 1/2 deci fehérbor és 4 evőkanál olaj. A májat megtisztítjuk hártyáitól, erejét levágjuk és 10 percre tejbe áztatjuk. Ezt a folyamatot ne hagyjuk ki, ízletesebb lesz tőle a csirkemájunk. Az apróra vágott hagymát 2 evőkanál olajon üvegesre díszteljük, hozzáadjuk a karikára paprikát, majd 2 perc múlva a héjától megtisztított feldarabolt paradicsomot is. Együtt pároljuk körülbelül 10 percig. A májról 2 darabra vágjuk, és a maradék olajon hirtelen átsütjük. Megborsozzuk, hozzáadjuk az erős pistát, és a lecsós keverékkel vegyítjük. Felöntjük borral, és 6 percig együtt pároljuk, 5-6 percig. Végül a keményítőt elkeverjük 2 evőkanál vízzel, és a májhoz adjuk. Táláskor a tetejét megszórjuk apróra vágott friss petrezselyemmel, friss kenyérrel és behűtött uborkával ajánlom.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Csülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Csülyök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálon múlt egy újabb tragédia a Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.